Ez a rádió egy csak igazi mai sláger megy, ez pedig már egy újabb óra. Hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, aki úton van jó utat. Nagyon nagy kedvenceket hozok ebben az órában is, amik között lesz újdonság Robin Schulztól, de Axel és Ingrosso klasszikus a More Than You Know is bekészítve, a kezdésben pedig aktuálisan az egyik legnagyobb hang, Teddy Sims és a The Door, mert itt a rádió.

fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket

0: igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es lágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi ma is láger megy.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, köszönjük pedig az egyik legújabb Alex Forrentől, aki az első gitárját az apukájától kapta, ami azt gondolom, hogy elég normális dolog. 5 évesen az apukája egy nagyon menő gitárral ajándékozta meg, hogy zenélésre ösztönözze. Hát ez olyan jól ment, hogy azóta világslágereket ír. Ez az aktuális tőle, Alex Forrent és a Fewer Dream a Rádió 1-en.

Bárhol, bármikor hallgatható az okostelefonodon. Töltsd le az új alkalmazást, lépj be a rádió egy világába, hogy kedvenc műsorodat vagy DJ-det bárhol és bármikor hallgathasd. Rádió 1.

duett, csak igazi mai sláger, megy a top 500 szavazatokat, pedig továbbra is várjuk 0620 311 111. Ide jöhetnek SMS-en, telefonon, Viberen vagy bármelyik social felületünkön. És ez a szavazat jöhet akár Robin Schulzra is, aki már 2014-ben az első albuma után megkapta az első Grammy jelölését is, ami azt gondolom, hogy elég menő dolog. Ez meg a legújabb tőle, az igazi mai sláger, a Better Times a Rádió 1-en.

0: Miért a rádió egyet hallgatják?
1: Kiemelkedően fent van a púzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekelni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jó vagytok.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1.

0: is láger megy. Remélem, hogy tetszett ennek az órának is a zené felhozatala. Na, a következő óra szerintem még erősebb lesz. Egy csomó újdonsága benne. Itt lesz például Louis és Lost Frequencies is. Lehozom Mike Posner, Taylor Swiftet, a kezdésen pedig Alex Kenji-t. A Bambole indítés ezzel együtt mindjárt tartol az ország legváltozatosabb zenei órája. Itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
2: Életet menthet a kígyómérgekben talált anyag. Az Advanced Healthcare Materials című szakfolyóiratban publikált kutatás szerint bizonyos kígyók mérge segíthet felgyorsítani a természetes véralvadási folyamatot. Egy ausztrál kutatás állapította meg ezt. A Queenslandi Egyetem kutatói két Ausztráliában élő kígyómérgében találtak olyan fehérjéket, amelyek gyorsíthatják a szervezetben a természetes véralvadás folyamatot.

0: raktárak forgalmazhatnák, de hasznos lehet a mentők számára, vagy éppen háborús sebesülések ellátásához is. Mint a tanulmány szerzői kifejtik, a traumával összefüggő halálesetek majdnem fele a kontrollálatlan vérzés következménye. A gélt ráadásul véralvadási problémával küzdő páciensek, köztük hemofíliások is használhatnák, így nem kerülnének kórházba rögtön a vérzés miatt. A méreggélt szeretnék mi hamarabb forgalomba hozni. A kígyómérgek alkalmazása a gyógyszerfejlesztésben egyébként nem új keletű, ismert, hogy a brazil lándzsa kígyómérgében található peptid vérnyomás csökkentő előállításához segítette például a kutatókat. Egyes viperafajok mérgében lévő enzimekből pedig olyan gyógyszereket fejlesztettek, amelyek a vérrögképződést akadályozzák meg. A kobrának és csörgőkígyóknak a mérge blokkol bizonyos idegi ingerület átfivő receptorokat, így nem csak a fájdalom csillapításban, de a krónikus fájdalom az epilepszia és neurodegeneratív betegségek kezelésében is használt lehet.
1: Az egészségperceket hallották.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
2: Rádió
3: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Kellemes éjszakát mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás. Metzger Miki a folytatásban, aki tegnap este ugye nálunk zenélt, a mixét pedig hamarosan fel is rakjuk a radio1.hu-ra, meg az új applikációban is meg lehet találni. Az órát viszont most az igazi mai slágerével indítom, amit Nagy Bogival és Miss Wooddal készített. Ez az Édem. Itt a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, és lehet ma is kulcsokat szerezni a konténerünkhöz, amiben többek között egy 65 szolós okos tévé, valamint egy nagyon menő gőztisztító készülék is van, nem beszélve az autóról. Azt is meg lehet tőlünk nyerni. Ez a Rádió 1 és ez a konténerjáték, ez pedig a legújabb igazi mai sláger Loitól, David Puentezzel a Golden Summer, amit már is indult.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger megy.

past your street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street. Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Nagyon nagy kedvenc volt ez is. És ez is az lesz Lost Frequencies-től a folytatásban, aki konkrétan a saját hálószobájában kezdte el a pályafutását, mert hogy ott kezdett el zenéket csinálni, először csak bootlegeket, feldolgozásokat készített azokból a számokból, amiket szeretett. Hát ez volt az első lépés, ez meg most az újdonság tőle. Én konkrétan imádom Lost Frequencies és a Live It All a Rádió 1-en.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Nagyon jók a zenészek, és ez tényleg egy hangulat, egy életérzés, fesztivál szezon maga a Rádió Egy.
2: Nagyon-nagyon hálás vagyok, hogy itt vagytok minden nap, minden éjjel. Nagyon-nagyon-nagyon sokat köszönhetek nektek, és nagyon szeretem hallgatni a Rádió Egyet. Reggeltől egészen estig.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
3: Rádió Egy.

0: kulcsokat szerezni a Rádió 1 konténerhez? Én pedig addig is hozom az igazi mai slágereket. A következő órát például Sam Feld és Rosalind párosa indítja a Hard Like Mine-nal a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Már működik a YouTube AI alapú életkor ellenőrzőjének tesztje. Az amerikai felhasználók egy részét már élesben figyelik. Az a cél, hogy azonosítsák a 18 év alatti felhasználókat a platformon. A rendszerről csak annyit tudni, hogy különféle jeleket vesz figyelembe és mérlegel, így például azt, hogy a felhasználó milyen típusú videókra keresett rá korábban. Ha az algoritmus kiskorúként azonosítja a netezőt, akkor automatikusan korlátozásokat léptet életbe a fiókjára vonatkozóan. Nem csak a korhatáros tartalmakat nem tudja megnézni, de nem kaphat személyre szabott reklámokat, illetve limitálják az egyes érzékenyebb témájú videók lejátszási lehetőségeit. A tervek szerint az éles rendszerben, hogyha a platform téved, akkor egy személyazonosító okmány feltöltésével vagy épp hitelkártya adatok megadásával az illető felfedheti magát és valós korát. Az AI alapú szűrőrendszer ellen már nem egy YouTube videós tiltakozik, hiszen az ellenőrzés szerintük megnehezítheti a tartalmak elérését. Adatvédelmi szakemberek szerint a legfontosabb most az, hogy a platform kommunikációja átlátható legyen, és tudni lehessen minden adatról, hogy hogyan használja azt a platform. A most elérhető legjobb kor meghatározó technológia egyébként 2 éves hibaablakkal dolgozik, így nincs kizárva teljesen a tévedés lehetősége. A Google egyébként az év elején beszélt már a gépi tanuláson alapuló életkor ellenőrző rendszerről, de Ausztrália például már megszavazott egy olyan törvénytervezetet, amely megtiltja a 16 éven aluliak számára a közösségi média platformok használatát. Európában 5 uniós ország kezdte el tesztelni a régió saját életkor ellenőrző alkalmazásának prototípusait. Az alkalmazás egy nyílt forráskódú technológián alapul, a felhasználók egy applikációval tudnák igazolni, hogy elmúltak 18 évesek, ezen felül pedig semmilyen más személyes adatot nem kell majd megadniuk. Korábban egyébként már az Instagramon is tesztelni kezdtek egy olyan rendszert, amellyel a 18 évnél fiatalabb, de az életkorukról hazudó felhasználókat próbálják
1: kiszűrni. A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi, mai slágerek.

Rádió 1, csak igazi mai sláger, megy nagy kedvencek, nagy lendület, egymás után megállás nélkül, hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, az igazi mai slágerek között pedig egy igazi újdonság, egy olyan előadótól, akinek már van saját kiadója, úgy döntött, hogy nem akar ő másokkal együtt dolgozni, majd ő szépen megcsinálja a saját dolgát, meg ezt egy komolyabb jogi vita is egyébként megelőzte a korábbi kiadójával. Na, van már sajátja, Mertinger X-nek, és nyilván ez az, ami kiadta ezt az újdonságot is, amit Ed Sheerannel készített, az igazi mai slágerek között a Repeat It, amit már is indítok.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és ha vagányságra van szükség, Jason Momoa a jó recept. Ugyanis nem várta meg, hogy felkínálják neki Blanka szerepét az új Street Fighterben, maga jelentkezett be, méghozzá úgy, hogy egy interjúban beszélt róla, hogy ő ezt eljátszaná. A producerek meglátták és felkérték, szóval bejött. Egy jó tipp tőle. Az igazi mai slágerek között pedig egy szenzációs folytatás, Bibi Rex a Fétlesz dallal jön, ez a New Legion a Rádió 1-en.

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Elindult a Top 500 szavazás. Idén is összeállítjuk az ország legmenőbb, legaktuálisabb, legpontosabb zenei listáját. Ezt viszont csak a Rádió 1 hallgatókkal együtt tehetjük meg, szóval várjuk, hogy kinek melyik aktuálisan a legnagyobb kedvence, aminek szerintem mindenképpen ott kell lenni a listán, és nyilván minél több szavazatot kap, annál előbb lesz. Szóval, ahol jöhetnek a szavazatok, SMS, telefon, Viber 06 23 111 111, van egy Top 500 @radio1.hu e-mail címünk, ezt is bátran lehet használni, de figyeljük az Instát, a Facebookot, egy TikTokot, tényleg lényegében bárhol le lehet adni a voksot. És szerintem remekül szerepelnek majd a Rádió 1 DJ-k is, mert hogy óriási kedvenceket készítenek egymás után. Most például, amit mutatok, az Regán Lilitől jön, az aktuális igazi mai sláger a Hear Me a Rádió 1-en.
1: Sziasztok! Regán Lili vagyok, ez a legújabb saját dalom a Hear Me. Fogadjátok szeretettel itt a Rádió 1-en.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Sopron legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Szerdán zárva tart a soproni vasútállomásnál működő kormányablak. Szentmisével folytatódik Sopron védőszentjének ünnepe. Köszöntöm a hallgatókat, Gál Tóth András vagyok. A soproni vasútállomásnál működő kormányablak szeptember 30-án szerdán zárva tart egy tervezett karbantartás miatt, olvasható a kormányhivatal felhívásában. A leállás ideje alatt a Sopron főtér 5 szám alatt található kormányablak áll az ügyfelek rendelkezésére. Sopron védőszentjének ünnepét idén is búcsúval ünnepelték a hétvégén a Szent Mihály templomban. A programsorozat ma este 6 órakor egy ünnepi szentmisével folytatódik, amelyet Várszegi Asztrik Pannonhalmi főapát mutat be, mondta a rádiónknak Kálmán Imre városplébános.
3: Kedden, szeptember 29-én Szent Mihály főangyalnak az ünnepe, akkor este 6 órakor lesz ünnepi szentmise a város papságával. Ott a főcelebráns Várszegi Asztrik Bencés Pannonhalmi emeritus főapát, püspökatya lesz, és a templomunknak a búcsú ünnepét kiemelten igyekszünk közösségben megünnepelni. Van egy nagyon szép soproni szokás, hogy ha hétköznapra esik egy templomnak a búcsú ünnepe, akkor máshol a városban nincs szentmise, atyák is, meg a hívek is oda jönnek szent misére, és azt látszik a létszámon is általában, tehát reménykedünk abban, hogy a Szent Mihály templom is meg fog telni.
2: A programsorozat zárásaként október 1-én a Szent Mihály templom felújításáról és megújulásáról is megemlékeznek. Nadrai Nóra kiállításának megnyitóját tartják ma 17 órakor a soproni Széchenyi István városi könyvtárban. A Zöld Manó a Malomban és a Digitális térben című tárlat megnyitóját követően az alkotó

0: Résztvevők a rászoruló állatokat támogatták. Ma napos időre számíthatunk a térségben, felhő szinte nem lesz az égen is, csapadék sem várható. Többfelé megélénkül a délkeleti szél, délután 25 fok körül alakul a hőmérséklet. Szerdán is száraz, szinte mindenhol zavartalanul napos időre készülhetünk, kora reggelre helyenként pára köd képződhet. Hajnalra 1 és 11 fok közé hűl le a levegő, majd napközben 23 és 27 fok közötti csúcsértéket mérhetünk.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Jövő Háza, a tökéletes könnyű szerkezetes. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
2: Életet menthet a kígyómérgekben talált anyag. Az Advanced Healthcare Materials című szakfolyóiratban publikált kutatás szerint bizonyos kígyók mérge segíthet felgyorsítani a természetes véralvadási folyamatot. Egy ausztrál kutatás állapította meg ezt. A Queenslandi Egyetem kutatói két Ausztráliában élő kígyómérgében találtak olyan fehérjéket, amelyek gyorsíthatják a szervezetben a természetes véralvadás folyamatát. Az úgynevezett keleti barna kígyó és egy vipera féle mérgének fehérjéről van szó. Az ezekből az anyagokból készült gél képes volt háromszorosára gyorsítani a véralvadást. Ezzel ötödére csökkentette a vérveszteséget. A tanulmány vezető szerzője szerint csapatával megállapították, hogy bizonyos méregfehérjék hatására a vér kevesebb, mint egy perc alatt alvad meg, illetve a méreg megakadályozhatja azt is, hogy a seb újra vérezni kezdjen. Most egy olyan gélen dolgoznak, amely hűvös helyen tárolva folyékony marad, ám testhőmérsékleten megszilárdul, ezzel pedig lezárja a sebet. A készítményt gyógyszertárak forgalmazhatnák, de hasznos lehet a mentők számára, vagy éppen háborús sebesülések ellátásához is. Mint a tanulmány szerzői kifejtik, a traumával összefüggő halálesetek majdnem fele a kontrollálatlan vérzés következménye. A gélt ráadásul véralvadási problémával küzdő páciensek, köztük hemofíliások is használhatnák, így nem kerülnének kórházba rögtön a vérzés miatt. A méreggélt szeretnék mi hamarabb forgalomba hozni. A kígyómérgek alkalmazása a gyógyszerfejlesztésben egyébként nem új keletű, ismert, hogy a brazil lándzsa kígyómérgében található peptid vérnyomás csökkentő előállításához segítette például a kutatókat. Egyes vipera fajok mérgében lévő enzimekből pedig olyan gyógyszereket fejlesztettek, amelyek a vérrög képződést akadályozzák meg. A kobrának és csörgőkígyóknak a mérge blokkol bizonyos idegi ingerület átvivő receptorokat, így nem csak a fájdalom csillapításban, de a krónikus fájdalom, az epilepszia és neurodegeneratív betegségek kezelésében is használt lehet.
1: Az egészségperceket hallották.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most!
3: Rádió
4: E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Rádió 1 csak igazi mai sláger. Egy szép reggelt mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás. 5 óra után járó már 11 perccel. Szeptember 29-e van a Mihályok a névnaposok. Az igazi mai slágerek között pedig Kamrádra gondoltam a kezdésben. Reggeli kávé, reggeli ébredés mellé tökéletes lesz. Az igazi mai sláger a Hug Yourself, amit már is

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

Don't put your blame on me. Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Alulfogyasztó, sütőszekrény, mosógép, szállítógép, mosógép, páraelszívó, okos tévé, gőztisztító, autó, utazás, 1 millió szerszámgépcsomag. Ez nem lehet más, mint a Rádió 1 konténer, amihez ma Balázséktól újra lehet kulcsokat nyerni, sőt, napközben Attistól és Gergőtől is. Csak itt a

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, aki most gondolkozik azon, hogy milyen ruha kell, hát kb. Olyan mára, ami 23 fokban kényelmes lehet, mert napközben ez lesz, most azért még azért kicsit nagyobb a cidri, de szépen lassan kirúgja magát. Top 500 szavazatok, konténerjáték, ez mind-mind vár ránk, meg persze egész nap az igazi mai slágerek itt a Rádió 1-en, a hírek után Mertinger X, Jax és a Told You So, amit indítok. Aztán jön a Balázsi Best On a tegnapi nap legjobb pillanataival, 6-tól pedig indul a műsor. Király Tamást hallottátok, további szép napot, jó rádiózást, jó kulcskeresést és jó munkát a Rádió 1-jel.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
3: Már működik a YouTube AI alapú életkor ellenőrzőinek tesztje. Az amerikai felhasználók egy részét már élesben figyelik. Az a cél, hogy azonosítsák a 18 év alatti felhasználókat a platformon. A rendszerről csak annyit tudni, hogy különféle jeleket vesz figyelembe és mérlegel, így például azt, hogy a felhasználó milyen típusú videókra keresett rá korábban. Ha az algoritmus kiskorúként azonosítja a netezőt, akkor automatikusan korlátozásokat léptet életbe a fiókjára vonatkozóan. Nem csak a korhatáros tartalmakat nem tudja megnézni, de nem kaphat személyre szabott reklámokat, illetve limitálják az egyes érzékenyebb témájú videók lejátszási lehetőségeit. A tervek szerint az éles rendszerben, hogyha a platform téved, akkor egy személyazonosító okmány feltöltésével vagy épp hitelkártya adatok megadásával az illető felfedheti magát és valós korát. Az AI alapú szűrőrendszer ellen már nem egy YouTube videós tiltakozik, hiszen az ellenőrzés szerintük megnehezítheti a tartalmak elérését. Adatvédelmi szakemberek szerint a legfontosabb most az, hogy a platform kommunikációja átlátható legyen, és tudni lehessen minden adatról, hogy hogyan használja azt a platform. A most elérhető legjobb kor meghatározó technológia egyébként 2 éves hibaablakkal dolgozik, így nincs kizárva teljesen a tévedés lehetősége. A Google egyébként az év elején beszélt már a gépi tanuláson alapuló életkor ellenőrző rendszerről, de Ausztrália például már megszavazott egy olyan törvénytervezetet, amely megtiltja a 16 éven aluliak számára közösségi média platformok használatát. Európában 5 uniós ország kezdte el tesztelni a régió saját életkor ellenőrző alkalmazásának prototípusait. Az alkalmazás egy nyílt forráskódú technológián alapul, a felhasználók egy applikációval tudnák igazolni, hogy elmúltak 18 évesek, ezen felül pedig semmilyen más személyes adatot nem kell majd megadniuk. Korábban egyébként már az Instagramon is tesztelni kezdtek egy olyan rendszert, amellyel a 18 évnél fiatalabb, de az életkorukról hazudó felhasználókat próbálják
2: kiszűrni. A tudáspercet hallották.
1: A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: és uraim! Nincs hajnal Balázsék nélkül. Balázsék reggel 6-kor érkeznek, de addig is íme a tegnap reggel legjobb pillanatai. Ez a Balázsék Best On.
1: Mi történik? Tibivel 1000 éve nem beszéltünk, az a Tibiről van szó, és magyar bajnok lett egy bizonyos sportágban. Mondjuk meg őszintén, hogy ez sokszor azért nem történik már meg velünk korunk béliekkel.
2: Mert nem jó sportágat választ.
1: Mert nem jó sportágat választunk, de 45-50 évesen már nem leszel nagyon magyar bajnok, az van. Hogy azért úgy, és nem az, hogy öreg vagy, meg megetted a kenyered javát, de hogy az van, hogy hát azért ott már, ha addig nem csináltad, akkor ott már nem nagyon csinálod.
3: Sportolt bármit.
1: És a Tibi elkezdett, igen, 13-14 hónappal ezelőtt, nekem is van ismerősöm egyébként a lőtéren, és ő mondta, hogy többször látta a Tibit, ő sportlövészetet kezdett.
3: Édesem.
1: És az van, hogy ő annyira ügyes és tehetséges ebben a dologban, hogy gyerekek, magyar bajnok lett, és most posztolt egy képet, miszerint ő áll egy dobogón, leszorítva a korábbi Európa, tedd a posztra,
2: hoppá!
1: Európa, meg magyar bajnokokat leszorítva áll a dobogón, nagy kaliberű pisztoly, optika, divízió 2-es ponttal áll a Tibi, és baromira gratulálunk neki, mert hogy ez nagyon menő, leszorítva, kicsit nem, kevésbé természetesen mosolyogva, Európa bajnok és magyar bajnok sportlövőket, és Tibi áll a dobogó tetején. Figyelj, nagyon adom.
3: Lépuskával vagy légpisztolyjal?
1: Hát ez mindjárt
2: nagy
1: elmondja.
2: Nagy kaliberű pisztoly.
1: Nagy kaliberű pisztoly. Én azt hiszem, ez az a kategória, de nem akarok ebben nagyon okoskodni, hogy bemész egy pályára, és ugye különböző akadály, egy pályán kell végigmenned, és folyamatosan vagy mozgó, vagy fix, nyilván 100 fajta kategória van, lősz végig egy pályát. Tehát ez nem a céltáblára.
3: Szerintem ez a klasszik céltáblára.
1: Én szerintem ne.
3: Állsz a 10 méter végén, de hogy
1: becsukod, levaragasztva a félszemed, állsz,
3: így,
1: és...
3: Van, igen.
1: Én azt hiszem, hogy nem. Én szerintem ez...
2: Fölugrik egy ilyen nyomorult papírőr, őzik-e?
1: A nyomorú, hát kimész egy ilyen pályára,
2: és meg...
1: persze, egy két porz, egy őzik-e.
2: Valaki bedob egy ilyen döglött fácán?
1: Iszonyatosan dinamikus, és nagyon jól levezet mindenféle stressz meg energiát, de hogy ebből ő magyar bajnok le, gyerekek. Hát azért...
2: Hát gratula.
3: Hát én is voltam ifjúsági bajnok.
1: Ifjúsági bajnok, igen. A 18-es, de sportlövészetben, vagy miben?
3: Aha, igen.
1: De az a fix célpont, lőnöd kell, tízesbe kell lőni minél többször.
3: Igen.
1: Aha, félszemed letakarva, de nem fekszel, mint a sífutók.
3: Hát ha 50 méter előttünk, akkor igen.
1: De. Akkor már, te csináltál ilyet?
3: Aha, igen. Igen, és tök jó voltam benne.
1: Azt a mindenségét neki. Na, mindjárt megkérdezzük, mert úgy itt van velünk Tibi!
4: Tibi!
1: 1000 éve! Cserék volt! Te jó is, ezzel évek óta nem beszéltünk, basszus. Komolyan.
4: Azért talán évek óta, de talán igen, szerintem kívül beszéltünk.
1: Igen, siva
3: kettőt. Hívogatod a babalit, csak nem veszik olyan neki.
1: Igen. Na, mi a helyzet? Figyelj, ez milyen kategória vagy? Mi az azt, hogy divízió, nagykaliberű pisztoly, optika? Hát ezekünk nem sokat mond. Mit csináltál?
4: Először is elképesztő élmény volt hallgatni azért, hogy szakavatott emberek beszélgetnek sportlövészetben.
1: Hát azért ehhez is egy kicsit.
4: Döbbenetes volt, tehát a döglött nyúton, a nyomorult őzőn állt, a fekve, ülve. Minden gyerekek, volt. Iszertesen képbe vagytok, tehát jól látni ezt a tájékozottságot. Ez, amiben én nyertem, ez egy nagyon komoly szakág, ez a Steel Challenge szakág. Itt az van, hogy 6 pályán keresztül vívnak ugye a lövők. Itt ezek különböző felállású fémcélok vannak, különböző távolságra, 15-20-30 méter vannak különböző fémcélok, különböző pályatervekkel, és felállsz, és akkor csak te vagy, és 5-ször kell végrehajtani egy adott pályát, és abban a legjobb 4 időt számít, és mész a következő pályára, és a következőre. És ez egy ilyen gyorsaság, ez egy ilyen elképesztő sprint szakák, tehát annyi, hogy szólnak, hogy felkészültél, hogy felkészülsz, kapsz egy sípjelet, és onnantól kezdve 2 másodpercen belül, vagy 3 másodpercen belül vége is van a pályának, és azon belül kell tökéletesen hibátlanul a tőle tehető leggyorsabb idő alatt azokat a célokat eltalálni és nem hibázni.
1: De ide te belépsz egy szobába valahova, vagy ezek mozgó célpontok, vagy te nem látsz semmit, fölhúznak egy paravánt, ott van mögötte a célpont, és te fix helyen vagy, és lősz egy helyből.
4: Lehet, hogy Hollywoodban így van, de itt egy kicsit egyszerűbb. Itt ilyen, ezt úgy kell elképzelni, hogy vannak lőállások, ezek nagyon széles, nagyon hosszú lőállások, olyanok, mint egy ilyen picike kis ilyen kanyon, és abban van letéve 5 darab fémcél, különböző pozíciókban, ezek klasszikus pályák, tehát a világon bárhol ezek a pályák ugyanígy néznek ki. Most ez nagyon nehéz elmagyarázni, valahol ilyen tárcsák vannak, egymástól adott távolságra elhelyezve, és te megállsz, bámolod őket, te illet rántasz, és elkezded a lehető leggyorsabb tempóban lelőni őket, és mindegyiknek találatnak kell lennie, és az utolsó lövésnél megáll az óra magától.
1: És akkor mész a következő pályára?
4: És mész a következő pályára, és elképesztő fókusz, egy ilyen divízió, ugye, amit én lőttem, ez a nagykaliberű pisztoly optikai irányzék, hát ez a rendes ezt úgy mondom, hogy a hallgatók is nyilván értsék, ez a pisztoly-pisztoly. Tehát ez nem légpisztoly, meg kiskaliberű pisztoly, ez ugyanaz, amivel nem tudom, hogyha nem tudom, Manhattan utcáin melbelőnek. Tehát,
1: akkor hogy ez a pisztoly. Ez előre. És 13 hónapja kezdted, és ez most oda jutottál, hogy magyar és Európa bajnokokat hagytál magad mögött?
4: Hát ezen mindenki meg volt lepődve, de az történt, hogy elképesztően nagy találkozás volt nekem ez a lövészet. Szóval nagyon nagy szükségem is volt rá, hogy te is mondtad, mentálisan ez egy fantasztikus sport. Ennek semmi köze nincs az agresszivitáshoz, meg hogy az ember azért lő, mert egy állat, és akkor lövöldözik. Tehát a lőtérre vezető út veszélyesebb valójában, mint egy rendes szakavatott sportlövész, amikor kint van a pályán, mert olyan protokoll van, meg olyan szintű fegyelmezettség. Akkor elkezdtem lőni, és én nagyon nagy szenvedéllyel először tényleg én is pontot lőttem, tehát a pontos lövészet 15 méterről, meg nem tudom miről, abban is egyébként nyertem nagyon szép eredményeket, és én folyamatosan mentem, és szenvedéllyel mentem így előre, és mindenki mondta, hogy nagyon nagy a fejlődési ív, amit járok, tehát hogy elég példanélkülinek látják azt, hogy ilyen gyorsan fejlődik a dologban valaki, és hogy gyakorlatilag egy kicsit múltam egy éves, és akik ott mellettem állnak a dobogón, ezek fantasztikus. Tehát a Tanács Gábor az egy fogalom, tehát fél évvel ezelőtt még autogramot kértem tőle.
1: Ne csináld! Hát
3: most
1: ez nagyon...
3: neki.
1: Igen, most én nára úgy, hát... engedj fel a dobogóra, bocsánat, följebb kell lépni. Most meg ott állnak alattad? Kicsit olyan szomorkásan, hát hogy is mondjam. Te vagy a legboldogabb a képed.
4: Igen, sajnálom azt a képet, nem tudom, miért nem mosolyogtak jobban, én is látom, tehát legalább amíg tudták.
1: Nagyon szomorúnak tűnnek, te nagyon örülsz, én ennek örülök, hogy te örülsz, de ők azért tényleg szomorúak.
4: Mert, és azt hiszem, hogy azért, mert ez tényleg váratlan volt. És egyébként marha érdekes, hogy a versenyeket nem egyéni csúcsokkal nyerik, hanem stabil teljesítménnyel. Aznap reggel elhatároztam, hogy minden pályán mit akarok lőni, tehát volt egy tervem, hogy milyen időket akarok lehozni a pályákról. És amikor azt éreztem, hogy nagyon megy, akkor sem engedtem meg magamnak, hogy elvigyen a szívem, hanem lőttem a tervet végig. Tehát, hogy tudtam, hogy nem fér bele a hiba, ez egy országos bajnokság, és lőttem a tervemet végig. Tehát, amit elhatároztam, amikor úgy éreztem, hogy elvinne a szívem, akkor lefékeztem magam, és mondtam, hogy nyugi John Wick, nem kell.
1: Nyugodj meg, tudod ki vagy, tudod honnan jöttél.
2: Tudod csinálni.
3: Ez már ilyen
4: de az egy érdekes teher egyébként ebben a lövészetben.
3: Kapuzárás?
4: Már rég.
1: De azon már túl vagyunk, Tibi. Azon már te is, én is túl vagyunk.
4: De az egy nagy iskola egyébként, hogy például nekem ebben a sportlövészetben az ismertségem az egy elképesztő hátrány volt egyébként. Tehát, hogy én bárhova mentem oda, én rajtam ott a celebbélyeg, megjött, tudod, a díszcelep, tudod, tehát hogy nekem azért is egy óriási eredmény ez, mert ez valóban egy olyan verseny volt, amit nem lehet megkérdőlezni. Mindenki ott volt, aki számít, ez valóban egy országos bajnokság volt, úgyhogy iszonyatosan nagyon-nagyon boldog vagyok, tehát hogy...
1: Igen, tehát itt nincs az valószínű, hogy két aláírkozz a Tibi CD-vel, azért kicsit olyan pályát raknak neked össze, hogy gyere Tibikém, gyere, hagyjál már kettő darab jegyet valahol, és akkor elintézzük. Tehát itt ez nem fér bele. Akkor ez kőkemény meló.
4: Az emberek is örülnek. Kiraktam egy posztot erről, és írt egy komment elő, hogy tök jó, hogy ebben eredményes vagyok, ha a műsorokban már leginkább csak feladvány lehetek. Tehát, hogy...
1: Igen.
2: Mi a jövő? Hova lehet ebben még tovább menni? Lesz ebből egy ilyen senior olimpia?
4: Figyelj, másfél év múlva leszek senior, de bemondtad, összeugrott a gyomrom.
2: Bocs.
4: Tehát, hogy még senior korom előtt azért sikerült egy országos bajnoki címet nyerni ebben. Nem, figyelj, nekem ez továbbra is szenvedély lesz, meg addig csinálom, amíg élvezem, de jön a maximalizmus egyébként, Balázs, szerintem te imádnád. Feri, neked nem menne.
2: Az biztos, ezzel a szemmel ne hülyeskedj, téged lőnélek le először.
4: Szerintem, Balázs, te imádnád egyébként, gyere ki valamikor.
1: Jó móka. Én valahogy a fegyverek hangját képzeld, én nagyon nehéz. Én engem vittek többször lőtére, és fél órát álltam, és mondom, oké, lőttem kettőt, de hogy se a hangja, se az egész, ami benne van, nem azért, mert hú, agresszív, és akkor meghal valaki, csak valahogy tőlem ez tök távol áll. De lehet, hogy aztán
4: nem
1: most meg már eljött az akkor, hogy...
4: A kezében.
1: Tessék?
4: Hát ez a dörei iszony, nem, ez mindig azt mondja, az ember nem arra van kitalálva, hogy boldog legyen attól, hogy valami felrobban a kezében.
1: Igen, nekem ez volt az érzetem valahogy, hogy így nem jön. De hogy ez, figyelj, ez óriási eredmény, megláttam a posztot, tehát nagyon röhögtem, hogy ez menő, ez komoly, és mondom, láttam az arcukat, tehát ők nagyon szomorúak. Igen, szegénykeim.
4: Nyilván azért nem is posztoltam róla, mert rengeteg eredmény volt eddig, az elmúlt egy évben rengeteg aranyérmet, meg különböző verseny nyertem. De azok olyanok, hogy jó, most lementél valahova, azt nyertél valamit, jó, ülj le, nyugodj meg. De ugye ezt most azért posztoltam ki, mert ezt olyannak éreztem, hogy oké, hát ez már gondolom olyan, amit ki lehet így tenni.
1: Hát ez olyan, főleg, hogy Európa bajnok és magyar bajnokok vannak, igen. Ez körülbelül hány óra kiszámoltad, hogy így a 13 hónap alatt mennyit töltöttél lent a lőtéren? Ez írdatlan meló lehet ebben.
4: Hát az könnyebb kiszámolni, hogy mennyit voltam itthon.
1: Na.
3: A gyerek megismerik.
1: Igen. De ez milyen menő, hogy az ember megtalálja valamit, amit ennyire beszippantja, nem? Hogy ez mennyi mindenen áthúz vagy átlendít, hogy találsz egy olyat, amiért most úgy élsz, ha az. A mikorunkban ez már ritkábban jön el, mert ugye valahogy úgy megvannak a kialakult szokásaink, sportjaink, hobbiaink, de hogy valami ennyire beszippantson, ez ritka.
4: És valamire fontos az, hogy egyébként az ember szerintem, tehát most néztem egy filmet, és tényleg az volt, hogy mi kell az embernek, és hogy szerelem, meg sok pénz, meg nem tudom, és ott hangzik el ez a mondat, hogy nem, az embernek cél kell. És szerintem tök jó, hogyha mindig tud valami olyat találni az ember, ami egy új cél, egy új valami készség, ami éberen tart, meg élesen tart, és a lövészet az tényleg ilyen, hogy itt figyelj, itt lehet akármilyen menő, oda mehetsz jó kocsival, lehet irtózatosan nagy a szád, bármi lehet, de amikor beállsz a lőkeretbe, és elhangzik a sípszó, onnan te vagy, meg annyi teljesítmény, amit oda vittél.
1: Jó, de azért néha oda képzeltél egy-két challenge komment előtt, nem? Na most itt van, ez itt szavost, egy kicsit beleresztek. Na jó van, Tibi, egyrészt tökre örülünk, hogy hallottunk, kettő, hogy ez tényleg nagyon menő. Nagyon gratulálunk. Tehát ez elképesztően menő, hogy ott állnak alattad a szakik, te meg a dobogó tetején, 13 hónap alatt.
4: De
1: Európa bajnok, magyar bajnokokat, és te ott virítasz a dobogó tetején, erre azt mondom, hogy ezt lehet posztolni.
4: Fantasztikus, azok az emberek, a másik és harmadik helyen állnak, azok fantasztikus lövők, és a továbbra is példaképek. Úristen, nehogy ez a szakizás vonuljon be a történetben.
1: Ott állnak ezek a született vesztesek. Hagyjad már, Tibi, tudod te a napos
4: oldalra. Jézusom, ne, nekem találkoznom kell velük.
1: A napos oldalra születtél, Tibi, tudod te, hogyan lesz, Tibi. Nem, nekik is gratulálunk meg. Tök menő, de ott vagy, és ez nagyon király. Úgyhogy jó. Ma is mész, ez ilyen mindennapos egyébként? Vagy heti mennyi ez körülbelül?
4: Hát azért heti 3-4 alkalommal vagyok 1-2 órát itthon.
1: Igen, csak valami kis tiszta ruháért meg kajáért. Tibi, nagyon gratulálunk, vigyázz magadra, meg tökre örülünk, hogy hallottunk. Néha bukkanj föl, jó?
4: Én is, és figyelj, gyere már ki akkor hozzám. Tényleg, tartok én neked egy olyant, amit tetszeni fog.
3: A kertben.
1: Egyszer meg megnézem, mondom, 3 éve voltam akkor, nem, de lehet, hogy most valami átkattad, megnézem. Jó, vigyázz magadra.
4: A hallásod egyre könnyebb lesz.
1: Igen, hogy tűnik el, örülünk. Ciao Tibi, köszi, vigyázz magadra, köszönjük. Ciao, szia.
0: Ez volt a Balázsék Best On. Balázs, Feri mindjárt jönnek élőben.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Sopron legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Önrészt biztosít Sopron az aszbesztmentesítési pályázathoz. A Soproni Múzeum is csatlakozott a Múzeumok őszi fesztiválja programjához. Köszöntöm a hallgatókat, Gáltóth András vagyok. 90 millió forintos önrészt biztosít Sopron az aszbesztmentesítési pályázathoz, és érvényes pályázat esetén az érintett magántulajdonosok 30%-os önrészét átvállalja, mondta a Sopron televízióban Farkas Ciprián polgármester. A városvezető a műsorban bonyolultnak nevezte a pályázati feltételrendszert, és a rendelkezésre álló összeget is kevésnek tartja. Bízik abban, hogy a kormány felülvizsgálja a támogatás feltételeit és összegét.

0: Nagyon változatos, és nagyon sokféle programsorozattal készülünk most is.
1: A múzeumok őszi fesztiválja részletes programját a Soproni Múzeum web és közösségi oldalán lehet megtekinteni. A Soproni vasútállomásnál működő kormányablak szeptember 30-án szerdán zárva tart egy tervezett karbantartás miatt, olvasható a kormányhivatal felhívásában. A leállás ideje alatt a Sopron főtér 5 szám alatt található kormányablak áll az ügyfelek rendelkezésére. Sopron védőszentjének ünnepét idén is búcsúval ünnepelték a hétvégén a Szent Mihály templomban. A programsorozat ma este 6 órakor egy ünnepi szentmisével folytatódik, amelyet Várszegi Asztrik Pannonhalmi főapát mutat be. Nadrai Nóra kiállításának megnyitóját tartják ma 17 órakor a soproni Széchenyi István városi könyvtárban. A Zöld Manó a Malomban és a Digitális térben című tárlat megnyitóját követően az alkotói folyamatokat bemutató élő prezentáció kezdődik. Az érdeklődők betekinthetnek a Photoshop, a Wacom tábla és a digitális ceruza használatában. Az eseményen való részvétel ingyenes. Ma napos időre számíthatunk a térségben, felhő szinte nem lesz az égen, is csapadék sem várható. Többfelé megélénkül a délkeleti szél, délután 25 fok körül alakul a hőmérséklet. Szerdán is száraz, szinte mindenhol zavartalanul napos időre készülhetünk, kora reggelre helyenként pára köd képződhet. Hajnalra 1 és 11 fok közé hűl le a levegő, majd napközben 23 és 27 fok közötti csúcsértéket mérhetünk.
2: Az időjárás jelentés támogatója a Jövőháza, a tökéletes könnyű szerkezetes. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás királyai, Balázsék! A műsor, ami bearanyozza a reggeleket. A kandúr szelidítő Ráskú Eszter! A kör közepén, akinél még a fakanál is vigyázba áll, Rákóczi Feri! És a káosz király maga, akinek szavait egy ország issza. Biztos nem találták ki, hogy kiről van szó. De igen, bizony, ő lesz az Szevescsén Balázs! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
1: Úristen, de hangos, 6 óra után 15 perccel időben itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek, hello Eszter, jó reggelt, várjál, hangod is van, most már
2: nem
1: van.
2: Nem úgy van az, nem úgy köszöngetünk be.
1: Igen, hát csak úgy nem úgy van, hello Feri, jó reggelt,
3: hello, jó reggelt.
1: Mindenki megérkezett, itt nagy zsongás a stúdióban, annyi minden történik, közéletben, politikában, régen is találkoztunk, úgyhogy itt van. Van mit megbeszélni, gyerekek. Jól aludt mindenki, látom, mindenki mosolyog, ez jó jel.
3: Hát minek nem mosolyognak, vagy miért nem mosolyognak?
1: Egy rosszul alvás, egy éjszakai fentlét, egy késői fellépés, egy étterembezárás, egy napos kihallgatás.
2: Hogy el tudsz számolni majd.
1: Igen.
3: Számlák.
1: Gyerekek, zajlik a közélet.
3: Mennek a dolgok, igen, hát mennek. Ezért nem kell ilyenkor sofőrös autót választani, az is egy nagyon... kellemetlen az... dolog tud lenni. Hát majd meglátjuk.
2: Srácok, szerintem ezt az életbe is zárhatjuk, mert ennél viccesebb dolog nem fog történni.
1: Ez elképesztő. Tehát, hogy ott hagy a kocsi, amivel mész az ügyészségre, vagy a NAV-hoz éppen éjszaka, és bepakolod a cuccod, és ott hagyod. Nyilván a sofőr is rémült, te is rémült vagy.
2: Nem, hogy ott hagyod,
1: ja,
2: hanem a lehető legdrámaibb kilépővel ment el.
1: Nagy gázzal elment az autó. De hogy itt nagy letartóztatások meg minden, úgyhogy nagyon-nagyon-nagyon érdekes napokat élünk. Gyerekek, nagyon sok minden történik, és ja, igen, és közben azt láttam, hogy nyomoz az ügyészség a Filipnek a filmje miatt is. Hova, azt hova olvastam tegnap, hogy 7 milliárdból készült a Petőfi film, és azt hiszem hűtlenkezelés, meg nem is tudom milyen nyomozati szakaszban van, és mi a mit keresnek, és mi a vád, de érdekes a dolog az is.
2: A szakértők azt szokták mondani, hogy uh-oh.
3: Júj, még ezt is szokták. Én emlékszem, egy másik szakértőjőre, ő azt mondta, hogy júj.
2: Ezek a lehető legmagasabb szintű szakértők.
1: Igen.
3: Csodálatos. De figyeljetek, de én mindig azt mondtam ezzel kapcsolatban, hogy még ne törünk pálcát senki felett, meg várjuk meg a végét.
1: Mi csak azt mondtuk, hogy nyomoz.
3: A sztorinak, igen, de hát minden esetre azért az ember erre fölkapja a fejét, hogy készült egy film olyan, amilyen, és akkor azzal kapcsolatosan most, hogy hova tűnt itt a 7 milliárd forint, azzal kapcsolatosan nyomoznak, tehát minden esetre azért van, mint elgondolkodni, de még egyszer mondom, várjuk meg a végét.
2: Hát 7 milliárd forint, az mennyi dollár?
3: Az nagyon sok.
1: Az sok.
2: De mennyi dollár?
3: Mit tudom én?
2: Hát akkor ezt tudjuk hasonlítani egy külföldi produkcióval.
1: Hát elosztod a 7 milliárdot 323-mal mondjuk, és akkor kijön, hogy hány milliószor van
2: jó,
1: meg.
2: Akkor én ezzel fogom most foglalatoskodni, meg azzal, hogy kiderül, hogy milyen költségvetésen készült mondjuk a Gladiátor.
1: Ja, nem tudod összehasonlítani, elmondom neked. Hát a Gladiátor az egy jó 20 éves film, de szerintem annak volt azért egy 100-150 millió dolláros költségvetése. Az biztos, alsó hangom.
3: Uh-huh. Ennyi most a dollár?
1: A dollár az ilyen most visszaerősödött egy kicsit, vagy gyengült a forint, és ilyen 3-23-ra tenném most a dollárt körülbelül. Az úgy néz ki. Na. Majd, hát viszont amíg számolgatok, addig azért igen. Itt nézzük a nagy dolgot. Oszd el a 7 milliárdot. 323-mal. És annyi, sok nulla. Azaz nagyon sok nulla. Csodás válogatottunk, csodás játéka. Ki szenvedte, ki hányta, ki vetette végig ezt a gyötrelmet, amit megint csináltak.
3: 54. percig bírtam a lángoló arénában a magyar hősök. Ja.
1: A magyar hősök megint a magyar szurkolók. Hallottad őket? Hát figyelj, én elolvadok tőlük, komolyan. Én ezt a 10 000 embert a szívembe zártam, komolyan mondom. Ezek mennek, ennek és ott vannak, és szurkolnak, és harcoljatok, és énekelnek, és kiabálnak. Nincs még egy ilyen csapat, akinek ekkora szívű szurkoló tábora van. Már csak a focistáinknak is lenne a zselézet haján kívül. Aj, döbbötből. Én föladtam, megnéztem első fél időt, és úriemberekre váltottam, úgyhogy nem. Egyszerűen nem. Nem tudtam ezt nézni.
3: Nem sokat vesztettél, Bodolin, a második fél időnek a feléig. Nem. Eltakarottam aludni, hogy küzdöttünk, még voltak még jó passzok is, érted. Semmi. Ezek... Ez a mi szerencsétlenségünk, ez egy kiváló csapat.
1: Ja, hát és a Marco Rossinak a nyilatkozott a gyerekek. Hát mit komolyan mondod? Mondom, nem akarom, hogy lefáradjatok. Marco Rossi egy szövetség, mert hogy a focista bezselézett haja, 30 milliós fizetése, ezt mondja, de Rossi adott egy sajtótájékoztatót, eddig szimpatikus volt, most is kedvelem, de lehet, hogy ideje lenne menni. Nincs szerencsénk az utóbbi két évben. Hát haver!
3: Ezt mondta.
1: Hát haver!
3: És tényleg
1: hát, ezt nem szerencsére játszák, ezt arra játszák, hogy tudsz focizni, nem tudsz focizni. Belövöd a kapu, vagy nem lövöd be a kapu. Nincs szerencsém, mert az is sérült, a pocakja fáj, ott a bíró ellenünk fújt, ott egy kicsit minket ott kiállítottak. Két éve nincsen szerencsénk. Nincsen szerencsénk. Érted? Ezt mondja egy szövetség, nem azt mondja, hogy satnyák vagyunk gyerekek, szarul játszunk. Igen, ez a válogatott nem tud összeállni. Horror pénzt keresünk, túl vagyunk fizetve, nem vagyunk motiváltak, nincs szívünk, zselézett hajunk. Tökbe, ez nincs szerencsénk.
3: Valamit mondani kell, ezt nem mondhatja, hát, érted, hogy nincs szívünk.
1: A bírók is olyan gonoszak velünk. És azok, és az ukránok ellen is egy görény volt a bíró. Tegyük hozzá, tényleg az ukránoknak fújt, egyértelmű. Rohadjon meg, ott van. De attól még nem tudunk focizni.
3: Igen, a gólt azt ugye nem lehetett volna ilyen könnyen, ha rugunk gólokat mindenhol, ennyi. Azt ugye kicsit nehezebb bírói döntéssel, igen, hogy is mondjam, simogatni. Anna írt be egy SMS, gondolom én, hogy Péter, a háttérország azért rontotta az információt tegnap, hogy mi vagyunk a listán a 36-ak.
1: Igen, ők a 70 vagy 80.
3: Ők a 70-edékek. Én még egy információt megnéztem, hogy képzeld el, Észak-Írország legnagyobb foci stadionja, azt hiszem 16 ezer képes befogadni. Tehát, hogy ennyi, vagy 18 ezeret.
1: Nem is értem.
3: Még ebben se állnak túl jól.
1: Nem lehet abba hagyni? Nem, mert az kész, nincs. Odaadjuk az atlétikának, az úszásnak, a jéghokinak.
2: De mindent oda kell adni a vízilabdának.
1: Odaadjuk a vízilabdának, odaadjuk az öttusát. Nincs, kész, beszántottuk. Nincs magyar futball. Klub szinten ott elszórakozgatunk, 800-an egy MTK Fradin. Vagy 200-an egy, nem tudom, egy ja, faszom. Egy tököm tudja, milyen csapat. És nincs. Azt mondjuk, hogy köszönjük szépen, mi ebből visszalépünk. Nem szenvedtetjük a magyar népet ezzel.
3: Nem akarunk a nemzetközi szintére harcolni.
1: Istenem, komolyan
2: mondom. Mik azok a magyar sportok, amikor most megkapnak a rengeteg pénzt, akkor óriásit mennének.
3: Hát egy csomó miért. Triatlonba például most megint
2: például
3: olyan
2: sportlövészet kozzatni bűvel?
1: Azna.
3: A sportlövészet, de akkor érted az is. Vagy most ugye van a spártatlon eredményünk a Bód is, aki a legjobb idővel ever a világon.
2: És a nagy búvár asszonyunk, aki meg egy levegővel ott lemegy a világdolgájára.
3: Igen, tessék. Ott a Zsófi folyamatosan dönti a világcsúcsokat. És még tudjuk sorolni, de
2: és hát mindezt 300 minek? Forintból csinálja, csak mondom.
3: Hát nem, ő egy fillérből se.
2: Hát szegény. Azért mondom, hogy kb. Annyiba került a levegője. De hogy elképesztően determinált emberek csinálnak nagyon-nagyon nagy sikereket.
1: Hát persze, meg a sportban, meg az eszközökben, meg az öltözőkben lehetne, meg a felszerelésekben, meg a belegvízben.
3: Nyomás alatt teljesít az ember. Tehát ha túl jók a körülmények, akkor nem teljesítesz. Akiket most felsoroltunk az előbb, ugye ők nekik nincs semmiféle támogatásuk, tehát mi van? Nyomás van rajta. Mit csinál? Megnyeri a verseny.
2: Vagy jó dolgában veszik meg a...
3: Jó, igen, dugában a... megveszik, azt nem focizik.
1: Igen, vagy a medencében fokozatosan el kell kezdeni leengedni a vizet, és a vízilabdázóim majd fociznak. Ez se jó, meg a rossz megoldás.
2: Úr, és ez egy csodálatos megoldás, gondoljatok bele, egy teljesen észrevétlen átmenet lenne az egész.
1: Igen.
2: És akkor egyszer csak így, passzolj már! Imádnám.
1: Ja, és komolyan nem tudom, miért gyötörnek ezzel minket, és én aláírom, hogy klubszinten jók, hogy a Szobot tehetséges, hogy a világ egyik legjobbja, hogy világsztár, hogy jól keres, és keressen is, és vigye a csapatát, és óriás, hogy a Premier League-be játszik. Nem is erről van szó, gyerekek, mert ezt el kell ismerni. Ezek együtt nem tudnak focizni. Ezeknek együtt nincs szíve. Ezek külön-külön lehet, hogy a saját klubukért meghalnak. Hát nyilván onnan jön a nagy della, én értem.
3: Na jó, de miért ezért nincs pénz a nemzeti foci csapatban való?
1: Figyeld, hát biztos van, mert ez már, meg ezért az egy pontén ne legyen pénz. Vegyék el a hajzselét, meg a sluszkulcsot.
3: És visszakapott, ha lősz gólt.
1: Visszakapott, ha lősz gólt.
3: Az megy haza kocsival, aki gólt lő.
1: Annak lesz jó holnap a haja, aki gólt lőtt. Aki nem lőtt gólt, annak nem lesz jó haja.
2: Nem az van, hogy a belső nyomás kéne, hogy rájuk nehezedjen, tehát nem is a külső, mert nem azt akarom,
1: nincs.
2: Hogy...
1: Ezeknek nincs nyomás. Te, ezeknek nem tudom, mi lett a tökükkel, meg a szívükkel, de egyelőre nem látod ezt.
2: Mert hogy azt nem kéne számítson, milyen autóba ülnek, meg milyen a hajuk, hanem inkább annak kéne számítani, hogy esténként hogyan forgulódnak az ágyukban, nem? Hogy...
1: Igen, mondom, én kimondtam az ukrán meccsen, figyeljetek, az van, hogy a B-középnek kéne játszani. Te ezek figyelj, ezek felszántanák a pályát. Én tegnap is hallottam őket. Hát szívszorító. Kivonulnak, énekelnek, együtt zengik ezeket a különböző indulókat. Figyelj, felfoghatatlan, hogy mit tol ez a szurkolói gárda.
3: Mennyien voltunk? 10 000-en?
1: Nem tudom, hogy mennyit engednek be, mennyien voltunk, mert akkor ott volt a stadion, lehet, hogy ezt mondta a kommentátor, de hogy ennyi ember ilyen meghatóan kövesse a csapatát, ez figyelj, hát ez le a kalappan. Tényleg, előttük le a kalappan. Egészen durva. Igazi gyökerek vagytok, a kucuval az élet.
3: Na.
1: Lehet, hogy fáj az igazság, ezt aláírjuk, de miért nem néz? Az ilyen SMS-ek nem hajlandók szembenézni a tényekkel. Ezek tények, gyerekek, sajnos, ezek ilyen makas dolgok. Hát ezeket ki kell mondani.
3: Nincsenek nagy eredményeink, azzal nehéz vitatkozni. Igen. Tehát ott lehet kucuzni, meg lehet mindent csinálni. Ja,
2: hívjuk a kucu, tényleg már elfelejtettem. Olyan is hallottam, hogy...
1: Kucu, a kucu.
2: De nagyon rég, ez amúgy Szabolcsi szerintem, nem? Ti hívedek a mászott kucunak?
3: Igen, mi is kucuztunk.
2: Akkor ki, honnan, mi az eredete?
3: Hát valószínűleg ugye Alföld és környéke.
2: Ennyi.
3: Úgyhogy szétterjedt rajtunk.
2: Nagyon szeretem ezt. Rajtunk. Igen.
1: Néhány napja az olasz válogatott kikapott Belgiumtól, vajon ott is így beszéltek róluk másnap reggel? Nem, ne legyetek olyanok, akik nem értik ezt kontextusában, mert tényleg mi nem a tegnapi meccsről beszélünk, hanem egy jelenségről beszélünk, egy 40 éves jelenségről beszélünk, egy hajtástélküliségről, egy szívnélküliségről, egyszer valamiért nem megy, nézzétek meg az eredményünket. Az olaszok se jutottak ki a VB-re, de lehet, hogy meghalnak, lehet, hogy jól játszanak, lehet, hogy van egy stratégiájuk, lehet, hogy építkeznek, lehet, hogy 4 év múlva vagy 2 év múlva már ott vannak. Mi nem a tegnapi meccset mondjuk, hanem általánosságban éveket. Beszélünk egy jelenségről, amiért hosszú évek óta zajlik, és erre jön a szövetségi kapitány, aki azt mondja, hogy nincs szerencsénk. Hát legalább tőle vársz valamiféle önreflexiót, vagy önkritikát. Na szerencse, hát ért, fontos, fontos, de nem ez dönti el.
2: Igen, ez a legjobb, hogy meg se szólaltam.
3: A jelenléted generálta ezt a legjobb.
2: Itt szívom a kövér levegőt, itt azt csinálom.
1: Szerencse, hogy ti minden szakszere hozzá tudtok szólni, üdv jó. De miért fáj ezen? Miért okoz ez lelki fájdalmat, hogy a kedvenc sportjukat bántod? Vagy kimondod azt, amit sokan gondolnak? Ezt bűn kimondani? Tehát nekem, én drukkolok egy Tour de France-os csának, és te elmondod, hogy szerinted a bringa szar, és nem sértődöm meg, ez a véleményed, oké, ráadásul van a berigasság. Miért fáj ez
2: ennyire mindenkinek? Ez azért van, mert a te életedben nem csak a Tour de France-os fickó van.
1: Tudom. Ja, értem, hogy nekik csak a foci.
2: A fókusz nagyon sokat számít, hogy mennyire vagy erre kihegyezve, szerintem.
1: Az olaszok és a belgák is a világ élvonalában vannak egyébként. Na igen, szóval, hogy ez nem volt egy jó hasonlata. Ah, igen. Na jól van, oké, ennyit erről, ez volt tegnap. Plakátkiállítás, ki látta?
2: Plakátkiállítás, ti jártok, kulturálódtok, jól érzitek magatokat. Itt mások dolgoznak, gyereket nevelnek, kucuskodnak.
1: Csak mások. A tévé?
3: Csak a szórakozás?
1: Csak a szórakozás?
3: Ez a fajta! Semmi kultúra?
1: Semmi kis
3: én
1: kultúra?
3: Én voltam az Uficibe a hétvégén, nekem ki van fújva az óra, érted?
1: Uficibe, jó, flancolunk hát az Uficibe,
3: érted? Most nem azért, csak mondtam, hogy az legalább kultúra.
1: Jó, az egyébként kultúra, na, igen.
2: Miért történt ez?
3: Azért, mert van bent egy büfé, és olcsó az Aperol Spritz.
2: Berángattak.
1: Megnéztem. Figyeljetek, az van, hogy jó, de nekem a tavaly jobban tetszett. Most minden a rendszerváltás, kormányváltás április 12-ről szól, és úgy időtő lett volna a 8. után úgy fellélegezni, ja. Hogy megmutat valami más. De értem, hogy most mindenkit ez foglalkoztatott. Na 40 plakátból 39,5. Az most ugye a kormányváltás, rendszerváltás.
2: És az egyetlen egy, ami nem az mi?
1: Az is az.
3: Csak nem annyira.
1: Voltak szellemesek, de a tavalyi az még egy kicsit olyan, hogy is mondjam, csak olyan több ízű volt. Nem rossz, egyébként vannak kifejezetten szellemesek. Kíváncsi vagyok arra, hogy azért megyek ki mindig, hogy ezek a 20-30 éves srácok, ezek hogy gondolkodnak, mit látnak. Milyen a szemük, mire rátnak rá, mire nem. Vannak, amik kifejezetten tetszettek. Van például olyan, hogy emojikból van kirakva egy sztori. Az elmúlt 16 évből. És neked emojik alapján meg kell fejtened, hogy az a sztori miről szól. Másfél órát el vagy a plakát előtt. És van, ami 6-ból áll, és úgy van meg, mint ha amőbáznál. Van, ami 8-ból áll, van, ami 4-ből áll, van, ami keresztbe van, de körbe van kerítve, tehát tudod, hogy az egy sor. Mint amikor az amőbába 5 darabod van X-el, és akkor azt áthúzod. És az 5 emojiból neked meg kell fejtened, hogy ez melyik történetét emeli ki az elmúlt 16 évnek. Van a Narnia, ami Nernia, és akkor ott ilyen mindenféle mítikus lényekkel van a 16 év ábrázolva. Vannak kifejezetten jók. Vannak jók.
3: De ezt miért üldözték ki ezt Óbudára? Bent volt.
1: De ez a Bikás Parkban volt, aztán vagy nem kaptak engedélyt, vagy elüldözték őket, vagy nagyobb helyre mentek. Most nagyon sok plakát van.
3: Aha.
1: Most kim vannak a Petőfi-nek a Budai híd főjénél nagyjából kis túlzás, de egy kicsit arrém.
2: Tudtad hát értelmezni ugye az emojikat, vagy ott volt a segítséged, aki mondta, hogy ez mit csinál?
3: Körbenézem, ha
2: igen.
1: Annyi új emoji volt, én csak az összetett kezet ismerem, meg a síró fejet, mert boomer vagyok.
2: Vagy egy pacsi, vagy pedig egy imádkozás, jó? Az a szaloncukor, akkor az izi...
1: Igen, nem, az nem szaloncukor, az egy DNS. Az egy svájci kicska, nem, az egy szúnyog. Így el voltam egy ideig. De nem rossz.
2: Nagyon művészi a mai plakát felhozott. Mit van ez, amit valószínűleg nem is tudom, miről szól. Tolkientől valami.
1: Igen. De jó, érdemes megnézni. Szerintem vannak jók. Na jó van, gyerekek. Oké, elmegyünk hírezni. Fél hét. És tegnap este kapcsolgattuk a tévét a filmmel, belenéztünk az Ír Magyarba. Aztán elkezdtük nézni a Torrente 3-at, hát itt maradtunk. Hege, küldte nekünk.
2: Ez nagyon nehéz választás lehetett azért, mert a Torrente 3 önmagában nagyon kemény.
1: Igen.
2: Hány éves a fiat? Kérdezem meg.
1: Igen, ez jó kérdés. Csak a felét láttad, 100 van kint. Szerintem meg jobb, mint a tavalyi csokinik. Jó van, gyerekek, most ne vitatkozzatok mindennel.
2: Balázsnak
1: úgy gondoljátok, mi van? Ma mindenki sünnel ébred. Szerintem meg jobb, mint a tavalyi csokniki. Mi van ma, gyerekek?
2: Átállunk az őszre.
1: Igen, ez van.
2: Grampia az egész magyar.
1: Úgy érzem, hogy kicsit mindenki zabos.
3: A tavaszi lendület most tört meg. Tehát, hogy ideig tartott, én azt
1: ideig érzem. Tartott?
3: A népben. Tehát, hogy
1: elfogytuk, igen. De még nincs sötét, még süt a nap, még 25 fok van.
3: De most már sötétedik, hát hétkor már sötét van, hát, és este
1: 25
3: van.
1: 25 fok lesz ma. Hát.
2: Amíg még papucsban járok, addig nem kell félni. Jó?
3: Én de milyen mondom. Papucsba? Behoztad?
2: Hát abban jöttem, várjál.
3: Gyil, figyelj, kapaszkodj meg, most nézz oda.
1: Azt a mindenségét neki. Gyilkos, a mindenségét
2: vannak
1: neki.
2: Rajta csármok is. Van rajta egy cápa, meg egy bögre.
1: De hogy van rajta valami szarv, vagy orr, vagy nem
2: az,
1: tudom
2: az
1: mi
2: egy,
1: az.
2: Az egy bögre.
1: Bögre van a papucsodon.
2: Igen, tessék, itt van így, látod?
1: Megőrülsz.
2: Bögre, meg egy cápa.
1: És lógnak rajta olyan, mint a karkötők olyanok.
2: Igen, ezt... és ez már az őszi, és van benne bunda.
1: Azt a mindenit neki. Tessék, nem
2: tudok ehhez.
3: És a bunda tök színű, mert hogy ősz.
1: Igen. Ez kemény. Visszafogott, igen.
2: Azt mondta a férjem, hogy ő érti, hogy én már nem próbálkozok, de hogy... Igen. Nincs neki felső határa.
1: Igen, azért mindennek van vége.
2: Azt mondta, hogy ő már ebben nem mennek az utcára, és mondtam, hogy aha, majd meglátjuk.
1: Na jó van, gyerekek. Oké, viszont fél hét után 2 percig el tudtunk menni, úgyhogy megyünk reklámozni, hírezni, meg minden van, aztán majd mondjuk, mi a menü. Jó, itt vagyunk mindjárt a hírek után.
0: Senki ne pánikoljon! Pár perc szület, és Balázsik ismét visszatérnek! A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Emlékszel, milyen meleg volt pár hete itt a teraszon?
5: Igen, most már tudjuk, mennyit is ér az árnyék.
4: Akkor menjünk az éderkertbe, válasszunk egy fát.
5: Ültesd el most ősszel a következő nyarak árnyékát. Díszfák, gyümölcsfák, cserjék és föllabdás növények az éderkertben. Sopron és Kópháza között a 84-es főúton, vagy online éderkert.hu.
6: Vásárolj most, fizess később! Kerítéstől a tetőig, a festéktől a kádig az Újháznál mindent megtalálsz. Otthonod felújításához válogass több ezer termékünkből, akár az időtálló Swissporton tetőcserepekből is 0% THM-re. Részletek és résztvevőkereskedések 0thm.újház.hu.
7: Ha ősz, akkor Oktoberfest a Kaszinó Sopronban is. Október 3-án igazi Oktoberfestes hangulattal várunk. Zenél a Lustige Burschen. Sör, perec, Oktoberfestes finomságok és összesen 5000 euró értékű nyeremények várnak. Addig is gyűjtsd a sorsjegyeket. Kaszinó Sopron. A szerencse csak rád vár.
8: Október 3-án irány László Major, a Fertőhanság Nemzeti Park majorsági napja, ahol 10 órától izgalmas programok várnak. Lovas fegyverbemutató, kutyás bemutató, RC modellek, gólyalábasok, mindez egyetlen napon. Próbáld ki a Futura kalandobozt, az ólomöntést vagy a kerámiázást, fedezd fel a környéket lovaskocsival vagy terepjárós túrán, nézd meg a divat bemutatót, a Bábszínházat, a Magyar Vizek halai kiállítást, nézd bele egy naptávcsőbe. Közben várnak a traktorok, vásári forgatag, és még rengeteg élmény. A nap végén pedig a Magyar Banda húzza a talpalávalót. Ne tervezd mást október 3-a szombatra. Vár a Nemzeti Park.
9: Ne fűsd az utcát! Szigetelj Thermomasterrel. Most a teljes hőszigetelő rendszer színfelár nélkül. Kérj ajánlatot ungarocel.hu.
10: Születésnap, csapatépítő, vagy egy baráti találkozó helyszínét keresitek? A Jégverem fogadóban megtaláltátok. Sopron belvárosában privát teret nyújtunk az ünneplésre. Nálunk nincs bérleti díj vagy elvárt fogyasztás, csak rendeljétek meg kedvenc fogásaitokat, és választhatok három egyedi hangulatú termünk közül. És a legjobb, az esemény végén a fuvarral sem kell foglalkoznotok. Sopronban és környékén díjmentesen hazaszállítjuk a társaságot. Privát élmény, házias ízek, Jégverem fogadó. Sopron, Jégverem utca. Részletek és ajánlatkérés jégverem.hu.
11: HD házak. Költséghatékony és energiatakarékos, könnyű szerkezetes házak. A tervezéstől a kivitelezésig. www.hdházak.hu.
12: Védelem a családjának és a vállalkozásának. Válassza a biztonság minőségét. Válassza a patentot. Szeretesse vagyonvédelmi riasztórendszerét a Patenttal, és kérje a 24 órás távfelügyeleti szolgáltatást. Ingyenes vagyonvédelmi felmérés, fegyveres kivonulók, lakásdizájnba illeszthető riasztók. Patent. A biztonság minősége Sopronban is.
13: Reklámot hallottak.
14: Sopron legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
15: Már lehet kérni a fűtés elindítását Sopronban. Szeptember 30-án zárva tart a soproni vasútállomásnál működő kormányablak. Köszöntöm a hallgatókat, Gáltót András vagyok. Már lehet kérni a fűtés elindítását Sopronban. Május 15-ig tart a rendelkezésre állási időszak, amely alatt a lakók a közös képviselőn keresztül kérhetik a fűtés elindítását, illetve automatikusan bekapcsolhat, ha 3 napon át 12 Celsius fok alatt marad a napi átlag hőmérséklet, vagy egy napon 10 fok alá csökken, olvasható a Sopron Holding közleményében. Hozzátették, induláskor érdemes teljesen kinyitni a radiátor szelepeket, így gyorsan kiderülhet, ha valamelyik radiátor vagy szelep nem működik megfelelően. A soproni vasútállomásnál működő kormányablak szeptember 30-án szerdán zárva tart egy tervezett karbantartás miatt, olvasható a kormányhivatal felhívásában. A leállás ideje alatt a Sopron főtér 5 szám alatt található kormányablak áll az ügyfelek rendelkezésére. Nadrai Nóra kiállításának megnyitóját tartják ma 17 órakor a soproni Széchenyi István városi könyvtárban. A Zöld Manó a Malomban és a Digitális térben című tárlat megnyitóját követően az alkotói folyamatokat bemutató élő prezentáció kezdődik. Az érdeklődők betekinthetnek a Photoshop, a Wacom tábla és a digitális ceruza használatában. Az eseményen való részvétel ingyenes. Elindult az ősz legszínesebb múzeumi programsorozata, megkezdődött a Múzeumok őszi fesztiválja, amelyhez idén is csatlakozott a Soproni Múzeum. A Múzeumok őszi fesztiválja részletes programját a Soproni Múzeum web és közösségi oldalán lehet megtekinteni. Sopron védőszentjének ünnepét idén is búcsúval ünnepelték a hétvégén a Szent Mihály templomban. A programsorozat ma este 6 órakor egy ünnepi szentmisével folytatódik, amelyet Várszegi Asztrik Pannonhalmi főapát mutat be. A hétvégén rendezték meg a 7. jótékonysági szépségversenyt a Nektek Ugatunk Állatvédő Egyesület szervezésében. A népes mezőnyben kistestű, közepes és nagytestű kutyák, valamint a fekete gyémántok kategória indulói is megmérettették magukat, idén pedig a gazdi kutya hasonmások kategóriájában is lehetett nevezni. A rendezvényen jelentős összegű adomány gyűlt össze, amellyel a résztvevők a rászoruló állatokat támogatták. Ma napos időre számíthatunk a térségben, felhő szinte nem lesz az égen, is csapadék sem várható. Többfelé megélénkül a délkeleti szél, délután 25 fok körül alakul a hőmérséklet. Szerdán is száraz, szinte mindenhol zavartalanul napos időre készülhetünk, kora reggelre helyenként pára köd képződhet. Hajnalra 1 és 11 fok közé hűl le a levegő, majd napközben 23 és 27 fok közötti csúcsértéket mérhetünk.
13: Az időjárás jelentés támogatója a Jövő Háza, a tökéletes könnyű szerkezetes. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
14: És most. Rádió 1. Folytatódik a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora Balázsék. Sebestyén Balázsral, Ráskó Eszterrel és Rákóczi Ferivel. Csak igazi, ma is sláger megy. Rádió
1: 3:47 lesz pontosan, 6 perc múlva jó reggelt. Kívánunk mindenkinek.
3: Hello, bello.
1: Hello, drága hallgatók, itt vagyunk, és világosodik már egy kicsit. Világosodik egy kicsit, úgyhogy csak jó, alakul ez. Nincs még azért annyira nagyon ilyen fél 8-ig, meg 7-ig sötét. Ezt a magyar válogatott küldte rám.
2: Csináltak egy olyan hangutánzó versenyt, hogy kinek az apja hogy indul el reggel a munkába.
1: Igen, az jó.
2: A milyen hanghatásokkal jár együtt a reggeli készülődés? A ürőszoba?
1: Igen, mit csinál a fater, igen. Na, azt mondja, hogy sok játékra jelentkezés. Igen, és hát itt még ettem mindenkit. Ventillágat itt a tegnapi meccs után Kis Norbi 8-szoros Európa bajnok lett, azt a mindenségét neki.
3: Kamion nyaj.
1: Az kamion.
3: Az kemény.
1: Az kemény, gyerekek. És hát tegnap beszéltünk Tibivel, azért az is kemény. Ugye Kasza Tibivel, aki meg sportlövő magyar bajnok lett. Maga mögé utasítva Európa bajnokokat, meg
2: az,
1: magyar bajnokokat.
2: Miért van az? Kicsit azt gondolom, hogy ez én is tehetnék.
1: Tehát, hogy... Mert sok mindenről gondolod.
2: Tehát, hogyha lenne néhány milliárd forintom a fogyasztószeremből, és otthon ülnék, egész nap unatkoznék, és akkor mit csinálják, és akkor venném magamnak egy fegyvert, hogy szerintem ki tudnám én is gyakorolni. Mm-mm. Nem? Hát... Ez nem így működik? Ez, mi kell hozzá? Nagyon jó szem.
1: Ehhez szerintem önmagában tehetség. Tehát, hogyha 13 hónap alatt teljesen civilből eljussál oda, hogy legyőzöl egy olyat, aki 10 év elő, és két naponta ki van, nyilván anyagi feltételek is kellenek, hiszen lőszer azért nem biztos, hogy mindenki ugyanannyit tud költeni, tehát itt lehet azért egy különbség, hogy el tudok lőni heti 50-et, én meg napi 200-at, tehát azért ez is egy fontos különbség, mert nem mindenki tudja úgy finanszírozni a saját lövéseit, az is drága, de a tehetségeben benne kell, hogy legyen.
2: De mert ki gyakorolni paintball puskával, vagy hasonló?
3: Nem. Hát nem ugyanaz.
1: Nem ugyanaz.
3: Tudod. Ez iszonyatos koncentráció, de végig, tehát hogy egy másodpercen nem engedsz el, az Tibi is mondta tegnap, hogy odaállsz és gyerünk, paf.
1: És iszonyat meló. Tehát amíg mondjuk lehet, hogy magyar bajnok lemegy 10 éve, mit tudom én, heti 3-at, és el tud lőni X-et, addig te minden napot vagy heti 5-ször, és az 5-szörösét lövöd el. Tehát ez lövészeti mennyiség is, de amellett nyilván tehetség is érzék. Nem tudod máshogy.
2: Szóval csak ki kéne ezt próbálni.
1: Az, hogy kipróbálod, az oké. Az, hogy ebbe egy év alatt ennyit teszel, az egy nagy kérdés, hogy bele tudod-e tenni. Meg hogy van-e szemed, meg tehetséged, mert itt azért ez is számít.
2: Szemem az van, még egyelőre. Tehetségem, az nem hiszem, de ettől függően szemem az van.
1: Kettő de ez menő szerintem, nem? Nagyon egy menő. Év alatt egyszer csak oda. Odaállsz, és azt mondod, hogy hello gyerekek, itt vagyok, megjöttem. És magyar bajnok vagyok. Szóval azért az...
2: Azok a legjobb dolgok, amik ilyen csendben történnek, tudod, amik egyszer csak így, így felbukkanak a semmiből.
1: Már én tudom, tudtam, hogy jár lőni, mert nekem ismerőseim lőnek, meg kollégák.
3: Egymásra,
1: igen, bosszúan. És ők mondták, hogy lent van, nagyon ügyes, és nagyon sokat lő. Tehát, hogy nagyon sokat van lent, megszállottan csinálja. De kicsit mindannyian ilyenek vagyunk szerintem. Tehát a Tibi sok szempontból hasonló, valamire rácsúszol, akkor csak az
2: azt írják a hallgatók, hogy a felbéret egy mesterlövészt, és a válla fölött átlőtt,
1: amikor... Igen, az lehet, hogy ez történt, igen. Tibi, de ez a fejfogak kellenek. De az is kell. De nagyon, ezt el kell ismerni, gyerekek. Tehát egy év alatt eljutni ide, az nagyon komoly eredmény. Mert hogy ugye olyan sportlövészetben...
2: De ilyenkor állnak, ugye? És nem, tehát nem az, hogy hasalnak, meg gurulnak.
1: Nem, állnak és több szobát kell teljesíteni, és mindenhol van 4 vagy 5 célpont, és a leggyorsabban kell lelőni. És akkor van egy időd, aztán azt viszed tovább.
2: Szerintem a kommentelők olyan motivációt adtak amúgy Tibinek, hogy...
3: Úgy se fog ez neked menni.
1: Mit akarsz te ott, igen?
3: Késő van már ehhez, Tibi.
1: Ha motivációt akarsz, csak tegyél ki a Facebookra egy posztot, hogy most mihez van kedved, és milyen sportot kezdtél el. És utána olvasd el a kommenteket, és érezd át, hogy a feléd irányuló...
3: Óriási szeretetet és támogatást.
1: Támogatást, szeretetet, és úgy gyere rá, hogy ebből nagyon jól tudsz merítkezni. Vagy a Tibinél is ez volt. Posztolt egyet, és minek csinálod, már jó dolgot, nem tudsz. Igen, arról hagyjatok ti meg, és kész. Tehát, hogy én már Facebookra egyébként semmit, csak ott itt szinte. Meg
3: azt még föl tudják dolgozni.
1: Annyi. Én semmit nem teszek ki Facebookra. Oti, meg RTL-es promó. Semmit nem vagyok hajlandó Facebookon egy fél mondatot sem megosztani magamról. Instán se sok privát dolgot, de Facebookon aztán meg végképpen.
2: Azt hittem észre, hogy azok az emberek kommentelnek Facebookon, akik régen így elmentek mellett az összes, így motyogtak az orruk alatt. Ez az ilyen... Tehát ilyen
1: jaj, nagyon fáradt lett a Facebook. Rossz indulatú, fáradt, gonosz. Nem egy jó közeg.
2: Meg kicsit ilyen, hogy is mondjam, ilyen... Tehát egy olyan perspektívát tudnám mindig megragadni, amit, hogyha folyamatosan csak ezzel a szemem előtt, nem tudnék létezni.
1: De tehát tényleg, nem látod, létezni. Hogy nincsenek jól.
2: Nincsenek jól.
1: Az Insta még azért egy jóval vidámabb, kedvesebb, barátságosabb közeg. Én csak azt használom, van, amikor társba megosztok a Facebookon egy-két dolgot.
3: Ott kapod a jót.
1: Beszélgetős esteket, jegyeladást, RTL-es műsorpromó, ilyeneket nem teszek
2: meg
1: más. Meg
2: a legtöbb ember, aki ott van amúgy a Facebookon, és ők csendben vannak. Tehát, ez vagy, szerintem a többség nem ír semmilyen kommentet, ők nem nyilatkoznak.
3: De a jót miért nem írja?
2: Azért nem, mert nem ül le megírni ezekkel hadakozni, hát miért tenne ilyet? Különben te se csinálsz ilyet. De,
3: mi nem vagyunk alapvetően egy oda kommentelők, azért szerintem egyik.
2: Nem, ez a lényeg, hogy nem, hogy aki meg optimista, meg látja a dolgokat, árnyaltan, meg nem tudom, esetleg így...
3: Na de ők hol vannak? Azok közül, akik...
2: Itt ülnek a rádióba.
3: Csinálják a műsort, aztán...
2: Élik az életüket.
3: De csak vagyunk még egy páran, tehát hogy kiteszel valamit, és akkor csak a szar ömlik alá, ott azért nem kéne egy másik oldalnak is megjelenni?
1: Igen.
3: Azok már nem akarnak.
2: Harcba hívod a sajátjaidat?
3: Igen, a normalitást hívom harcba, hogy oda lehet írni, hogy figyelj, nem állj, ne a szart nézzétek.
1: Nincsen, ott nincs normalitás. Nagy olyasolat valaki azt, hogy a Facebookon lenni olyan, mint bemenni fiatalon az STK-ba. Széke, tényleg ilyen. Abszolút jó megfejtés, igen. Bódis Tamás ultrafutó bekerül-e a témák közé? Bekerül, gyerekek, 9 után hívjuk. 9 után
3: tegnap
1: elvileg.
3: Is hívtuk már hívtuk, egy csomószor, igen. Csak szerintünk aludt, mert ugye futott egy 19 órát egy húzamban.
1: Igen.
3: Ugye szerintünk pihen, de mára le van egyeztetve.
1: Ezekkel a teljesítményekkel azért mi is foglalkozunk. 246 kilométer görög ultramaraton, pályacsúcsa 19 óra 40 perc. Ez nincs, gyerekek, ez nincs.
3: Nem készülünk Eszterkém egy ilyenre?
2: Mire? Ultramaratonra?
3: Egyes pártatlóra, 19 óra 40 az idő most.
2: Futás!
1: Gyerünk! Nagyon szeretném, hogy futnátok felváltva 19 órát. Az menjek mellettek motorral.
2: Az első másfél óra az véget érne az ultramaraton szerintem. De abban is lenne már könnyek.
3: Nekünk egy rövid ultra.
2: És valami másik plusz.
1: Hát igen, nem lehet, gyerekek, nem lehet 249 kilométert
3: lesz. De lehet.
1: Nem lehet.
2: Most ez vasárnap?
1: Már lefutották, megnyerte.
2: De miért nem szóltatok, odaadtam volna az okos órámat, meg kellettek volna a lépések a gyereknek az iskolai projektjéhez.
1: 146-ot futott, hogyan? 19 óráig futni? Hát kocsiban nem ülök annyit. Hát semmit nem tudok 19 óráig csinálni. Aludni sem tudok adni.
2: Sem tudsz adni.
1: Nem, semmit nem tud. Nem. Nincs az a tevékenység, amit tudsz 19 órán keresztül csinálni. Se kocsiban ülni, se motoron, se repülőn, semmi. Ő futott.
3: Hát nem is ült, nem aludt, amiket te soroltál, ő futott.
1: Az alvásban nem vagyok biztos, szerintem mikroalvások vannak. Ilyen beleszúnyágatások vannak. Azt többször elmondták ők, hogy tudnak futás közben egy picit ilyen, először így átszellemülsz, majd halucinálsz, majd bele-belealszol a futásba. Az lehet, hogy volt neki. Nyilván nem 100 kilométerig, mint a tibeti transzban futók, de hogy lehet, hogy
3: kicsit... úgy futnak 100 kilométert, hogy alszanak.
1: Igen, lungmapáknak hívják őket.
3: Lungmapa?
1: Igen, az a nevük, és régen arra használták őket, hogy több száz kilométert úgy futották le, hogy amikor elindultak egy kolostorból, akkor transz állapotba tették őket, és transzban futották.
3: Hagyjad már, nem futott neki semminek transzban.
1: És amikor te találkoztál egy ilyen Tibetben, akkor láttad, hogy csukott szemmel transzban fut, és mindenki félreállt. Tehát az volt, hogy nem állítottad meg, nem beszéltél vele, csomagokat vitt, futár volt, leveleket itt kolostor és kolostor
3: nem
1: között.
3: Nem futhatsz csukott szemmel.
1: Transzban
3: nem lehet, hát neki fut a háznak.
2: Nem követed össze híreket a transzfutót a kolostori futóval?
1: Tibet.
2: Transzfutó volt, de nem úgy volt transz.
1: Tibet, Nepál és az egész Himalája sokszor találkozik a misztikummal.
2: Nagyon sok időt tesz még leesetnek. Kármit az irigyom mindenki.
1: Én nem is hallottam. Mit mondtál? Mit gonoszkodtál meg? De látom, aljas volt.
2: Hát, hogy összekevered a fogalmakat, ez csak a sima transzfutó volt.
1: Igen, Tibetben nagyon sok a transz. Nem, transzfutók, ők voltak a lungmapák, ez volt a nevük. Nincsenek már nagyon, ahogy nagy, hát hogy is mondjam, csak buddhista szerzetesek is, inkább Nepálban meg Indiában vannak már. Tibetben már nincs semmi, csak kínaiak. Na de mindegy is, itt van a hallgatónk. Halló, jó reggelt!
16: Halló, jó reggelt, sziasztok!
1: Hello, hogy hívnak, ciao. Berti, szia Berti!
16: Berti vagyok, üdvözöllek titeket.
1: Mi is üdvözlünk téged.
16: Kisvárdáról.
1: Na.
3: Kisvárda?
16: Várdáról.
3: Foci csapat, hogy van?
16: Tessék?
3: Semmi.
1: Hogy van a foci csapatod?
16: Nem nézek focit, megmondom őszintén.
1: De most miért csinálsz ilyet?
2: Jaj, magadra hozod a bajt, magadra hozod. Szereted a focit és nézed is.
16: Normális sportokat nézünk.
3: Azaz?
2: Na.
16: Kézilabdát például.
3: Kézilabdás vagy.
16: Lányom, hogy kézilabdázik.
2: Nagyon helyes. Nagyon helyes. Azok amazonok. Kézilabdás lányok.
1: Bizonyám. Jól van. És kivel játszanál?
16: Eszterrel játszanék.
1: Eszterrel játszanál.
16: A ellen.
2: Jól aha. Van. Kisvárdán nagyon jó kocsmák vannak, úgyhogy tudok menni ezzel a feltevéssel.
16: Melyikre gondoltál pontosabban?
2: Van az a lovagos. Annak mi volt a neve? Várkert? Vagy mi volt a neve? Nem. Van a kansas, ugye?
3: Ha, jó, de jó. De
2: ami ugye Kansas. A Kansas, de úgy van, hogy lejön, hogy kan kötője sas. A kan sas söröző, ami szerintem önmagában megírja a turizmus, tehát erre már épülhetne. Meg volt még egy ilyen lovagias témája, de most nem emlékszem pontosan, mi volt a neve.
16: Pár étterem. Nem arra gondoltál?
2: Hát nem, ez egy kocsma volt. Kocsma. De várj, Kisvárd. Igen, Kisvárdán. Ott hittem életem először abszintot.
16: Yellow.
1: Úgy leestem erről a beszélgetés, azt se tudom.
3: Kisvárdai
1: kocsmák.
2: Kansasba például elmehetnél te is.
1: Kansas, amik a neve jó. Kansas. Gyerekek, játszunk, kivel játszál? Gondolom Eszter, nem?
2: Mit történt? Megköszöntük, hogy velem fog játszani.
1: Ja, veled, és mondtad már, hogy kivel játszanál?
2: Igen, az van, Balázs most elveszett a transzfutóknak a Facebook oldalát.
1: Én megnéztem a transzfutókat. Megtaláltad őket, Feri?
3: Nem.
1: Nem találtad?
3: Transzfutó futókat találtam. Nem,
2: mondom, azt mondom, somót. Hogy szerintem nagyon-nagyon lehet.
1: Mindjárt megtaláld őket. Na jó, van, indítom az órát, 3-2-5.
2: Na, szóval milyen témával készültél?
16: Figyelj, munkával kapcsolatban is készültem, több dologgal. Készültél valamivel?
2: Semmivel nem készültem, és meg is nyerted ezt a játékot, ugye viszontlátásra.
1: Nagyon jó, ez figyelj, ez egy
2: munkával is készültem. Milyen munkával készültél? Milyen munkával, ezt nem is mondtad pontosan.
16: Figyelj, erdészeti gép, kiközelítő gépen dolgozok egy forwarderrel.
3: Forwarder.
1: Hát egy jó forwarder.
2: Annyira szeretem amúgy azt, hogy tudom, hogy mikor beszélek Szabolcsival, hogy megvan ez a vidámság a hangukban.
1: Egyébként tényleg ez jó.
2: És nem adunk neki valamit? Nem lehet,
1: nem tudok mit adni. Zsűr. De várja, tudok. Figyelj, nézd meg, ez itt van.
17: Gratulálunk. Nyereményed egy Rájszáb termékekből álló ajándékcsomag.
1: Hoppácska. Na.
2: Szóljál a mókusoknak is, ha mész az erdőbe, mert szeretni fogják.
1: Van egy ilyened, jó?
16: Rendben, nagyon szépen köszönöm.
1: Na, hello, köszönjük. Játékot. Örülünk, hogy egy jó kedved van, tök jó hallani. Tényleg ez tök jó, hogy valaki vidám, energikus. Komolyan,
2: így van.
1: Tök jó.
2: Bárcsak mi is azok lenni.
1: Igen. Köszi játékot, csáv. De Roberti, csáv. Na, megtaláltad őket?
3: Nincsenek. Beütött, hogy transzfutó, és azt adja ki, hogy nem bináris és transz nem sportoló.
1: Nem, lungmapa vagy lungompa. Ezt is be. Lungompa.
3: Lungó?
1: Lungomba.
2: Nem. Ludgomba.
1: Lungkapa vagy lungompa. Nem, ez a nevük.
2: Te az umpalumpákkal kevered.
1: Lungompa, ezt is be lungompa.
2: Na, az umpalumpa, ezt írd.
3: Gázos hőgomba.
1: Veszarok rajta. Hát ennyi nektek, ennyit a misztikus hagyományokról, meg démonokról, meg varázslókról nektek. Na, nem lehet itt nem mesélni.
3: Transzfutó, itt van. Lungompa. Lungomba.
1: Na, van ilyen, vagy
3: igen,
1: nincs?
3: Igen, egy kongói származású énekes Avilo Lungomba nevének elírása.
2: Transz, umpa, lumpa, dumpa, didu.
3: Hogy írjuk? Lun?
1: Lungompa.
3: Lungompa,
1: ezek, igen.
2: Lumbago.
1: Igen, ők buddhista futók voltak. Hidd el, hogy van Feri, mert ezeket azért eléggé jól tudom.
3: Nem, jó, nem mondtam
2: igen, csak ebből hogy hívják őket.
1: Lungompa!
3: Igen, te nagyon sok mindenről nyilatkoztál már teljes magabiztossággal, amiből kiderült, hogy semmi nem igaz, de a tibeti transzban futók a lungompák.
1: Na, megtaláltad őket.
3: De várj, ne kedjük rám a szart, hogy te nem tudod
2: meg,
3: a nevüket.
2: De
3: hát várjál már meg egy fél órája engem csesztet, az se tudja, hogy hogy hívják.
1: Legyen bekészítve egy bocsánatkérés. Mindig azt mondom, hogy legyen bekészítve egy bocsánatkérés.
2: Jó, itt van a maraton szerzetesek, vagyis kahigó,
1: Napokon
3: át pihenés nélkül rendkívüli sebességgel hatalmas távolságokat tettek meg. Azt nem időt csukott szemmel, mert nekem nem
1: transzban futottak mély meditációban. Nagyon durva. Egyébként nagyon megnézik
3: egyet.
1: Rejtett
3: tartalékokat szabadít fel a testből, tehát valószínűleg után ő célba ért, ugyanúgy járt érted, hogy így győztünk és meghalunk.
1: Igen. Rendkívüli sebességgel futottak, és ugye iszonyat távolságokat mentek. Több száz kilométereket pihenés nélkül. Ez egy ilyen inkább szellemi tevékenység volt, nem sportteljesítmény. Transzba tették őket, meditációba, mantrákat ismételtek, lélegeztek, és több száz kilométert futottak. És mondom, ha láttad őket Tibetben, akkor tudtad, hogy jön veled szemben, nem álltál elé, félreálltál, és hogy csukott szemmel mantrázva, transzban, mély meditációban futott. Több száz kilométert, egészen durva, miket tudtak, nem?
3: Hova tűntek ezek az emberek? Azt szeretném kérdezni, mert ugye úgy kezdődik, hogy legendák szerint 48 órán át folyamatosan futni tudtak, még az 1900-as évek elején
1: hát
3: is.
1: A kínai kulturális forradalom nagyon rosszat tett nekik, ott nagyon sok mindenkivel leszámoltak, megölték, meg ugye ez nem tudtad megtanulni könyvből, hanem ez vonalbeli átadás volt, vagyis neked volt egy mestered, aki tudta ezt a titkos hagyományt, és ha ő beavathatott téged, akkor beavatott. de mivel ők nem tudtak már avatni, meg megölték őket, meg meghaltak, ez a tudás ez egész egyszerűen elmúlt, és eltűnt, és köddé vált, igen. De elolvasod a Démonok és Varázslók Tibetben című könyvet, ott van minden.
2: Ez mikor olvastad pontosan?
1: Én nagyon többször sokat olvastam róluk. Igen, ő egy francia nő volt, azt hiszem, aki elment Tibetben, amikor még ezek léteztek, és felfedte, hogy tudnak-e levitálni, tudnak-e futni transzban. Nagyon sok mindenkivel találkozott, archiválta is ezeket, igen.
2: És tudtak levitálni?
1: Abszolút, annál durvábbakat is tudtak, de nem mondom el, mert nem
3: mert
1: vagy
3: rá kész. Mert úgy érzed, hogy szkeptikusok vagyunk.
1: Mert úgy érzem, hogy van némi ellenállás itt a témát, illetően, ha érted, mire gondolod.
2: A szomszédok összes részét, úgyhogy mindent fel
1: tudod levitálni. Nem csak Károly, nagyobb levitáló nem volt.
2: Jó, és voltak a démonnak
1: is. Lufasz futott csukott szemmel, hogy ment át a zebrák?
3: Na, ez az, érted, csukott szemmel.
1: Igen, igen, igen, igen.
3: Úgy kezdődik, ha meg akarod tanulni ezt a fajta futást, tudjuk írni, hogy három kötőjel 9 évig egy sötét barlangban egyedül vagy. Így kezdődik.
2: Én amúgy transzrádiózni szoktam, Balázsra.
1: Igen.
2: Ugyanez, hogy itt ülünk, de aztán nem vagyunk még évben.
1: Tibetben az, hogy elvonulsz 3 évre, 3 év, 3 hónap, 3 nap, az alap volt. Tehát minden ilyen beavatás az úgy indult, hogy rendben van, akkor 3 éves elvonulás, és akkor utána kezdheted el megtanulni. Tehát például a tumót, ami ugye a belső hő gyakorlata, ahol vizes lepedőben meditálnak a Himaláján, és megszárítják maguk a mínusz 20 fokban lepedőt. Ez egy létező tantrikus gyakorlat. Ez egy 6 éves elvonulás után kezded az alapokat megtanulni.
3: Egy
1: én ezt megkérdeztem.
3: Nem tudsz nekem szerezni, mert beszart a szárítógép.
1: Na, hát látjátok, farrakorsó ez.
2: Egy csoport kivonul hozzá, igen, felveszik a vizet, bugyik.
3: A fürdőszobában béka csak így ráteríti.
1: Adtok neki $100 kaja, pia, úgy megszállítja a törölközőt.
3: Ennyi, teljesen
2: látom. Ezt Péter is meg tudná csinálni, neki is ilyen magmája van. De hogy lehet, szerintem amúgy vannak ilyen emberek, akik nagyon-nagyon-nagyon-nagyon fűtenek belülről. Ezt csak ennyi történik.
1: Ennyi, igen, fölfűti, hogy elromlott a szállítók. Gyere már Haber Tibetből, szállíts már meg nekünk ezt a törölközőt.
3: A rezsin spórolunk, még azt is megkapja.
1: Igen. És megkérdeztem Nepálba, hogy ez létezik-e, és azt mondták, hogy egyrészt honnan tudunk róla, tehát nekik tök meglepő volt, hogy mi európaiak tudjuk ezt, hogy van tumó, pedig ezért ez erről sok helyről
2: olvasol.
1: Mondták,
2: hogy tumó, Lacikám.
1: Azt mondták, hogy nektek nem tumó van, hanem tumor van, úgyhogy takarodjál, ne hülye európai. Tumó, mi Tomát... tumor? Ott a gyomrodban, a húzáig.
2: Szabó választatsz bármilyen.
1: Nektek ott Európa, nekünk tumó, nektek tumor, úgyhogy talán mi jobban csináljuk. Nem, és akkor talán erre mondta, hogy igen, van, igen, ez egy tantrikus gyakorlat nekik, nem van a kolostorban, aki ezt tanulja, tehát volt olyan csáv, aki tanul, és azt mondta, 6 év után kezded el az alapokat. Mondom, hogy tetszik mondani, 6 éves elvonulás.
3: Addig mit csinálsz, csak ülsz?
1: Addig napi 4-szer meditálsz, 5-kor kelsz, csináld a leborulásokat, és 6 év után tisztulsz meg annyira, hogy vagy arra kész, hogy mondjuk egy ilyen titkos tan, mint a tumó, elkezdjél megtanulni.
2: Miben különbözik ez az orvosi egyetemtől?
1: Ez tulajdonképpen semmiben.
2: Ők is ugyanúgy 6 évig térdelnek, imádkoznak, igen, küzdenek, hát ugyanezt történik.
1: És ebből lett a tumorról lend, aztán később, így van. Így, hogy hallgatok, köszönjük szépen.
2: De azt írják, hallgatok, hogy tudnál lehetünk pizzás sütni felé, hogy...
1: Rúg ki a pizzasütődet, és menjél fel, hogy hozok neked $100.
2: 12 óra is elkészülünk, következő.
1: Így csinál, gyere, szárítsd meg ezt, nézd, és süsd meg magadon ezt a pizzát. Sávó, ráüti a tojást, a lisztet, a hasán összekeveri, megvan a pizza, érted? Ez a baj velünk nyugatiakkal. Hát,
2: amúgy például nem lehet azt csinálni, hogy a börtönbe kerültek meg, akkor ilyen programot csinálni, hogy akkor lehet választani, hogy a mosodába dolgoznak, vagy pedig tumó.
1: Disznóknak gyöngyöt hagyjad, Balázs, ennyi. Igen. Na jól van. Miért nem kaphat ajándékcsomagot, ha nyert? Valaki itt leragadt. Mi nem kapott?
3: Kapott, hát át kapott. Is adtuk.
1: Ja, nem, azt mondtuk, hogy nem csak rájszapot kap, de kap ajándékcsomagot is kap, persze.
2: Mindent kap.
1: Nyugodjál meg, minden oké van, kap ajándékcsomagot is, igen. Na jól van, jövünk mindjárt 2 perc, pontosan 7 óra, és időjárásunk, ez időjárás jelentés volt, a száradó ruhák, az időjárás jelentés volt.
18: Az időjárás jelentés támogatója a gumi.hu, a Dunlop gumiabroncsok forgalmazója.
1: Na, mindegy is. Na jól van, ezeknek ide, ilyet szórok, érted? Hát 2 perc, pontosan 7 óra, itt vagyunk a hírek után.
19: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik!
18: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
20: Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent visz. Ez a Rádió Rádió 1 konténer, tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raval elektromos személyautót, talán Gorenje háztartási gépeket, vagy egy 65 szolos Hisense TV-t, vagy akár egy 1 millió forint értékű Bosch Professional 18 voltos elektromos szerszámgép csomagot. Vajon mit rejt még a Rádió 1 konténer? Október 9-én minden kiderül a Duna Plázánál a Rádió 1 és Balázsi nagy konténernyitó partiján.

0: mondja a szlogent.
1: Rádió 1 Csaki Kati mai slágerben!
0: És megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját. És a Rádió 1 kontinent. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió 1 konténer. Egy kulcs, ami mindent nyit.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Pörgesd fel egyéni vagy társas vállalkozásod és intézd egyszerűen céges pénzügyeidet a Raiffeisennel. Nyisd bárhonnan új ügyfélként vállalkozói számlát az abban akár 140 ezer forint jóváírással. További részletek és feltételek a Raiffeisen.hu weboldalon, az üzletszabályzatban és a kondíciós listában. Vértesd fel magad a kibercsalásokkal szemben, látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Emeld új szintre üzleted! Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra!
4: 10 000 tesztvezetés 4 nap alatt? Igen! Szeptember 24 és 27 között próbáld ki a Nissan és Cherry modelleket, és segíts országos rekordot dönteni. Közben még álomutazást is nyerhetsz, vagy akár vissza is kaphatod a megrendelt autód árát. Magyarország! Gyere és vezess! Részletek a rekordtesztvezetés.hu oldalon.
5: Kedves Ginny, akkor a három kívánságom. Legyen díjmentes a látásvizsgálat az Optic World-ben.

0: imádom. Ez a Leap Motor T03.
1: Leap Motor T03. Magyarország legolcsóbb tisztán elektromos új autója. 6 millió 800 ezer forinttól. Készletről azonnal. Leapmotor.net/hu.
2: Az állatok világnapja nem csak a kicsi, a nagy, a tollas, a bundás és a pikkelyes állatoké. A Fressnapban ez a te napod is. Vásárolj legalább 15 ezer forintért, és 15% kedvezményt adunk mindenre. Várunk üzleteinkben október 4-én az állatok világnapján. Részletek a fressnap.hu-n. Fressnap. Mindent a kedvencekért.
3: Belégzés. Kilégzés. Belégzés.
4: Ugyanilyen egyszerű, de Náthásson a legegyszerűbb dolgok sem működnek. A Nátha orrtüneteire válassza a Reventil orrsprét.
5: A Reventil orrspré enyhíti az ordugulást, orrfolyást és segíti az ornyákahártya regenerációját. Tartósítószermentes és nem okoz hozzászokást. Patikában vény nélkül kapható gyógyászati segédeszköz.
6: A Reventil orrspré törődik az orrával.
4: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
7: Reklámot hallottak.
8: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
7: Reklám.
9: Ha beton, akkor lejjel.
10: Ha beton, akkor lejjel.
9: Transportbetonszállítás horicsoni telephelyről az ön által kért helyre. Keresse irodánkat kópházától mindössze 10 percre. Munkatársaink magyarul is beszélnek. Érdeklődni személyesen telephelyünkön, vagy a beton@lejjer.hu e-mail címen lehet. Ha beton, akkor lejjel.
11: Pizzataxi.pro. 23 féle vegán pizza, 44 féle normál pizza. A tészta minden esetben biolisztből készül. Felár nélkül teljes kiörlésű verzió is kérhető. 70-211-22-11. www.pizzataxi.pro. Vagy ha érte jönnétek, Sopron, Bánfalvi út 14, a Lidl mellett.
12: Mondhatnánk rengeteg számot az új, teljesen elektromos Skoda Epicről, de talán többet mond az, hogy belefér a sátor, a bőrönt és a hétvége összes terve, meg minden, ami még eszedbe jut. Sőt, a hétvége is. Kompakt SUV kívül, meglepően tágas belül. Az új Skoda Epic. Igazán új, teljesen elektromos. Ó, igazán epic.
13: Walter Auto Kft. Sopron, Pozsonyi út 57-63.
14: Skoda.
15: Ha a probléma a dugulás,
16: a kék-fehér autó a megoldás.
15: Non-stop dugulás elhárítás már több mint 15 éve önökért. 0630 24 24 024.
17: Találja meg az otthonához leginkább illő burkolatot a Coral fürdőszoba szaküzletben. Magas minőségű hideg és meleg burkolatok széles választékát kínáljuk magas szakértelemmel. Fürdőszobába, konyhába, nappaliba vagy teraszra nálunk megtalálja az igazit. Coral fürdőszoba szaküzlet. Sopron, Táncsics Mihály utca 66. coralsopron.hu.
18: Fogadjunk, hogy nem tudod végigenni a Mitrász étterem étlapját, de megpróbálhatod. Korlátlan ételfogyasztás minden szombaton és vasárnap, most még nagyobb kedvezménnyel, mindössze 6.990 forintért. Gyerekeknek további kedvezménnyel. Kóstolj meg mindent, amit szeretnél. Mitrász étterem Fertőrákos.
19: Költözne? Hova? Lignova!
20: Garantált minőségű, a mai kor igényeinek megfelelő energiatakarékos otthonokat építünk. Lignova.hu. Minden a tervek szerint.
21: 23. Ágfalvi Gesztenye Fesztivál a Vadonlovas Klubban. Október 10-én és 11-én két nap igazi családi kavalkád vár. Kirakodóvásár, lovaglás, sétakocsikázás, ugrálóvár, játékok, gesztenyés finomságok, forró gesztenye és különleges italok. A hétvége sztár vendégei Jolly és a Döndi Duó. Találkozzunk október 10-én és 11-én a Vadonlovas Klubban a 23. Ágfalvi Gesztenye Fesztiválon. Mert nálunk a Gesztenye Fesztivál való a gesztenyéről szól.
22: Emlékszel, milyen meleg volt pár hete itt a teraszon?
23: Igen, most már tudjuk, mennyit is ér az árnyék.
22: Akkor menjünk az éderkertbe, válasszunk egy fát.
23: Ültesd el most ősszel a következő nyarak árnyékát. Díszfák, gyümölcsfák, cserjék és föllabdás növények az éderkertben. Sopron és Kópháza között a 84-es főúton, vagy online éderkert.hu.
7: Reklámot hallottak.
8: Sopron legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
24: Szerdán zárva tart a soproni vasútállomásnál működő kormányablak. Szentmisével folytatódik Sopron védőszentjének ünnepe. Köszöntöm a hallgatókat, Gál Tóth András vagyok. A soproni vasútállomásnál működő kormányablak szeptember 30-án szerdán zárva tart egy tervezett karbantartás miatt. Olvasható a kormányhivatal felhívásában. A leállás ideje alatt a Sopron főtér 5 szám alatt található kormányablak áll az ügyfelek rendelkezésére. Sopron védőszentjének ünnepét idén is búcsúval ünnepelték a hétvégén a Szent Mihály templomban. A programsorozat ma este 6 óra

0: ugyanakkor egy ünnepi szentmisével folytatódik, amelyet várszegi Asztrik Pannonhalmi főapát mutat be, mondta a rádiónknak Kálmán Imre városplébános.
1: Kedden, szeptember 29-én, Szent Mihály főangyalnak az ünnepe, akkor este 6 órakor lesz ünnepi szentmise a város papságával. Ott a főcelebráns Várszegi Asztrik Bencés Pannonhalmi emeritus főapát, püspökatya lesz, és a templomunknak a búcsú ünnepét kiemelten igyekszünk közösségben megünnepelni. Van egy nagyon szép soproni szokás, hogy ha hétköznapra esik egy templomnak a búcsú ünnepe, akkor máshol a városban nincs szentmise, atyák is, meg a hívek is oda jönnek szent misére, és az látszik a létszámon is általában, tehát reménykedünk abban, hogy a Szent Mihály templom is meg fog telni.
0: A programsorozat zárásaként október 1-én a Szent Mihály templom felújításáról és megújulásáról is megemlékeznek. Nadrai Nóra kiállításának megnyitóját tartják ma 17 órakor a soproni Széchenyi István városi könyvtárban. A Zöld Manó a Malomban és a Digitális térben című tárlat megnyitóját követően az alkotói folyamatokat bemutató élő prezentáció kezdődik. Az érdeklődők betekinthetnek a Photoshop, a Wacom tábla és a digitális ceruza használatában. Az eseményen való részvétel ingyenes. A hétvégén rendezték meg a 7. jótékonysági szépségversenyt a Nektek Ugatunk Állatvédő Egyesület szervezésében. A népes mezőnyben kistestű, közepes és nagytestű kutyák, valamint a fekete gyémántok kategória indulói is megmérettették magukat, idén pedig a gazdi kutya hasonmások kategóriájában is lehetett nevezni. A rendezvényen jelentős összegű adomány gyűlt össze, amellyel a résztvevők a rászoruló állatokat támogatták. Ma napos időre számíthatunk a térségben, felhő szinte nem lesz az égen, így csapadék sem várható. Többfelé megélénkül a délkeleti szél, délután 25 fok körül alakul a hőmérséklet. Szerdán is száraz, szinte mindenhol zavartalanul napos időre készülhetünk, kora reggelre helyenként pára köd képződhet. Hajnalra 1 és 11 fok közé hűl le a levegő, majd napközben 23 és 27 fok közötti csúcsértéket mérhetünk.
2: Az időjárás jelentés támogatója a Jövőháza, a tökéletes könnyűszerkezetes. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a rádió egy összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék! Itt vannak a négybetűs családtagok, Viki, Laci, Anna, Juli, Zsül, Feri, S.I. Na, melyik lesz a kakukk tojás? Hát persze, hogy a 106 betűből álló Sebestyén BBB Balázs! Fújtatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
4: Itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek.
5: Tele a kis pocakotok?
6: Nincs tele, mert bocsánat, lenyelem, mert a felénél abba kell hagyjuk.
4: Ennyi gyerekek, kicsit ha itt munka van, akkor itt nincsen muzsika. Pont ez a muzsika kellene ahhoz, hogy az ember nyugodtan megreggelizzen. De nincsen muzsika, itt
5: nem
4: most munka van.
5: Ilyesmire.
4: Itt munka van, gyerekek, munka van. De nyugodjatok meg, én itt vagyok.
6: Helyes. Akkor tudod, mi majd bejövünk,
4: menjünk vissza. Addig itt vagyok.
5: Nagyon jót írtak a hallgatók. Hallgató, egyszer voltam két nővel egyszerre. Balázs, persze! Tibeti guru, megszállítom a vizes ruhát, meg tudom mondani a jövőt, Balázs. Ezek igazat mondanak.
6: Igen, ha ráül, tudjátok.
4: Ennyi gyerekek, hát ennyi. Hát most ne haragudjatok, hogy ezt is tudom, hogy ilyen felvilágosítanák benneteket, de hát ez semmi. Hát disznók elé gyöngyöt szórok, érted? Hát ez nem látni.
6: Már a matek meg a fizika órán lettél volna ilyen aktív, azzal is bejjebb lennénk.
4: Igen, az nem érdekelt
6: de
4: annyira.
6: De az távolva. Egyébként megvilágosodás történt.
4: Na.
6: A hatásodra ezekkel a ultrafutókkal, vagy na, milyen transznemű futókkal, vagy transzfutókkal.
4: Lungmapa, többféleképpen mondhatod.
6: Itt érted, reggelizgetünk, és akkor én összetettem, mert most egy ilyen applikációt használok, hogy kalóriaszámláló applikációt, ott befotózod, és akkor már meg is mondja, hogy mennyi van benne. Zsül el akarta venni ugye a zöldséges tárt, és mondom, hogy Zsül, hát nem látod, hogy mit csinálok? Zsül a következőt mondta, hány éve ismerjük egymást, Zsül? Hát 20, 30. Úgy, hogy sose volt egy hangos szava se Zsülnek. Szerintem
5: igen,
6: senki ezt.
5: Szex azért tett hozzá.
4: Igen.
6: Se. Mától az van, amit én mondok.
4: Azt a mindenit!
6: Mondom, Gyula!
4: De mire mondta ezt?
5: Kikupáltam a Gyulát, nem tudom, észrevettétek el.
4: Igen, hogy elvetted a salátát tőle.
6: Nem, ő vette ki a képből a salátát, és mondtam, hogy Zsül, várj már egy picit, hogy rögzítsem az étkezésemet, mert kiszámolja a kalóriát.
4: Azt a mindenit!
6: És Gyula, érted, ma egyszer csak így puff, kinyílt, úgyhogy ezt valószínűleg neki köszönheti.
5: Szokjatok hozzá, Gyulából férfi lett.
4: Ennyi. Gyula odavágott.
5: Ez így szokott lenni. Nem tudom, láttad a Harcosok klubját? Kell egy kis idő, amíg az ember transformálódik, de aztán utána nincs visszaút.
4: Igen.
5: Azt majd fog verekedni magával a parkolóba.
4: A Gyula egy Terminátor, egy önálló életre kell. Önálló életre kell.
5: Ennyi.
6: De mindenkinek úgy... van ilyen embere egyébként, aki évtizedekig értett, hallgatott, vagy mit tél, és ott szereted meg mindent.
4: És egyszer igen. Csak vértizik, és öntudatára ébred.
5: És még jobban szereted.
4: Igen. Ja, a Skynet is öntudatára ébredett egyszer, úgyhogy lehet, hogy Gyula maga a Skynet. Gyula fölébred, és onnantól kezdve agyon bombáz, és agyon lő mindenki.
5: Rengeteg teória látott már napvilágot azzal kapcsolatban, hogy Gyula pontosan kinek hát ugye jelent, vagy hogy kinek dolgozik, ki az ő vezetője. És mi van akkor, hogyha nincsen neki vezetője, hanem Gyula maga a vezető?
4: Igen.
5: Értedek? Csak itt ül.
6: Titokban.
5: Aha. Itt ül, nagyon nagy csendben, és közben pedig innen mozgatja a szálakat.
4: Mi lesz a következő? UFC, Gyula? Nováki Rambó? Zsűlből Gyula lett? Tegnap este történt valami. Mi történt, hogy azt mondtad, hogy mától az van, amit én akarok? Nem egy tipikus Gyula mondat. Hát szóval, hogy nem egy tipikus zsülös mondat.
5: Elget volt udvarias. Igen. Vége van ennek.
4: Igen, igen, igen. Igen. Ez a helyzet, gyerekek. Na nézzük a közlekedéséreket. Szeged Makai út, baleset teljes, út zár. Egy órája arra szólunk. Szili küldte nekünk. Az M5-ös autópálya 21-es kilométerénél erős szarvas, marha, trágya szag van. Kaptuk ezt is SMS-ben, köszönjük szépen. Balázs. Ott voltam. Igen, kiszerőztettem a kocsimat, igazából ez jön.
5: Igen. Ott a Tupperware, amit csak ott mert kinyitni.
4: Igen. Ott tettem meg a kedvenc sólet konzervemet, amikor jöttem befelé. Tudsz olyat írni, ami elhangozhat Halloweenkor és szeretkezés közben? Kérdezi valaki.
6: Júj, de jó, júj, de jó.
4: Ez csak, hogy beküldte. Tudsz-e olyat írni, ami elhangozhat Halloweenkor és szeretkezés közben? Na jó, várjál, oké. Oké, tehát Halloween, várjál, nézzük a Halloween ünnepkör. Szellemek, gyertyák, édesség, cukor, ijeszgetés, halottak, ugye ez? Most a szeretkezés közbeni mondatokat nem veszük végig. Jó, tehát Halloweenkor és szeretkezéskor kell elhangoznia, és Halloweenkor is megállja a helyét.
5: Hányok már a magyaróstól?
4: Hányok már?
6: Bár, a szexnél milyen szituációban, azt még nem látom.
4: Ezt szeretjük-e, hogy...
5: ezért csak a bemelegítés.
4: De a fogd meg a tököm, az tökéletes.
6: Júj, de nagy.
5: Igen. Meg a nyald meg a tököm.
4: Mekkora tök, ugye? Hát ez... Igen.
5: És a világít a tököm?
4: Csokit vagy pénzt. Faragd a tököm, te állat. Jó, nagyon jó. Jó, de most vonatkoztassuk el a töktől. Tehát, hogy...
5: Üvölts bele a kanyomba.
6: De az hogy jön ez a Halloween?
4: Az hogy jön, igen.
5: Az mindenhez megy.
4: Jó?
5: De, az egy általános, jó, bármilyen ünnephez jó.
4: Másik mondat mondom, de büdös van, adjuk. Adjuk.
5: Nem tudom, hárjá, mi van, most nagyon jót akarok.
4: Oké, mondok egy másikat, kopogj be a szomszédba is. Szeretjük?
6: Ez jó.
4: Igen, oké. Azt mondja, hogy jó. Mi lehet még, ami Halloweenkor működik? Tessék.
5: Istenem, ezt nem olvasom fel, de bejelent neked.
4: Nem, csúnyákat nem, most csak így finoman. Gyerekek vannak csak... Igen, nagyon nagy. Jó, de nagy, nagyon nagyot küldött Tomi. Tomi csak annyit küldött. Hú, mennyi pókháló. Jó, de jó. Úristen, de jó. Az a baj, hogy a hallgatóknál nem tudunk kreatívabbak lenni, igen. Aki bújt, aki nem, jövök. Ez is egy jó mondat. Aki bújt, aki nem, igen. Ijesztően szexi vagy. Aha.
5: Lesz, most fel a frissítse, bár a
4: vicces. Igen. Aztán azt nézzük. Mi ez a hullaszak? Mi ez a hullaszag? Ezt szeretem egyébként. Halloweenkor és szeretkezés közben is elhangozható mondatok, mi ez a hullaszag? Igen. A maszkot inkább ne vedd le. Ez is jó.
5: Nekem nagyon tetszik a tunkold a tököm, te bölégy.
4: Tunkold a... Igen, tűrsz félre a pókhálót. Akció után eltűnök, mint a szellem, igen. Ja, Istenem, nagyon jók jönnek. Ez hallgató küldte, gyerekek, tehát ez csak így megérkezett. Megérkezett, és ez hallgató beküldte nekünk. De nagyon-nagyon szellemesek vannak. Azt nézem, hogy van-e még, hú, de ijesztő kis barlang, ez csak a nagyit ne!
5: Harap a bundás?
4: Harap a bundás, igen, csak a nagyit ne. De a nagyit nem mondott Halloweenkor, nem? Tehát az nincsen.
5: Hát az attól függ, hogy most milyen álpodom.
4: Attól függ, hogy van a nagy jelen pillanatban, igen. Ne állj meg, már majdnem megijedtem.
6: Hát, de azt nem mondasz szex közben.
4: De azt ilyet nem mondasz szex közben, igen.
5: Én ebbe a barlangba nem megyek be.
4: Igen, mi az, ami elhangozhat, és közös az a sikoly. Ez is így van. Mikor a Halloween, gyerekek? Az mikor
5: 31-e.
4: Jön? 31-e. Igen, nagyon jó mondat, mit főzzünk holnap? Hát, Halloweenre is készülni kell, és néha bizony párok az ágyban beszélik meg a legfontosabb dolgokat. Ki hozza el a gyereket az iskolába, jó, mit Feri. Főzzünk holnap?
6: Nagyon, csak nem olvasható. Mert...
4: Nem tudod olvasni? Igen. Csak simán annyit, hogy ja. Ahó!
5: Zsombi,
4: de Viber vagy üzenet?
5: Mindenhol. Akárhol nézek, na jó, hát nem tudom.
4: Valami nem olvasható be, igen. Valami nem olvasható be. Bár gyerekek, aztán ki a fene tudja? Hát nyilván oké, gyerekek, hallgassanak.
5: Nem velük vannak elfoglalva.
4: Tessék, gyerekek most ilyenkor iskolába mennek meg, nem tudom mi van, de hogy...
5: 4-8-kor?
4: Aztán mi van, ha ez az új NMH, ez azt mondja, én bírom ezeket a csávókat.
6: Hadd szóljon!
5: És van szeretem tanulni őket. A gyerekeknek.
4: Tessék?
5: Amúgy semmi durrább dolog nem hangzik el, mint amit a TikTokon megnéznek.
4: Ja, ez... Hagyjad már! Hát hol volt ez ahhoz, amit egy 14-15 éves gyerek Reels-en megnéz, vagy ami szembe jön vele? Tehát ez semmi. Semmilyen nincsen.
6: Tényleg nem kéne belenjünk egyébként az NMHH új vezetőségéhez. Így bemutatkozni, hogy kezdjük tiszta lappal, uram.
4: Induljunk tiszta lappal, egy öleléssel induljunk el.
6: Na!
4: Öleljen meg
5: hogy
4: most minket.
5: Hagyom azt a felé,
4: egy SMS. Hallottam, mi volt a témánk tegnap? Szelhoztuk ezt kigyűjtve.
6: Gábor, Polyák, Gábornak hívják, ugye? Hogy Gábor, azért jöttünk, hogy szerintünk ezt az egész múltat, ami mögöttünk van, azt dobjuk el.
4: Ezt elkem azt a tárca rizskóhort. Hozzadnáj, de gyorsan kell hitászat.
6: Az erdőn úrra.
4: Ezt ide úrnak azt a rizskóhort.
5: Sok szeretettel készítettük. Kedves családommal önöknek.
4: Tettünk rá balacsonykvárdát csak a felére, meg
5: kilekvárdát. Óvatosan tessék megenni, mert nem találom a szemüvegemet egy ideje.
4: És nagyon fontos, hogy a tepsit a végén visszakaphatjuk el. Az a nagymamám kedvenc tepsi volt, tessék már visszaadni a végén, megtetszett enni a rizskóhort.
5: Ebben szoktuk leolvasztani a hűtőt. Szükség lesz rá.
4: Ferikém, azt a férdisznót hozzad már ide gyorsan.
6: Hát, hogy ma házi pálinka is.
5: De Feri, mi benne, hogy levonatál a szakállát, csak egy ilyen kackás bajszot hagyna magának.
6: Az már nem kell.
4: Képviseljük a magyarságot. Itt kultúra is van, hoztunk egy disznót, mi támogatjuk a vidéket, a falut. Ezért támogatjuk a disznóvágást.
5: Érzelmi és anyagi támogatást. Érzelmi támogatásra számíthatnak tőlük.
4: Gyűjtsük, gyere a porrakkal gyorsan. Töltsük már, minek egy pálinkát.
5: Úgy szerintem azt tudod, hogy néznek
4: ők. És bemennék ide ilyen full retardba, tudod, és így állnának, hogy Jézus Isten, ezek csőhé.
5: Nem az lenne a durva, mennénk be, és akkor egyszer csak így Zsüli így, tudod, így kihúzná magát, és köszönjük egy tábornok úr.
4: Most csak beszélet mondani, az ugye nem megalakulásának.
5: Jó újra itthon.
4: Tenger még tiszteletem az NMH urainak, hölgyeinek, kiskezi csókolom. És így állnának, hogy úristen, ezek teljesen megőrültek. Hagy mondjam el itt a fagyis viccemet, kedves, de már Piscsik elmegy fagyizni.
6: Hogy érti, elnök úr, hogy ez belefér, vagy nem
4: érte? Na,
6: nem érte.
5: Az elmúlt évek
4: évtizedek
5: munkáját szeretnénk összefoglalni önnek egy fagyis viccben. Önök szerint ez oké, vagy nem oké? Tehát. És a PPT-t vetítesz közben.
4: Na, ez akkor most belefér, vagy nem fér bele?
5: Szerintem amúgy a lényeg, hogy kialakuljon a jó kapcsolat. Tehát nem az a lényeg, hogy jól legyen a prezentáció, hanem hogy mi jól oda tegyük magunkat.
4: Egyébként így van.
5: De vannak ott már új emberek amúgy az NMHH-nál?
6: Persze, mert új
4: most aztán,
6: van.
4: Most aztán mindenhol újak vannak.
5: És az új elnökről tudunk valamit?
6: Igen, Pécsi és Polyák Gábornak
5: hívják. A pécsiek mind jó fejek.
6: De hát...
4: Aki Pécsi jött, én is Pécsi vagyok, aki Pécsi jött, az jó arc.
5: Mióta vagy Pécsi?
4: Én 2 évet éltem Uránvárosban.
5: Te Pöcsi vagy, nem Pécsi.
4: Te majom.
5: Pécsi és Pöcsi nagyon könnyű összekeverni.
4: Öreg Pöcsi vagyok. Nagyon sokat voltam Pöcsi. 2 évet leúsz, szerintem miért lettem ilyen kemény?
6: Na, de ez Zullától, érted? Ez Zullától 2-ig
4: volt. Szerinted miért lettem ilyen kemény? A Pécsi levegőt, az Uránvárosi levegőt szívtam magamba az első 2 évben. Szerinted nekem
5: beszélsz... Akkor te Uránbátor vagy?
4: Igen, nekem beszélsz keménységről. Hát hagyjad már. Nem voltál igazán kemény, ha nem éltél az Uránvárosban.
5: Uránbátor.
4: Nem tudom, miért ez volt a neve, hogy Uránváros egyébként.
5: Azért, mert azt bányásztak.
4: Ja?
6: Nem? Lehet
4: tököm se tudja, mint én csak világítottam a sötétben, de... nem tudom érte. Leoltottuk a lámpát, zöld volt a karom.
5: És ez a tábor előtt, vagy után volt ez a 2 év?
4: Tehát milyen tábor?
5: Hát voltam, amikor elküldtek a táborba ugye a csomag nélkül.
4: Hát de várjál, 0-tól 2-ig voltam Uránvárosban.
5: Ja, ez volt az alap, innen indultunk.
4: Igen, aztán még anyám rátett egy 3 zalakomát, szerinted. Hát minden megérte.
5: Ott tartottak is a lében, azt mondja, itt az a szép gyerek. Hát nem jó helye lesz ennek az Uránvárosban.
4: Olyan szép ez a gyerek, vigyük el az Uránvárosban. Na jól van, egy kis pozitív történet belefér? Egy kis kedvesség, egy
6: kis aranyosság.
4: Egy kis aranyosság. Gonosz tréfa fonyódom.
5: Fonyód.
6: De azt mondtad kedvesség.
4: Hát kedvesség gonosz tréfának indult.
5: De én voltam a táborban, és ott tényleg sok gonosz tréfa van.
4: Nagyon fonyódom, sok.
5: Van valami. Uh-huh. Igen?
4: Igen. 80 ezeres kamu ételrendelést adtak le egy étterembe, téged ez érzékenyen fog érinteni.
5: Jó, de ez fonyódon, ez kettő darab lángos.
4: Hát igen, fonyódon az egy ivóli, egy lángos. Mondták,
5: hát lassan, hogy... Nagy...
4: Igen, fokhagyma nélkül szigorúan, mert tejből sajtpán nem jutott rá.
5: Igen, igen.
4: Nem, feljöttek egy éttermet, hogy kamu rendelés van, 80 ezer forintért megrendelték a kaját. Lefőzték az összeset, és kiderült, hogy nem vezet sehova se a cím, se a telefonszám. Ez jó genyó dolog, gyerekek. Ez jó.
5: De mi fért bele 80-ba? Mi volt benne?
4: 80-ba? Aha. Fonyódon? Hát elmondtad, két lángos, egy frissen sült, meg egy somlói.
5: És azt végül megették a
4: tejzőt. Kettő ivóli. Nem, hát ez egy 80 ezerért felé, most mi fér bele 80 ezerbe? Hát azért abból...
5: Miskolcon azért... nagyon sok minden bele fér 80 ezerbe.
6: De Fonyódon, abból azért sok mindent meg lehet csinálni.
4: Pesten egy előétel.
6: Hát fél.
5: Mi ez nálatok egy madártej, meg mi miért?
6: Nem, az nálunk csak madár.
4: Egy madár, egy kapucsino,
6: meg egy jár. Nem jár hozzá. Nem, hát abból azért nagyon sok adag kaját ki tudsz vinni. Azt nem értem, hogy mi az értelme. Tehát, hogy szivatod, haragosod az éttermes.
5: Én mondom neked.
4: Nem tudom képzelni, hogy alkalmazott, kirúgott valaki, nem?
5: Szerintem ez van, a tulajnak a házastársa volt. Hogy le akarta foglalni néhány órára. Na, szóval lesz egy nagyobb rendelés, addig pedig elment, ugye, aztán csináltam valami hucucságot.
4: A 80 ezer forint, igen. És az van, hogy ők ezt kidobhatták volna, de képzeld el, inkább úgy döntöttek, és ez tök kedves ez a történet, hogy végül egy nehéz körülmények között élő helyi család kapta meg a váratlan ajándékot, és közösségi oldalon osztotta meg az étterem, tök menő, elvitték gyerekeknek, és egy fonyódi családnak az egészet. Mi kerestük egyébként az étterem tulajdonosát, még nem értük el, de hogy ez milyen szép, még a kicsit azt mondom, hogy oké, de miért ne férne bele akár a reklám is, de hogy rászorulóknak adták oda. Ez egy tök jó ötlet, ja, és egy nagyon kedves ötlet.
6: Ilyen reklám meg nyugodtan férjen bele.
4: Ezt férjen
6: ilyen
4: bele.
6: Jó fej, az meg is érdemli ezt a dolgot, érted, hogy reklámot kap. Azt mondta, hogy jó, meg akartatok szivatni, hát haver, akkor ez most nem sikerült, mert ebből a 80 ezerből ugyan nyilván nem fizetted ki.
4: Nem fizetett, hát, nem, mert nem volt bukta. Fizetése, nem volt fizetése, igen.
6: De én meg jót cselekedtem belőle, köszi szépen. És egyébként meg ez nem érhető utól. Itt nincs egy, nem kell megadni egy telefonszámot? Vagy hogyha...
4: De ez egy jó kérdés, valószínűleg vagy kamu számot adsz meg 0-33-16-64-53.
5: De valaki személyesen bement, leadta a számot, és a címet...
4: Nem, telefonon megrendelték a kaját, és nem volt cím. Tehát kivitték, nem volt cím, és nem volt jó a telefonszám, vagy nem vették fel a telefonszámot. És itt a gyerekek kapták a kaját. És...
5: Ez nem ugyanaz a srác, aki a repülőt eltérítette?
4: Lehet, hogy egyébként ő visszafordított egy vizeljáratot, utána igen, meg igen, most hívogat éttermeket.
5: Fonyód?
4: Azért ez nagy gyerekek, azért ez jó genyó dolog. Ráadásul 80 ezerért lefőzetni valamit, az már azért egy komoly árukészlet, nem? Tehát ott azért az sok minden van. Az egy jelentősebb csomag.
6: Meg a helyet, hogy ott akkor mit én valami más csinálnál, tehát mindenféleképpen szintás.
4: A kommentelők között több helyi vendéglátós is jelezte, hogy ehhez hasonló visszaélések sajnos nem egyediek. Tehát, hogy ezt csinálják, hogy 30, 40, 50, 80 ezer forintért megrendelnek kaját, és hogy nem nagyon tudják ezeket kiszűrni. Van, amikor visszahívják a telefonszámot, ha kicsit nagyobb a rendelés összege, hogy legalább, hát hogy is mondjam, csak kiszűrjék. De azt mondják, hogy nem tudsz visszahívni. Igen, nem tudsz visszahívni.
6: Az összes 3000 forintosat, meg 10000 forintosat nem lehet visszahívni. Megkapod a rendelést, csinálod, mert egyébként akkor ugye a rendes rendelők meg elégedetlenek, ha nem vagy gyors.
4: Igen.
6: Mert nincs idő arra, hogy mindent visszahívják.
4: Nem lehet ezt mondjuk az online vagy a telefonos rendelést egy ilyen bankkártya regisztrációhoz kötni? Ez hülyeség?
6: Nem.
5: A vidéken nem szoktak ilyet kérni.
4: Nem kérnek ilyet.
6: Hát, azt se tudod megcsinálni, hogyha valaki foglal az étterembe, azt mond, hogy legyen kedves, akkor utaljon el előre, mit tudom én, a foglalt főknek megfelelően fejenként 3000 forintot. Ugyanis egy csomó vannak, akik nem jönnek el az étterembe.
4: Te meg tartod az asztalt.
6: Tartod az asztalt, és ott áll valaki, hogy de ott a szabad asztal.
4: Külföldön csinálják.
6: És tök normális.
4: Bankkártya adatok megadása, és egy 10%-ot, vagy egy valamekkora fejenkénti összeget utalják. Utána már nem mondod le.
5: De nagyon sokszor.
4: Nagyon sok helyen csinálják.
5: Konkrétan az van, hogy magánorvosnál már az van, hogy nem oda mész, ezt kifizetett, hanem előre elutalod. Én már 6 héttel előre ki kell fizetni egy orvost, hogy oda menjek majd az időpontra.
4: De ezt kicsit értem. Szerintem hanyagul bánunk az időpontokkal, lemondjuk, nem mondjuk, nem jelenünk meg. Tehát szerintem ebben van valami. Figyelj, foglaltál egy időpontot, legyen fontos. Sokan csinálják, hogyha 24 órával korábban mondod le, vagy tehát mondjuk 24 órán belül, akkor már...
6: pénzt.
4: Visszakapod, nem? Vagy nem, ha te kifizeted. Tehát, hogyha nem jelensz meg, de 12 órával a megrendelés időpont előtt nem jelensz meg, akkor már teljes magárendelés összegét ki kell fizetni. Ezzel szerintem nincs baj. Tehát valószínűleg nagyon nagy vonalúan bánunk ezekkel az időpontokkal. Jól mondom, vagy nem megyek.
5: Most már nagyon sok kozmetikusnál előre kell fizetni. Tehát, hogy van egy ilyen foglalódíj, és akkor utána pedig azt levonják a végső árból.
4: De szerintem ez korrekt. Ez korrekt. Az étterem Magyarországon címke, ez sose fog átmenni sajnos. Nem értik meg, hogy miért fizessek, ha még ott nem ettem semmit. De értem, külföldön nagyon sok helyen van.
6: Ha lemondod, komolyabb helyeken.
4: Így van.
5: Igen, de hotelnél is van ilyen, hogy nem terhelik meg a kártyát, de csak ugye leadod az adatait. Tehát, hogy van, hogy meg
4: a... Ja, előre a foglalásnál, igen. Igen.
5: Elveszik.
4: Na mindegy, azért kedves a történet, mert hogy nagyon-nagyon azt írja a Fonyódi étteremnek a posztja, hogy gyerekekhez vitték, és hogy a gyerekek azt csodát láttak. Szóval, hogy az, azt így látod magad előtte, hogy 80 ezernyi lefőzött, frissen sültek kajával megérkezel egy olyan családhoz, akik nyilván ezt nem engedhetik meg maguknak, ebben a formában gyerekek vannak, és hogy iszonyú nagy volt a boldogság a gyerekeknél, és lakomát rendeztek. Ez olyan kedves történet, nem? Hogy rosszat akar, de valahogy azért ezt így kikanyarították, hogy nem egy ilyen dühös poszt lett belőle, hogy ki kellett dobni az egészet, és mit képzeltek magatokról, ez is lehetett volna, jogos, hanem csavartak rajta egyet, és azt mondták, hogy rendben van, de akkor, ezt mi oda elviszünk gyerekeknek. Szóval ez egy tök kedves sztori.
6: Érhető egy ilyen valahogy?
4: Hát figyelj, szerintem... Kérdés, hogy milyen telefonról indított a hívást? Nem nagyon.
6: Vagy ha neten keresztül rendelt.
4: Vagy ha magánszámról rendelt.
6: Akkor már
4: bemondott
6: nem
4: egy telefonszámot, gyerek volt, diákcsíny, fölhívta magánszámról az éttermet, berendelte. Na. Mondott egy telefonszámot, a rendelés felvevő nem hívta vissza azt a számot, szóval, hogy szerintem soha nem találod meg.
6: De Fonyódon valaki elégedetlen? Mert hogy már ugye több étteremben is csinálta. Azt mondtad a hírbe, hogy több Fonyódi vendég.
4: Nem Fonyódiak mondták, csak más éttermek is jelezték, hogy náluk is sűrű megtörténik ez, hogy egyre többször unatkozó gyerekek megrendelnek kaját.
5: Mi van, hogy a gyerekek a saját mamukra akarják hajtani a vizet? Édesanyám, mit főztél? Paprikás? Érdekes. Hello! Szeretnék lenni egy nagyobb rendelést. Lagzi lesz nálunk délután, mondom.
4: Ilyesek vagyunk, én is a kis Bence, nagyon éhes itt mellettem. Igen, anyukám megint szart főzött. Nem akarjuk megenni a brokkolit.
5: Megvan az a telefonhívások a fejvér rendőrséget, hogy nem akarja megenni a gyerek a kaját?
4: Hogy micsoda fejvér?
5: A mama fejvér rendőrséget. Hello?
4: Ja, persze, 112? Igen, főztem neki, és nem akarja megenni. Igen, de hölgyem, ez itt a 112. De most mit csinálja? De az átszám az unokája talán.
5: Igen, de most szerintem ez be kéne vezetni, legyen meg ez a szám. Tehát akkor legyen egy ilyen, ami az étkeztetésre foglalkozó ilyen rendkívüli egység.
4: Mondjuk az a nagy mama, aki betelefonál 112-re, hogy nem akarja az unoka megenni a spenótot, én senni meg a spenótját. Tehát valószínűleg a nagymama nem ép. Nem? Tehát a nagymama milyen kaját csinálhatott, ha közben fejlő a 112-t sírva, hogy az unoka nem eszi meg az ebédet.
5: Én erre csak annyit azért tudok mondani, hogy nem voltál még igazán éhes.
4: Hát azért ott a nagyi azért egy kicsit szefós.
5: Figyelj, vannak rossz ételek, lehet, hogy belekerültek is macskalom, de ettől függetlenül, hogyha igazán éhes vagy, akkor mindennek örülsz.
4: Annyi, hogy cukor került sóját a bablevesbe, de miért nem eszi meg az a gyerek, érted? Nagy kicsit szenilis, és kicsit oda van, meghívogatja a 112-t, miért baj?
5: Mi bajod van a cukros babba?
4: De egyébként semmi.
6: Lehetetlen.
4: Na jó van, gyerekek, kedves kis történet. Jövünk mindjárt 7:30 pontosan, jövünk rögtön a hírek után.
3: Micsoda témák, micsoda hangulat! Alig bírtuk abba hagyni, de hamarosan folytatjuk!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
7: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
8: Kijutottunk! Jöhet a torta!
2: Legyen gyermekének a szülinap egy közös kaland a soproni Crazy Garázsban. Szabaduló szobázás után a szülinapi termünkben tortázhattok, ünnepelhettek. 9 éves kortól szülők nélkül játszható. Kérésre az ajándékokat is elrejtjük a pályára. Meghívók, dekoráció, korlátlan szörp, csocsó, karaoke. Crazy Garázs Sopron. Szülinapból kaland. sopron.crazygarázs.hu.
9: Emlékszel, milyen meleg volt pár hete itt a teraszon?
10: Igen, most már tudjuk, mennyit is ér az árnyék.
9: Akkor menjünk az éderkertbe, válasszunk egy fát.
10: Ültesd el most ősszel a következő nyarak árnyékát. Díszfák, gyümölcsfák, cserjék és föllabdás növények az éderkertben. Sopron és Kópháza között a 84-es főúton, vagy online éderkert.hu.
11: Van, aki csak jogsit akar, és van, aki vezetni akar. TRS Autós Iskola. Minden kategória egy helyen. És ha uralni akarod a gépet, jöhetnek a vezetéstechnikai tréningek. TRS Autós Iskola. DRS. Vezess velünk!
12: MR vizsgálat gyorsan, akár várakozás nélkül. A Triton Life Aqua Medical Centerben gyors határidővel és akár egy órán belüli leletezéssel várjuk. Ne maradjon kétségek között. Foglaljon időpontot most. 99-200-400. Triton Life Aqua Medical Center. Sopron Alpha Park. www.imedical.hu.
13: A nyárnak vége, de az akciók most kezdődnek. A Rollervilágban leszállítottuk az árakat. Új Kukirin, Xiaomi és más elektromos rollerek, kerékpárok és motorok most extra kedvezményekkel. Rollervilág Sopron, a Várkerületen. Rollervilág.hu.
14: Hallottad? A Pakó House megnyitotta a soproni hőszivattyú és klímacentrumot a Vándor Sándor utca 7-ben. Gyere be, nézd meg élőben az 5 különböző klímamárka legújabb modelljeit, és próbáld ki őket. Hőszivattyúkból is több modell közül válogathatsz. És ha azt hiszed, hogy tudsz tőlük olyat kérdezni, amivel zavarba hozod őket, hát nem, mert mindenre tudják a választ, ha klímáról vagy hőszivattyúról van szó. Soproni hőszivattyú és klímacentrum, Vándor Sándor utca 7.
15: HD házak. Költséghatékony és energiatakarékos, könnyű szerkezetes házak. A tervezéstől a kivitelezésig. www.hdhazak.hu.
16: Nyilászáró cserén gondolkodsz? Legyél te is a Homagablak Kft. Elégedett ügyfele. Vállaljuk Rihau nyilászárók gyártását és beépítését 5 év teljes körű garanciával. Bejárati ajtók, ablakok, tulóajtók, árnyékolás technika, minden egy helyen. Keresd minket személyesen Nagyszenken vagy a homagablak.hu oldalon. Biztonság és elegancia egy ablakban. Homagablak Kft.
17: Készen állsz az őszre? Akkor irány a Pandorfi Designer Outlet, ahol csütörtöktől indul az őszi shopping hétvége. Vásárolj be az új szezonra az outlet árakból akár további 20% kedvezménnyel olyan márkáknál, mint a Coach, Boss vagy a Calvin Klein. Designer Outlet Pandorf. Vásárolj stílusosan!
18: Reklámot hallottak.
7: Sopron legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
0: Önrészt biztosít Sopron az aszbesztmentesítési pályázathoz. A Soproni Múzeum is csatlakozott a Múzeumok őszi fesztiválja programjához. Köszöntöm a hallgatókat, Gáltót András vagyok. 90 millió forintos önrészt biztosít Sopron az aszbesztmentesítési pályázathoz, és érvényes pályázat esetén az érintett magántulajdonosok 30%-os önrészét átvállalja, mondta a Sopron televízióban Farkas Ciprián polgármester. A városvezető a műsorban bonyolultnak nevezte a pályázati feltételrendszert, és a rendelkezésre álló összeget is kevésnek tartja. Bízik abban, hogy a kormány felülvizsgálja a támogatás feltételeit és összegét. Elindult az ősz legszínesebb múzeumi program sorozata, megkezdődött a Múzeumok őszi fesztiválja, amelyhez idén is csatlakozott a Soproni Múzeum. Németh Ildikó múzeum pedagógust kérdeztük a helyi programokról.
19: Most már több mint 2 évtizede, hogy a Szentendrei Skanzenben működő Múzeumok Országos Képzési Központja országosan meghirdeti ezt a bizonyos őszi fesztivált. Mindig kiadnak egy szlogent, minden évben más, idén az, hogy maradjunk a tárgynál. És utána ránk van bízva, hogy szeptember végétől november közepéig milyen programokat hirdetünk meg ebben a fesztiválban. Nagyon változatos, és nagyon sokféle programsorozattal készülünk most is.
0: A Múzeumok őszi fesztiválja részletes programját a Soproni Múzeum web és közösségi oldalán lehet megtekinteni. A Soproni vasútállomásnál működő kormányablak szeptember 30-án szerdán zárva tart egy tervezett karbantartás miatt, olvasható a kormányhivatal felhívásában. A leállás ideje alatt a Sopron főtér 5 szám alatt található kormányablak áll az ügyfelek rendelkezésére. Sopron védőszentjének ünnepét idén is búcsúval ünnepelték a hétvégén a Szent Mihály templomban. A programsorozat ma este 6 órakor egy ünnepi szentmisével folytatódik, amelyet Várszegi Asztrik Pannonhalmi főapát mutat be. Nadrai Nóra kiállításának megnyitóját tartják ma 17 órakor a Soproni Széchenyi István Városi Könyvtárban. A Zöld Manó a Malomban és a Digitális Térben című tárlat megnyitóját követően az alkotói folyamatokat bemutató élő prezentáció kezdődik. Az érdeklődők betekinthetnek a Photoshop, a Wacom tábla és a digitális ceruza használatában. Az eseményen való részvétel ingyenes. Ma napos időre számíthatunk a térségben, felhő szinte nem lesz az égen, is csapadék sem várható, többfelé megélénkül a délkeleti szél, délután 25 fok körül alakul a hőmérséklet. Szerdán is száraz, szinte mindenhol zavartalanul napos időre készülhetünk, kora reggelre helyenként pára köd képződhet. Hajnalra 1 és 11 fok közé hűl le a levegő, majd napközben 23 és 27 fok közötti csúcsértéket mérhetünk.
2: Az időjárás jelentés támogatója a Jövőháza, a tökéletes könnyű szerkezetes. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
7: És most! Rádió E! Folytatódik a Rádió egy reggeli ébresztő műsora Balázsék. Sebestyén Balázsral, Ráskó Eszterrel és Rákóczi Ferivel. Csak igazi, mai sláger megy.
4: Azt kell, hogy mondjam, hogy azért is sűrűbb a reggel, gyerekek.
6: Hogy nincs muzsika?
4: Összekaptuk magunkat. Hol a dicséret?
5: Micsoda munkamorál?
6: Október 1 a vége.
4: Addig tartunk szerinted, ott elvérzünk? Micsoda munkamorában vagyunk? Hát egy falatot nem tudok lenyelni. Hát kimentem a konyhába, így mondtam a Szilárdnak, hogy azt már jönni kellett vissza, mert a Zsűl már jött utánunk, hogy megszólás van, érted? Hát régen itt beszélgettünk, meg reggeliztünk, meg megvitattuk, hogy most kit vittek el bőribe, meg kit nem, meg volt idő. Hát itt csak a munka van, mióta új a morál.
6: Teljes kiteljesedhetsz.
4: Hát ezt komolyan jöhetnek mondom.
6: A transzfutókkal.
4: Jöhetnek a transzok, a transzfutók, jöhet mindenki, igen. Ajajajaj, eltévedt muzsika. Nem, egy eltévedt időjárást mondjál valami jót.
6: El van az egész tévelyekben. Reggel hideg, délután meleg.
4: Köszönjük szépen.
2: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
4: Milyen jó ez a vénasszonyok nyara, vagy indián nyár, ez a 22-23, szép az ő, szép az erdő. Mennyire jó? Mennyire jó, nem?
5: Hol van a nyár?
4: Hol van anyád? Hol van anyád?
5: Ez hol jött a mindig sová?
4: Hol van anyád?
6: Erre a szögre nem emlékszem ebből a dalból, de jó.
5: Ez most készült.
6: Azért, de utóbuka. Szép is.
5: Utóbukában.
4: Na gyerekek, itt a telefonos átverésekről beszéltünk, és arról, hogy éttermekre csapnak most már le egyre többször. Nem tudjuk, hogy kik, mik, de elszaporodtak. Itt ugye egy fonyódi étterem képviselője osztott meg egy posztot, hogy 80 ezer forint értékben rendeltek tőlük kaját, aztán odaadták igazából gyerekeknek, meg rászorulóknak, ami egy tök szép dolog. És nagyon sok hallgatónk írt, hogy ők is telefonos csalás áldozatai, mert hogy elszaporodtak azok is, hogy úgy állunk bosszút embereken, hogy oda rendelünk nekik bizonyos dolgokat az ő címükre, vagy a bankszámla adatjuk alapján, vagy a lakcímük alapján, vagy a telefonszám
5: ez
4: alapján.
5: Ez az Péter halad, az a sok GLS után nem azért jött nejében.
6: Ez új papu. De akkor azt nem kell átvenni, tudod?
5: Jaj, de most már mit csinálják? Hát elhozták. Nem lehetek gondolni. És szétosztom magunk között.
4: Igen, hát ilyenek, de csak a rossz akaróid lehetnek egyébként. Hát
5: mégis figyelj fel is jó az uram, elmondom neki.
4: És Attila telefonált, aki egy egészen durva történetben van. Hello Attila, jó reggel, ciao.
18: Jó reggel, sziasztok.
4: Hello.
18: Jó reggel.
4: Na, mivel kezdjük? Várjál, mióta tart? Aztán mi elbeszéljük, hogy mi az, ami mióta tart?
18: Péntek óta tart.
4: Hát akkor még nem annyira péntek régi a sztori.
18: Nem annyira régi, de sűrű programjaink vannak, igen, a családnak. Na. Négyen kapunk mindenfélét. De legelső az volt, hogy péntek hajnalban halott szállító hívogatott. De azért nem tudtam, hogy ki hívogat. Nem vettem fel, és akkor nagyon egykor felvettem, és mondták, hogy itt vannak a ház előtt, jöttek a halottért.
6: Ez most
5: hát, szarul nézek itt, azért még vagyok.
6: Igen, ez azért nem három pizza.
4: Igen, ilyenkor az ember megböki a feleségét, hogy
6: ez miért?
18: Mondtam neki, hogy hosszú életünk lesz, aztán elgondolkoztam, hogy csak neki, mert ugye őt akarták elvinni, nem engem.
5: Ne.
4: Akkor, hát, valaki rátok hívta a halott szállított éjszaka.
18: Igen, és ezt tudod, ez nem olyan egyszerű, hogy fogják és telefonon, hogy orvost akarták ki magukat, a holland telefonszámról jött a telefon, mert másnap beszéltünk az úriemberrel, csak mondta, hogy ők nagy területet járnak körbe, és
5: Amsterdam
18: minden orvost nem ismerve.
4: Azt a mindenit.
5: Amsterdamtól Máté Szalkáig, vagy mekkora?
18: Ő valószínű, de hát azt mondta, hogy Pest és környéke, és akkor így nem ismernek minden orvost, és hát kijöttek. Negyed egykor ott állt a halott szállító, hogy viszik el.
6: És tudták a feleséged nevét, hogy jöttek
18: akkor? Tudják, hogy igen, vagyunk itt négyen a családban is, a nevünket tudják, telefonszámunkat, e-mail címünket, de rendeltek már hangtechnikától kezdve, szexsoft, természetesen gondosan kiválogatva, hogy mi kellenek.
4: Várj, tehát, hogy a halott szállító után elkezdtek érkezni csomagok.
5: De figyelj, ez...
18: Hát, amit tudunk, lemondunk, de jött például valami baukás, rendeltek házbontást, patkányírtást, mindez,
5: figyelj,
18: amit el
5: ez eddig még mindig csak egy sima, teljesen átlagos halloweeni buli előkészület.
18: Igen, én is így gondoltam, igen, bementük a rendőrségre, feljelentést tettünk természetesen, de már tegnap meg is ott a határozat, mivel mindenki kár nem ért minket, ezért
4: nem tűnődik vele.
6: Még tudsz most.
4: De van ellenség, van barát, akivel összevesztetek. Ilyenkor az ember nincsen megvizsgálod, hogy kivel békés család. Aha, tehát, hogy
5: ezzel bosszantottad fel őket.
18: Nem tudom, mivel bosszantottuk fel őket, de ezt kapjuk folyamatosan. Ma már hűtőt mondott a lányom.
4: Micsoda? Mit?
18: Hűtőgép.
4: Hűtőszekrény érkezett ma?
18: Így van, érkezett volna, de azt ugye mindig ugye a futár telefonál, csak nem veszünk fel semmi telefont, tehát ezt megbeszéltük, hogy senkinek utána nézünk a telefonszámnak, és ha jó, akkor visszahívjuk. Ha van rá időnk, akkor ezt megcsináljuk.
4: Ez kemény. Ez nagyjából mennyi a halott szállító... Mondjad?
18: Nem, csak azt gondolom, hogy tehát érdekel, hogy jönnek a futárcégektől a hívások. Igen, pizzától, minden.
4: De vegyétek át, hát lehet, hogy ki van fizetve. Az nem lehet?
18: Nincs ki fizetve.
4: Nincs ki fizetve. Után vétel kéne fizetni. És simán lehet, hogy lenne egy új hűtőszekrényetek.
5: Biztos van valami, amire gondolsz, hogy valaki valamiért csinál. Tehát ilyen nincs, hogy előzmények.
18: Hidd el, mi egy olyan átlagos, itt senki, tehát hogy mondjam, egy nagyon átlagos kis család vagyunk.
5: De krekokain főztök azért?
4: Igen.
18: Néha az előfordul, de az nem számít.
4: De itt kérdezik, hogy nem lehet, hogy beköltöztetek egy GLS raktárba? Tehát nem lehet, hogy ti vagytok rossz helyen?
18: Nem, sajnos nem. Igen, az élet is. Ezt éljük sajnos.
4: Na de a nincs anyagi kár azért zaklatás miatt nem lehet mondjuk feljelentést tenni?
18: Nem,
4: azért...
18: de én úgy vettem észre, hogy például a kiértésű jött a rendelés, és akkor én mondtam, hogy tegyenek minket a fekete istenre, ne küldjenek is semmit, és következő nap megint jött, hogy info, hogy rendelés. És én felhívtam őket, és mondták, hogy ők már nem adtak fel semmit rendelést, és valószínű, hogy ugye itt egy linket küldenek, hogy kedvezmény, tehát a KFC-nek egy kedvezményes oldala, tehát hogy kapok kupont, meg kedvezményt, ha rávikkelek a linkre. Gondolom ez a lényeg, hogy bejussanak a telefonba, hogy véletlenül elszúrjuk majd valamikor, és valamire rávikkelünk, amit letöltünk.
4: Ez egészen megdöbbentő. Azért egy idő után ez nyomasztó. Persze. Szóval egy ideig vicces, meg röhögsz, amikor a tizedik rendelés jön a KFC-től, akkor már mondod, hogy nem, ez így durva.
6: Melinda most írt, hogyha még nem nagyon mondtad vissza a hűtőt, mert ő viszont két hete várja a sajátját, hogy át tudnád irányítani?
18: Halott szállítottam arra, át tudom irányítani, mint az.
4: Az egész. Egészen, igen. Nem kellett volna levarni a GLS futár feleségét. Igen, azért ezek sűrű napok péntek óta.
18: Nagyon sűrűek, igen.
5: De volt ez, hogy nem elgondolkodtál, hogy átvennéd?
18: Nem. Mert tudod, az a baj, hogy most már szüntetünk meg e-mail-szeneket, tehát most már azt se tudjuk, hogy mit rendelnek majd.
4: És ilyenkor azért mióta van feleséged?
18: Hát már 25 éve.
4: Nincs azért egy ilyen odaforduló kérdés, hogy kicsim, tudnom kell valamit? Nem akarunk őszintén beszélni? Nincs valami háttérve? Nincs egy dühös pasi? Nincs egy ilyen őszintén, legalább egy egymásra nézi.
5: Azt fel tudom dolgozni, hogy megcsaltál ezt.
18: Ezen nem gondolkoztam.
4: Hát lehet, hogy érdemes lenne asszonykát leültetni egy kicsit, hogy figyeljél, így cukor, na üljél le egy kicsit, na. Most vagy elmondod, vagy akkor jöntsünk tiszta vizet a pohárba. Hát de valami van, hát magától.
5: Hány évesek a gyerekek?
18: Igen. 23 és 25 évesek.
5: Nagy bajkeverőnek hangzanak, mind a ketten.
4: Nem, ez kívülről jövő támadás. Ez kívülről jövő támadás.
18: Igen, kívülről jövő. Csak tudod, azon kaptam fel a figyelmet, hogy megrendelnek valamit 80 ezer forint, és nem hívják vissza. Tehát miért nem? Miért nem egyeztetünk egy időpontot, vagy egy nem idő, hogy tényleg én rendeltem ennek. Tehát annyi mindenkivel szórakozhatnak, hogy csak.
5: Hát, mert szerintem van biztosításuk egyrészt, másrészt meg az van, hogy olyan mértékű rendelések zajlanak, hogy
4: nem tudják ellenőrizni. De írnak, hogy ma viszik a tűzifát, úgyhogy készülj a Attila. Jó, írta?
18: Igen, köszi.
4: Jó, egy 6 köbmétert tűzifát lepakolnának elétek majd. Csak hallották.
18: Mert nincs skandalom sem.
4: Jó. Egyébként nálunk van egy konténer oda azért, ami nem kell, azt áthozhatod, mert mi jövő héten pénteken nyitjuk a konténer.
18: Az is jó lenne nekünk, azért az a berakják a többi közé majd.
4: Dobd át. Na jól van, figyelj, ez nagyon durva. Csörögjél már egy pár nap múlva, hogy álltok. Ha megoldodod, akkor is ez érdekel minket ez a sztori. Csak dob ránk egy SMS-t, azt látni fogjuk. Vagy annára, hogy mi a helyzet ezzel, hogy oldodott ez meg, vagy meddig tartott, mert lehet egy hét múlva ez mindig megy.
18: Reméljük, nem tart olyan sokáig.
5: Illetve a rádió egyet érdekelne egy együttműködés, mert van egy konténerjátékunk, ami félre is más szó, hogy esetleg van.
18: Jó.
4: Elmondtam egy percet, de ne törődj.
5: Nem baj.
6: Ráerősített, érted?
4: Igen, olyan vagy, hogy aki folyam, hogy utána visszatérsz, ugyanezt csináltam reggel. Semmi, ne, pont egy fél percet mondtam, ne törődj.
5: Kávét megiszom.
4: Néha leesünk egymás lováról, ne izgulj.
5: Ma van valami.
4: Attila, azt hallottad, hogy van egy konténerjátékunk egyébként, hogy oda tudod pakolni.
18: fizikát már ajánlom.
4: Nem baj, ez gyerekek. Na jó van, köszi. Ciao, ciao, köszi.
18: Nagyon szívesen.
4: Elő. Ez egy kemény gyerekek, ez kemény. Szerintem a harmadiknál kapsz a vérzést. De
5: melyikőtök hiszi el, hogy nem, nincs előzménye? Ki hiszi el, hogy nincs
4: előzménye? Én szerintem van előzmény. Biztos, de ez különböző helyekre
5: ér a dolog. Akkor erőfeszítés ezt megcsinálni.
4: És egy halott szájtot nem tudsz te kihívni, csak úgy. Az hatóság hívja. Tehát azt te nem tudod, hogy meghalt a Béla, az doki hívja, mentős hívja, tehát azt nem tudod te kihívni.
6: Egy holland telefonszámról hívták föl a
4: orvosnak, halott. Orvosnak átszázza magukat.
6: De a holland telefonszám nem gyanús egyébként? Hát nem. Na, persze.
4: Nagyon kemény.
5: Hát ez izgalmas azért, meg igazából az van, hogy, hogy vajon mire megy ki a játék, vagy arra megy ki a játék, hogy tényleg megszerezik az e-mail címét, belépjenek majd az e-mail fiókjába, mert ugye mondja, kapja a linkeket folyamatosan, és akkor ugye most mennek azok az adathalász dolgok, én is kaptam olyat, hogy nem tudom milyen eljárás van ellenem, aláírás, és akkor tudom én, drfruzsinko.gmail.com, és ők küldik tudod így a hatóságok nevében.
6: Nem hogy... lehet, hogy meg akarják szerezni az ingatlan.
4: Na de hogy költözzenek, hogy addig zaklatod, amíg nem költöznek el.
6: Nem költözik, mert hiszen a címet tudják, mindig odajön. És amikor kiteszi, hogy eladó, akkor bejön, hogy...
4: És mit tudsz csinálni? Mindenkinek egyenként szólsz, hogy gyerekek, ha GLS-hoz nem kérem, ha KFC-hoz nem kérem, ha Mekiből rendelitek. Te mindenhol leadod a számodat, hogy ezt a telefonszámot ne teljesítsétek, vagy igen, ezt a címet ne teljesítsétek.
6: És ha rendelsz egyet saját magadnak valamit, akkor mi vicc az, hogy ez most én vagyok, hozzátok már ki a pizzát.
5: Hát de IP-címen alapján vissza kell tudni nézni, hogy ezt ki csinálja. Tehát, hogyha igazából a hatóság komolyan venni, akkor ők ezt a muszáj elég hamar ki tudnak deríteni.
4: Hogy ki van a másik oldalon. Igen. Balázs, ez nem igaz, összes halott szájton ott van éjjel-nappal hívható telefonszám. Hát lehet, de hát úgy gondolom, hogy az a hatóság, lehet, nem tudom. Én azt hittem, azt kijön a mentős, megállapítja, hogy mi történt, és ő hívja. Te simán ki tudod inni, és elvinni a Margit nénit, el tud vitetni. Senkinek nem szólsz. Margit,
5: hát
4: Margit néni leadja a forgalmit, szólsz, és elviszik úgy, hogy az nem kell egy hatóság sem, megállapítják, igen, csókon berakják a tepsibét, viszik. Margit néni nem érte. Hát a halott szájt az nem orvos, valakinek meg kell állapítani, hogy meghalt azért. Azt nem tudott te csak úgy kihívni. Ez Margit néni kikopok, hogy elnézést, csak nagyon mélyen aludtam. Hát azért ez így fura. De lehet aztán, nem tudom.
5: Szóval azért ez nem csak bunkó, ez nagyon morbid is, nem?
4: Tehát nagyon morbid, nagyon morbid.
5: És, hogy én ezt csodálkozom, hogy ezt nem vették komolyan a rendőrségnél. Mert azért ez egy olyan dolog, hogy egyrészt ugye nem azt mondom, hatóság megtévesztése, de azért ez egy ilyen nagyobb szintű dolog, hogy beleszólsz, egy, mert van egy munkafolyamat, ugye, ahogy ők hívják, vagy te is mondtad, és hogy ebbe be tudod valaki avatkozni külsőleg, azért szerintem ez egy probléma.
4: Durva, igen. Na jól van, gyerekek, mindegy, hát a dolog az megoldódik, ne csináljatok ilyet. Jó, tehát ez...
5: Jó, tehát ne hívjatok taxisokat, nekik keringenek majd a körforgalomban.
4: Jó, oké, gyerek voltam.
5: Igen, hát ők is
6: hát voltak. Ők is voltak gyerekek, érted? Vagy lehet, hogy ő most egy gyerek, aki ezt csinálja.
4: Gyerek voltam. Na jó van. Voltatok moziba? Megnéztétek már az új Brad Pitt filmet?
5: De ti hogy, mikor jártok?
4: Nem voltam, csak kérdezem, hogy megnéztem valaki a szenvedés történetét a Bradnek, meg a kutyának.
6: Jó.
4: Van egy kis buksi, meg a kutya.
6: Jó,
4: nem
6: szenved.
4: Tudom, nem láttam még, nem érdekelnek az ilyen szenvedős történetek. Csak hogy hát esetleg jön nyáladzó, nem tudom, párjaitokkal, csöpökő barátnőkkel, valaki megnézte Bradnek az új természetben járó ilyen túlélő filmjét.
5: Van neki?
6: Van.
5: Brad Grylls.
4: Brad Grylls, nem vágod ezeket az újdonságokat.
6: Csak ennyi van, hogy Brad és a kutya? Ez két a órán keresztül.
4: Szerintem Brad megiri...
6: Mi az Isten csinálsz két órán keresztül Brad és a kutya?
4: Hát na, ez a jó kérdés.
6: Várjál, ez most Brad volt, vagy...
5: ez a bevezető.
4: Ez egy jó kérdés. Egy egykori elitkommandósnak lezuhan a gépe Alaszkában. Uh-huh. Vagy valahol ott.
6: Aha.
4: Van egy kutya vele.
6: Jaj, már túlélős.
4: Jaj, igen. Most ezt gondolkozom. Érdekel engem ez a szenvedés történet, vagy nem érdekel? Ugye ezt megcsinálta Leonardo DiCaprio, kapott érte Oscart, ő a medvével küzdött. Most jön Brad, lezuhant egy géppel, ő kutyával megy a vadonba.
6: Aha.
4: Nem túl eredeti történet, azt kell, hogy mondjam. Nem túl
5: a vadon az most mit jelent? Margit sziget?
4: Hát nem.
6: Nagy séta.
4: Népszijáz utca, Hős utca, hát ott forgatták valahol. Nem, rendes, Alaszka. Hát rendben, benn van a vadonba. Onnan 100 kilométer mire kijutsz. Ez
5: éppen Alaszkának a Brad Pittes verziója?
4: Igen. Jó, azt hittem, hogy esetleg már becsúrok. Tehát nem vagytok nagy moziba járók. Nem vagytok nagy moziba járók.
5: És becsúrgatók se vagyunk.
4: Igen. Ah, nem.
5: De akkor sem tudod, hogy megnézd, vagy ne nézd meg.
4: Csak úgy gondoltam, igen.
5: Hány órás? Mindig úgy kell, hogy hány órás?
4: Ez egy két órás szenvedés történet.
5: Jó, 120 perc a vadonban egy kutyával.
4: Egy kutya, de várj, Brad. El. Tehát, igen, hogy ezért nem ízével.
5: Igen, de Bradnek van, mert ugye felrántották neki ugye az izmokat az arcán. Akkor már önmagában, mint esettanulmány nem megéri, hogy jó lett-e az arca?
6: Jó, Brad megeszi-e a kutyát a végére?
4: Nem.
6: Nem?
5: A kutyának van mellénye, ez plusz egy pont, nagyon szeretem a felöltözőt.
4: Nem eszi meg. Nem eszi meg. Ő csak visszaengedi a kutyát oda, ahova való.
6: A vadonba vissza.
4: Igen, engem? És állítólag óriási taknyosra bőgés van a végén.
5: De akkor a kutyát
4: engedik? Ezt akarom megnézni, hogy tudok-e még bőgni egy filmen.
5: Nekem nem kell ezért moziba menned.
4: Én csak nézzétük körbe.
5: Egy hosszabb ölelés és mindenek vége.
4: Érted? Azt mondja a kutyának a végén, hogy akkor te most szaladjál vissza a vadonba, és akkor visszamegy a vadonba a kutya, vagy nem megy vissza, nem tudom.
6: De nem menti meg Brad Pittet a kutya?
4: De,
6: nem
4: csomószor hozza, vannak olyan
6: nem hozza ki az erdőből, és Brad ott áll, egy kiképzett ilyen kutyával, akin láthatóan van egy ilyen robbanás biztos mellé, és azt mondja, hogy Buksi, fuss a barátaidhoz.
4: Menjél vissza. Én csak trélereket láttam, tehát nem tudom, hogy őt most tényleg visszaengedi, vagy nem engedi vissza, vagy a kutya visszamegy, vagy nem megy vissza, vagy elpusztul, vagy nem pusztul. De egy kicsi vadonszavak, kicsi ilyen, hát ilyen kicsit ilyen Leonardo DiCaprio szenvedés történet, és mennek ott az erdőbe, aztán küzdenek, érted? És egy kutyával
5: van. Jó, az indulása a filmnek, és sátorban a kutyával beszélgetnek, ez kicsit ilyen túl a barátságos hangulat.
6: Jaj, hagyjad már is, hogy izé a háborús traumák miatt a kutya is fölkel éjszaka.
4: Na most bár,
6: jaj,
4: csak egy sima kérdés volt, hogy láttátok-e már az új szenvedés történetet?
5: Nem, mind a két kutyának PTSD-je van. Igen.
4: A kutya is rosszat álmodik, és Brad is rosszat álmodik, és egyszer álmodnak rosszat. Érted?
5: Igen, és most a kutya vezeti a helikoptert, aztán meg Brad.
4: Igen. Na jó, nem. Hát, nem, figyelj. Majd megnézem, hogy helyettetek nem érdekes.
5: Miért vannak ilyen fogai?
4: Elmegyek, helyettetek, megnézem.
6: Állj, ezüst foga van a kutyának.
4: Niki azt írja, az utolsó 5 perc síros. De miért sírsz a végén? Ez érdekel.
5: De figyelj, vannak a kutyának kajakra műlába van fémből.
4: Nem. Igen. De ennek meg vas foga van.
5: De az volt.
6: Két ezüst foga van elől. Hát
4: a Brednek. Volt.
6: Tekem már vissza, Gyula.
5: Itt most átvette a
4: repülőgépet. Nem tudom, nem mondom, hogy nem láttam. Hát nem érted, nem láttam.
5: Ott volt, a kutyának robotporszívó lába volt. Ott volt.
4: Igen. Én bemutatókat láttam, megmondom, miért hoztam be. Azért hoztam be, mert bemutatót láttam, megmutatták, hogy fogadták Indiába, Amerikába, és mindenki taknyosra bőgi magát a végén.
5: Ott a fogsor, tessék, ez is fog, és mutasd a lábat is.
4: Mit történik, amiért te elsírod magad a végén?
6: Meghal. Ki? Valaki.
4: Meghal a kutya.
6: Há, vagy a Brad Pitt.
4: Na jó van, gyerekek.
5: Ma... Ott a lába láttad?
4: Igen, egyáltalán nem küldi vissza a vadonba, írja Zoltán. Mi sírtunk. Habár nem tudom, most melyik éned beszél belőled. Mondja, most én sem, csak kérdezem.
5: Amúgy azért vagy szkeptikus, mert ez nem egy transzkutya.
4: A film maga nem szenvedés történet, írja István. Aha. Ja, Istenem. Na jó.
5: De akkor most, na jó, mindegy. Akkor nézzük meg, és döntjük el.
6: A kutya elvezeti a repülőt.
4: Nincs ilyen
6: ha benne. Itt ment. Hát dehogy nem. A Brad ráborult a kormányra.
4: És a kutya leszáll. Most egy kutya nem szállhatna egy repülővel, Feri. Most miért vagy ez?
6: Nézd meg! Itt van, tessék, Brad ráborul.
4: Igen.
6: Figyelj.
4: Igen.
6: Kettőt ugat, látja, hogy nincs reakció, és ott és van, és leszáll.
4: Csak átöleli.
6: Leszáll a kutya a repülővel.
5: Nézd meg! És akkor most mi van? Mert a kutya nem tudja lerakni a gépet.
4: Nem láttam még repülő kutyát, ezért hidroplánt vezetni. Most miért vagy ilyen nem szigorú?
5: Azért vagy, irigy vagy, mert a mókusod, vagy mit, nem a sülődnek nincs elég hosszú lába ehhez. Azért, mert
4: örömébe sírtak, hogy vége a filmnek. Igen. Ja, Istenem. Na jó, nem spoilerezek akkor, mert már megírták, hogy mi a vége, de azt nem mondom el. Azt most nem mondom el, azt csúnya lenne. Nem spoilerezünk.
5: Tudod, hogy mi a vége?
4: Hát, mert megírták.
5: Figyelj, de ez a kutya, ez fát is tud mászni.
4: Most el tudnám mondani, hogy mi a vége, de akkor most már értem, hogy miért sírnak, és egy kicsit ezen én is sírnék. Igen, mert drága volt a nachos a mozi. Igen, és egy óriási nagy Jackson 5-fajú ember ült előtt, és semmit nem látott a moziból. Nem, most értettem meg, érted? Én eddig ezt nem értettem, csak azt láttam, hogy bőgnek az indiaiak, bőgnek a kínaiak, bőgnek az amerikai. Mindenki taknyosra bőgte magát a film végig, és nem tudtam, hogy miért halunk meg, vagy ki halt meg, vagy ki nem halt meg, vagy mi van a kutyával. De most már tudom.
5: De most tudod,
6: és
5: de
6: te is sírni fogsz, úgy, hogy nem láttad.
4: Én most már mondjam, most elsírom magam.
5: Valaki azt kérdezi, hogy van-e ebben erotika?
4: Lehet, hogy a kutya szeretkezik egyet Braddel. Ez a vége. De jó Isten. Csak
6: maradt egy kis után.
4: Judit azt írja, hogy én még nem láttam, de már most sírok.
5: A kutya van meg egy májkrém.
4: Brad lába között. És azt mondja, gyere ide, Cézár. Ezt neked raktam ide.
5: Akkor,
4: hát ezért bőgik tértölt sem magukat az indiaiak, mert nem láttak még.
5: Figyelj, de ő te lerakta a gépet, hanem akkor mi történik?
4: Nem rakta le, szigorúak vagytok. De gyerekek, azért a csávó 63 évesen, na.
6: Nagyon menő.
4: Azért, azt kell, hogy mondjuk, hogy ha szenvedés történet, ha nem, az de azért van. A plasztikai sebészére azért én is bejelentkezni. Konzultációra.
5: Mondom neked, az van, hogy Brett annyira híres, hogy már nem tudnak neki nemet mondani. Nem mernek neki nemet mondani. És akkor leültették a megbeszélést, és mondta Brett Pitt, hogy van egy ötletem.
4: Na, mondjad, Brett.
5: Van ez a kutya.
4: Nagy kutya, jó, írd föl, Jack, kutya. Kutya. Igen? Mi még igen, az
5: igen,
4: ötlet?
5: Igen, a Jerry Lee óta nem volt igazi kutya a vászon. Jó, rendben van, jó,
4: igen. Jerry, igen.
5: Jerry, na, csak én komolyabb kutyára gondolok, ilyen bundásabbra. Egy German Shepherd. Jó, oké, német jó, ez jó, ez oké. És akkor mi legyen koncepció? Hogy van az, hogy elhagyod a kutyát és keresed. Nem az már volt, Leszi, off, ugye?
4: Igen, Leszi nincs.
5: Igen.
4: Jack London vadon szava volt már nagyon. Jó, igen. Ott van a DiCaprio-nak ez a medvés, csináljunk valami hasonlót.
5: Abszolút.
4: Tehát Brad Pitt megirigyelte DiCaprio Oscarját, és azt mondta, elmegyek szenvedni a vadonba egy kutyával.
5: Volt még a 101 kis kutya tematika, ugye az is off. Akkor, igen. Még ott a Beethoven, ugye ez
4: szintén neki. Igen, Cujo, a megvaduló Bernát. De a kínaiak azért csírnak, mert nem ették meg a végén a kutyát.
5: Ott fut a vacsora.
4: Elment a vacsora, igen. Egymásba szeretnek, álljatok, az a vége. Brad egyre jobban úgy néz ki, mint Feri.
6: Kedves, vagy nem érzem. Nem
4: úgy tényleg vagy Feri egyre jobban úgy néz ki, mint Brad. Hát azért, na, azért haver, amúgy... szóval nem nézel ki szarul.
6: És így állok.
4: Most vett fel a napszemengem, nincs itt a napszemengem.
5: Brad úgy indult el, hogy úgy nézett ki, mint Balázs, és a végén elfejlődött Feri, szerintem ez sokat nem.
4: Nem, Feri fejlődött Brad Pitthez.
6: Én mentem odá.
4: Feri bebredesedett, igen.
5: És nem fejlőd, inkább leromlott Feri, vagy hogy... Fú, hát ez kemény. Viszont a kutya az úgy hílik, hogy nagyon sok szerződést kapott az
4: A kutya nagyon nagyot megy, igen.
5: Újra forgatják fel a Beverly Hills 9210. Az lesz a következő.
4: Igen. Na jól van, jó. Feláldozom magam, végig szenvedem, jó, és elmondom, hogy mi a
6: végén. Jó, közülünk.
5: Ja, Istenem.
4: Brad Pitt és kutyája hatalmasat küzd a természettel ebben az új filmben, látod?
6: Aha.
4: Na.
5: De miért? Mókusokat ugatnak meg?
4: Hát meg jön a gonosz medve, meg beesnek ott a patakba, meg a csomó minden történik. Hát tudom, milyen nehéz a vadonban létezni? Hogy raknál
6: lehet,
4: tizet?
6: Hogy a kutya küldi vissza Bredet a vadonba.
4: Igen. És a kutya bemegy bár a városba, megunja, és metrózik egyet.
6: Igen, mert megunja a Brad Pittet, hogy ott sír. Ugye? Állandóan menjél vissza a vadonba, én meg élek a igen. Emberek.
4: Hogy között. Maradnál életben? Hogy csinálnál
5: tizet? A vadonba? Tizet? Én nagyon simán.
4: Hogy csinálnál tizet? Hogy fognál
5: haladni? Nekem a városban nehéz, tudod? Tehát, mert én annyira természetember vagyok, hogy nekem itt nehéz életben
4: maradni. Te a vadon embere vagy.
5: Az van, figyelj, oda, tudom, mit kell összedörzsölni, már felgyulad minden, kész. A combomat. Magnézik, már be van kell, mert mindkét combom belül, hogy...
4: Úgy szikrázik a térdet,
5: hallod? Ha túl gyorsan szedem a lábam, akkor...
4: Szikrázol, basszus, szikrázol.
5: Akkor az avarnak annyi. Mindennek vége van. Van egy speciális nadrágom, csak erre az esetben.
4: Ha lezuhanunk, akkor csak megyek utánad, azt látom, már erre szikrázol.
5: Nem kell menni sehol, mert csak úgy fogsz hallani, hogy...
4: Feri már süti is a szalonnát.
5: Figyelj, nem tudom, mi történt van az erdőben, hogy nem tudok kivédeni?
4: Semmi. Az élet a világon. 400 km Alaszka, semmi egyébként. Figyelj, semmi. Na jó van.
5: Alaszka, hol van a Szabolcs megyéhez?
4: Mit tudnak ezek Nyíregyházáról? Na jövünk mindjárt. 2 perc, 8 óra, itt vagyunk a hírek után.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent visz. Ez a Rádió Egy Konténer. Tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raval elektromos személyi autót. Talán egy Gree Airy klímaberendezés beszereléssel. Talán egy egyhetes utazást, akár 4 fő részére a Balaton melletti Kolping Family Resortban. Vajon mit rejt még a Rádió Egy Konténer? Október 9-én minden kiderül a Dunaplázánál a Rádió Egy és Balázsi nagy konténernyitó partiján.

0: mondja a szlogent.
1: Rádió 1-ben igazi mai szlogenben!
0: És megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját. És a Rádió 1 konténert. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió 1 konténer. Egy kulcs, ami mindent nyit.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Ha a tojás nem lenne, fel kellene találni. Miért? Mert ha a tojás háromszorosan is teli találat, jó a testednek és az elmédnek, jó a bolygónak, és elképesztően finom. Sőt, most értékes ajándékokat is nyerhetsz vele. A részletekért kattints a tojás3x.eu oldalra. Az Európai Unió társfinanszírozásával megvalósuló kampány.
4: Elektromos fűtőpanel?
5: Igen, nordart.hu.
4: Gyors és ingyenes kiszállítás?
5: Igen, nordart.hu.
4: 5 év cseregarancia?
5: Igen, nordart.hu.
4: Norvég minőség a forgalmazótól?
5: Igen, nordart.hu.
4: Rendeljünk?
5: Igen, nordart.hu.
6: 10 000 tesztvezetés 4 nap alatt? Igen, szeptember 24 és 27 között próbáld ki a Nissan és Cherry modelleket, és segíts országos rekordot dönteni. Közben még álomutazást is nyerhetsz, vagy akár vissza is kaphatod a megrendelt autód árát. Magyarország! Gyere és vezess! Részletek a rekordtesztvezetés.hu oldalon. Stand up, mix up, kids up, link up,
7: edit up, rise up. Edzésre, munkába, videó!

0: orvosát.
1: Befér minden? Kérdezze meg a szülőket. Kényelmes? Kérdezze meg a gyerekeket. Jó vezetni? Na ez döntse el ön. Próbálja ki a Korandót október 1 és 10 között a KGM műtéten, ahol kedvezményes téli kerék ajánlata várjuk. Most 7.499.000 forinttól. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a márka kereskedésekben vagy a kgmhungary.hu-n.
2: Újra itt a Verbaked az Orlentől. Próbáltad már a prémium dízel üzemanyagunkat? Most megint megteheted a normál gázolajárán. Tankolj az Orlennél keddenként prémium Verba dízelt a normál Effekta dízel áráért szeptember 29-éig. Sőt, az új Orlen-appal további 10 forint kedvezményt kapsz literenként 20 liter tankolása felett. Orlen, mindig veled az úton.
3: Visszatért a keddi kosár a KFC-be. 12 csirkerész helyben fogyasztással csak 2790 forint. Várunk kedden a KFC-ben.
4: Reklámot hallottak.
5: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám.
6: Hogy miért a From Home? Mert a From Home-ban több mint 20 oktatóval várunk, hogy minél hamarabb autóba, motorra ülj.
7: Mert a From Home-ban lehetőséged van ingyenes konzultációra elméleti felkészülésed során.
6: Mert a From Home-ban korán reggel vagy későn este is tudsz ügyet intézni 3 helyszínen.
7: Mert a From Home-ban akár 3 különböző sebességgel szerezheted meg a jogosítványod.
6: Ha jogsit szeretnél várakozás nélkül, From Home.
7: Részletek fromhome.hu.
8: Vásárolj most, fizes később! Kerítéstől a tetőig, a festéktől a kádig az Újháznál mindent megtalálsz. Otthonot felújításához válogass több ezer termékünkből. Akár az időtálló Swissporton tetőcserepekből is 0% THM-re. Részletek és résztvevőkereskedések 0thm.ujház.hu.
9: Nyomtató bérlés rendszergazdai szolgáltatás, szervíz, egyedi IT megoldások, kamera és beléptető rendszerek egy helyen. www.masterpartner.hu. Keressen minket megújult irodánkban, Sopronban, a Lófuttató út 16-ban. Masterpartner, az ön megbízható partnere az informatikában.
10: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 7. premier, az új Toyota Yaris Cross Hybrid. Ismerje meg személyesen szeptember 14-e és 19-e között a Toyota nyílt napokon, és használja ki a Toyota 35. jubileumi ajánlatait milliós kedvezményekkel. Az új Yaris Cross és a további Toyota újdonságok most mesés árakon, akár 0% THM finanszírozással és használt autó beszámítási támogatással érhetők el a márka kereskedésekben. Részletek a toyota.hu oldalon.
11: Várjuk szalonunkban! Toyota Sopron, Balfi út 162. Autóval is iniciál.
12: Bér egy szórakozó helyet Sopronban. A Dabu Sopron a város egyik legjobban felszerelt privát rendezvénytere, amit teljes egészében kibérelhet, személyzettel vagy anélkül. Modern, belső és technika, központi lokáció és rugalmas bérleti konstrukció. További részletek a Dabu Sopron közösségi oldalain található telefonszámon. Dabu Sopron, ha fontos a helyszín.
13: Építkezel, felújítasz, kezd a biztos alapokkal. Minőségi lucfenyőfűrészáru osztrák és szlovák forrásból, raktárkészletről, fedett helyen tárolva. KFUH, szárított, hoztoldott gerendák szintén készletről. És hogy neked még egyszerűbb legyen a munka, vállalunk gyalulást, rovar és gomba elleni impregnálást, valamint kiszállítást is. Tetőpont Plusz Kft. A házalapja a tető. Vitnyéd, Pavilon sor 6, Sopron, Iparkörút 16.
14: Tartalmas őszi fogások és a megszokott vendégszeretet vár a Fehér Rózsában. Kóstolják meg szezonális ajánlatunkat, sütőtök krémleves pirított tökmaggal, rókagombás sertésszűz, kapukfüves zsüvelés burgonyapürével, szalontüdő zsemlegombóccal, desszertként pedig flódni. Várjuk Önöket a Fehér Rózsa étteremben, Sopron, Pócsi utca 21. Asztalfoglalás és ételfutár 99-335-270. Teljes kínálat www.fehérrózsa.hu.
4: Reklámot hallottak.
5: Sopron legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
15: Már lehet kérni a fűtés elindítását Sopronban. Szeptember 30-án zárva tart a soproni vasútállomásnál működő kormányablak. Köszöntöm a hallgatókat, Gáltót András vagyok. Már lehet kérni a fűtés elindítását Sopronban. Május 15-ig tart a rendelkezésre állási időszak, amely alatt a lakók a közös képviselőn keresztül kérhetik a fűtés elindítását, illetve automatikusan bekapcsolhat, ha 3 napon át 12 Celsius fok alatt marad a napi átlag hőmérséklet, vagy egy napon 10 fok alá csökken, olvasható a Sopron Holding közleményében. Hozzátették, induláskor érdemes teljesen kinyitni a radiátor szelepeket, így gyorsan kiderülhet, ha valamelyik radiátor vagy szelep nem működik megfelelően.

0: A soproni vasútállomásnál működő kormányablak szeptember 30-án szerdán zárva tart egy tervezett karbantartás miatt, olvasható a kormányhivatal felhívásában. A leállás ideje alatt a Sopron főtér 5 szám alatt található kormányablak áll az ügyfelek rendelkezésére. Nadrai Nóra kiállításának megnyitóját tartják ma 17 órakor a soproni Széchenyi István városi könyvtárban. A Zöld Manó a Malomban és a Digitális térben című tárlat megnyitóját követően az alkotói folyamatokat bemutató élő prezentáció kezdődik. Az érdeklődők betekinthetnek a Photoshop, a Wacom tábla és a digitális ceruza használatában. Az eseményen való részvétel ingyenes. Elindult az ősz legszínesebb múzeumi program sorozata, megkezdődött a Múzeumok őszi fesztiválja, amelyhez idén is csatlakozott a Soproni Múzeum. A Múzeumok őszi fesztiválja részletes programját a Soproni Múzeum web és közösségi oldalán lehet megtekinteni. Sopron védőszentjének ünnepét idén is búcsúval ünnepelték a hétvégén a Szent Mihály templomban. A programsorozat ma este 6 órakor egy ünnepi szentmisével folytatódik, amelyet Várszegi Asztrik Pannonhalmi főapát mutat be. A hétvégén rendezték meg a 7. jótékonysági szépségversenyt a Nektek Ugatunk Állatvédő Egyesület szervezésében. A népes mezőnyben kistestű, közepes és nagytestű kutyák, valamint a fekete gyémántok kategória indulói is megmérettették magukat, idén pedig a gazdi kutya hasonmások kategóriájában is lehetett nevezni. A rendezvényen jelentős összegű adomány gyűlt össze, amellyel a résztvevők a rászoruló állatokat támogatták. Ma napos időre számíthatunk a térségben, felhő szinte nem lesz az égen is, csapadék sem várható. Többfelé megélénkül a délkeleti szél, délután 25 fok körül alakul a hőmérséklet. Szerdán is száraz, szinte mindenhol zavartalanul napos időre készülhetünk, kora reggelre helyenként pára köd képződhet. Hajnalra 1 és 11 fok közé hűl le a levegő, majd napközben 23 és 27 fok közötti csúcsértéket mérhetünk.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Jövő Háza, a tökéletes könnyű szerkezetes. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a rádió egy összes frekvenciáján élőben, a magyar rádiózás legismertebb családja, a stand-up királynője, Blaskó Eszter, Feri bácsi és Balázs! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
3: Nyolc óra után vagyunk, pontosan 10 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk. Hello, drága hello. Hallgató.
4: Hello. Hello.
3: Brad Pittet is megzavarta a Harp Alaszkában. Egyébként így van, megzavarta, lezuhant a repülővel. Ugye itt az új filmjéről beszélgettünk egy kicsit.
4: De amúgy ez hiányzik tulajdonképpen még a te karrieredből is, mert mindent csináltad, a filmed még nincsen.
3: Igen.
4: Ha nem látod azt, hogy eltűlsz a budai hegyekben a macskáddal?
5: Macsu.
3: Szenvedés történet a hármas határhegyen.
5: Sose találnak ki a vadonból.
4: Két lélek, egyetlen alutasakos.
3: Két lélek, egy alutasak.
4: Igen. A lekínzó 24 óra, amit egy ember magáinak tudhat.
3: A hármas határhegyen, 600 méterre a parkolótól. Balázs a vadonban.
5: Életetes kalap.
3: Nem találta meg azt az utat, ami egyenesen a parkolóba vezetett volna az autójához. Nagyon durva kalandokat élt át. Nem volt két órát az erdőben. Kívülbe találták meg.
4: A világ legnagyobb alomtálcája.
3: Igen.
4: Ja, Istenem.
3: Jó lesz ez, megnézzük, majd aztán eldöntjük, hogy
5: de
3: milyen.
5: De viszont az előző fél óra sztoriához a fiatalember, aki telefonált, hogy állandóan kapnak mindent az elmúlt két napban. A futár vagyok, aki a hűtőt vitte volna, ma valószínű az úr párjának, akivel beszéltetek. Zárójelben szeretném megjegyezni, hogy iPhone is okos óra is van.
3: Ne csináld.
5: Összesen 960 ezer forintért.
3: Ez a mai adag, amit kapnak.
5: Amit kapnának, de hát már nem fogják kivinni.
3: Azt a mindenségét neki.
4: De nem
3: onnan
4: is nem lehet visszanyomozni.
3: Ez nagyon
5: nem
3: durva.
5: Tudom, hát én még nem kaptam, remélem nem is fogok.
3: Igen, ugye beszéltünk itt egy sráccal az egy órával ezelőtt, aki elmondta, hogy nem tudja, hogy ki, de hogy ismeretlenek rendelnek a címére mindent, és halott szállító érkezett, hűtőszekrény érkezik, telefonok, kaják, Kentucky-s rendelések, minden jön, és most ugye, amit Feri felolvasott, a futár írt, hogy ma is vinnek ki a címre neki 1 millió forint értékben telefon meg hozzátartozott eszközöket. Azért az nagyon kemény. Az nagyon kemény, gyerekek. Mi lehet itt a háttérben? Azért ez nagyon érdekelne engem, hogy itt valami van. Itt valami van. Na? Semmi. Attila volt ugye a srác, aki ez mennek a rendelések. Mit találtál?
4: Nem mondom.
3: Sátán.
4: Sátán.
3: Mit találtál?
4: Filmes témánkhoz még jött egy nagyon fontos háttérben meghúzódó szál, ez a rejtélyes Fornet is.
3: Igen. A gazdasági világválság idén úgy gondolta, Londonban nyit majd pékséget. Ja. Na gyerekek, párkapcsolati téma régen volt párkapcsolati téma.
4: Na, kész, jöhet. Shoot me.
5: Ma megoldunk
4: mindent. Mindent megoldunk.
3: Ma megoldunk mindent, igen. Szóval, kiderült, képzeljétek el, hogy megvizsgálták, hogy min veszekednek azok a párok a legtöbbször, akik már ilyen 5-10-15 éves intervallumban vannak együtt.
4: Ez könnyű.
3: És kiderült, hogy...
5: Na, gyerünk, akkor találgassunk, ne áruld el.
3: Még nem árulom el, csak kiderült egy érdekes kutatás, hogy a párok 69 és majdnem 70%-a sok évvel később is ugyanazokon a topikokon tud veszekedni, mint amikor megismerkedtetek. Tehát ha kialakul a gócpont, amire mind a ketten érzékeny vagytok, vagy ugratok, akkor nagyjából 70%, aki évekkel később is annak a témának a felmerülése kapcsán kezd veszekedni a másikkal. A vita topikok nem nagyon változnak, akár mennyire fejlődik a párkapcsolat, vagy megy előre, vagy idősödtök. Na, innentől kezdve nem is az volt a lényeg, hogy azt nézzék meg, hogy mik ezek a topikok, majd kitalálhatjuk, hanem hogy mennyire azonos problémákat viszünk, mennyire ugyanazon veszekszünk a párunkkal, és hogy ez nem változik, és megnéztek 5 éves kapcsolatokat, 20 éves kapcsolatokat, és kiderült, hogy nagyjából ugyanazokat a probléma forrásokat visszük magunkkal, ha abban megegyezés lenne, viszonylag problémamentes kapcsolatot élhetnénk. Na, mik ezek a problémák? Milyen témák vannak, milyen témák jöhetnek föl, amivel egy 20 éves párkapcsolat és egy 5 éves is ugyanúgy veszekszik. Napi és görgetik. Sztori.
5: Napi sztori, gyerekek, elindult a fűtésszezon, minden évben újra kezdjük. Kurva termosztátot, hogy ki hány fokra.
3: A hány fokos termosztát.
5: A hány fokos termosztát. Ez nem.
3: Ezt viszitek.
4: Minden évben. Keringés gondolom.
5: Meg figyelj, hogy mondod, én fázós vagyok, nekem 21 alatt nincs hőmérséklet, érted?
4: Igen, és
5: a béka, azt ő 19-20 fokba jobban.
3: Hát mert ott megdolgozik a menopauza.
5: Tehát ott meg így van, de ez volt 20 évvel ezelőtt is, mikor megismerkedtünk. Én megyek ugye korábban lefeküdni, ting,
3: neki melege van.
5: Nyomok egyet, 21 fok, és mikor reggel lejövök, hány fokon
3: 17.
5: van? 19-en. Én megfagyok, takarókat helyezek magamra, magam alá, magam fölé.
4: Kinek kell és... 21 fok? Vendégeket vártok fel?
5: Nem, nekem.
3: De én fázik, hát nincs már keringése.
5: Én nekem nincs.
3: Öreg vagyok már, érted. Mennyire érszükületes.
5: Érszükületem van. Mindjárt meghalok, legalább ezek az utolsó éveim legyenek komfortosan.
4: Értem.
5: Na, nálad mi?
4: Hát nem, ez nem probléma, mert nekünk a fűtésről a közös képviselő dönt, úgyhogy ez...
3: Igen, ő dönti, hogy fáztok, vagy melegetek van.
4: Ez teljes mértékben viszi ezt a dolgot. Nálunk az én rossz szokásaim és a Péter rossz szokásai vannak egyértelműen ugye a fókuszban. Az én rossz szokásaim ugye azok, hogy hajlamos vagyok kizárni tényezőket, amik bekerülnek egy ilyen holttérbe, amik ugye hosszú időn keresztül ott duzzadnak. Tehát van olyan, hogy mit tudom, hogy ilyen szelektív a figyelme, főleg amikor ilyen nagyon sok mindent kell csinálni, mondjuk sok a fellépés, sok a munka, sok a izé, és akkor mondjuk például elkezdek építeni egy ruhakupacot a szoba egyik sarkába.
5: Szennyesből vagy tisztából?
4: Van egy tiszt, és ez szennyes.
5: Ugye,
4: mert az van, hogy ponton ugye elszigyeld magad, hogy elkezdesz mosni, de viszont a mosást utána már nem tudod eszkalálni hajtogatásba. Tehát akkor lesz egy tiszta kupacod, és aztán van egy... Igazán a szennyes ruháim nincsenek, mert egyszer veszem fel őket, aztán utána mosom. Ez nem biztos,
5: tehát áll a tiszta kupac. Mi a baj ezzel Péternek?
4: Hát, hogy ott vannak, és nem pedig élére vannak hajtogatva a szekrényben.
3: Ürenmániás? Ürenmániás?
4: Hát van egy kis OCD.
3: Van egy kis zavar a spektrumon?
4: Igen, tehát az, hogy Péternek színkódok szerint van szerintem minden eltéve a fiókjába, és mindegyikhez érzelmi kapcsolat fűzi, mindenről tud, mindenek tudja, milyen a susogása, az érintése és a különböző dolgok.
3: De mik lehetnek az állandó topikok? Szerintem a pénz, a gyereknevelés, a rend, valószínűleg ezek, nem? Tehát, hogy családon belül anyagiak, gyereknevelés, rendrakás.
4: Hát a gyereknevelés az nagyon fontos.
3: A gyereknevelés is egy állandó neuralgikus pontja, és ha az oda beleszületik a családba, az 20 évig ott viszed. Tehát az is egy visszatérő probléma halmaz, hogy a gyereknevelés, nem? Tehát ez a szex, a hatalmi egyensúly, vagy akár a rend kérdése. Nagyjából ezek lehetnek a
4: hatalmi szex.
3: Hatalmi szex, hatalmi rend.
4: Rendes szex. Szex egyensúly.
3: Pénzért szex, szexért pénz.
4: A hatalmas rend.
3: Szex közben. Igen. Szóval ezek azok a pontok, amiken ugye a párok legtöbbször veszekednek. De miért nem tudjuk az elején megoldani, hogy aztán ez 10 év múlva már ne legyen? Tehát, hogy ti is megoldjátok a ruha kérdést.
5: Mert nem akarsz.
3: A termosztát kérdést.
5: Mert nem akarsz. akarsz belőle engedni, mert ez az a harctér, ahol győznöd kell.
3: Tehát ezek ilyen mini harcok.
5: Hát igen, elveszíted mindenedet, ha
4: nem,
5: már ezeket
4: szerintem
5: is...
4: Nem, ez van. Nem, szerintem akkor az miért, van, miért hogy az egész életed arról szól, hogy kicsit, hogy helytálsz, hogy maszkolsz, mindenfelé tudod így próbálod hozni azt, amire szükség van ott a hely. Tehát, hogy a rádióban jó rádiósnak kell lenned, a gyerekeddel jó apának kell lenni, de hát az asszonyra már nem jut ilyesmi. Tehát akkor tudod, vele önmagad tudsz lenni, és akkor önmagad vagy, akkor kijönnek a legsötétebb részei a személyiségednek, és ahelyett, hogy hálásak lennének ezért, ahelyett azt mondják, hogy hát de mindenhol máshol megfelelsz, itt akkor miért nem?
5: Na de, és miért nem pont azzal, akit elméletileg szeretsz?
4: Mert itt
5: otthon
4: érzem magam, mert igen, mert itt vagyok nyugton, itt vagyok önmagam teljes mértékben, és akkor tudod, akkor itt el tudom
5: engedni magam. És akkor mi fogadjuk el, hogy te nem hajtogatsz ruhát, és ezt kerülgetni kell egy csomó lungmát kell a nappaliba kerülgetni.
4: Nem, ezt Péter már megoldotta egy nagyon-nagyon bántó módon különben. nem, hanem vett egy ilyen ikás dobozt belerakt, és így levitte a raktába ruhámat, és nem vettem észre. Érted? Nem vettem észre.
3: Levitte a ruhát a raktárba.
4: Igen. Kiválogatott? Nem, úgy, ahogy van, tehát volt itt egy ilyen tiszta, egymásra halmozott ruhacsomag.
5: Egy kupac, egy halmaz.
4: És azt belerakta egy nagy ikás dobozba, van a konténerben, levitte, és kíváncsi, hogy mikor fogom észre, nincsenek ott a ruháim. És nem vettem észre, hanem a másikat kimostam, és abból építettem a jó kupacot.
3: Hát olyan vagy, mint egy ilyen termeszhangya. Állandóan építesz valami várat, érted? Igen, nem igen, tűnik fel, hogy az előzőből már kirakoltattak. Igen. Feri nyugi, apám annyi idős, mint te. 35 éve van anyámmal, náluk ugyanez a vita. Apám fázik, anyámnak melege van.
5: Ennyi. Tehát mondom, hogy ez egy góc pont.
3: De szerintem ez biológia.
5: Persze,
3: tehát valójában a biológia, igen, a nők az inkább
5: nem
3: fázósak.
5: Akinek... De most itt én vagyok a fázós.
3: Tehát azért mondom, hogy általában a nők, csak ugye neked, te nő vagy. Tehát ritkább, mert általában az, hogy a nő fázik, igen, és a férfinek van melege. De nálatok ez valahogy megborult.
5: És akkor mondja, érted, hogy de öltöz föl, mert én mesztelenül alszom. Én úgy szeretek.
4: Hát ez
5: és
4: önmagában egy trauma.
3: Ez önmagában egy vizuális sértés.
5: Mert én hamarabb lefekszem aludni, tehát nincs meccés pontunk, érted, az ágynál ebben az esetben, az alvás esetében. Tehát én... Hogy de én nem akarok felöltözni, mert így érzem jól magam.
3: Igen, de itt írja valaki, hogy ugyanaz van, tényleg, hogy 16 éve ugyanazok a veszekedés témái, ha éppen máson kezdődik, a végére mindig ugyanoda jutunk. Na ezt írja a cikk is, hogy a vége mindig ugyanaz, ami az elején valahol becsípődött. Pszichológusok szerint ebből merítünk erőt, hogy menjenek tovább a dolgok. Tehát elkezdenek valami veszekedni, de visszajukadnak ahhoz a topikhoz, ami 10 éve a topik. És hogy ezzel lendítenek a kapcsolatukon.
4: De ez hogyan tud lendíteni?
3: Hát lehet, hogy ad egy plusz energiát, nem? Hogy van egy nagy összeveszés, és akkor utána mit tudom, én nem tudom.
4: Igen, biztos, hogy...
3: Egy idő után nyilván fárasztó.
4: Kiforgatja a földből a glisztákat, az tuti, de hogy ettől függetlenül amúgy szerintem ezt lehet úgy is csinálni, hogy csak simán elkezded fejleszteni magad.
3: Igen. 20 éve vagyunk együtt, ugyanez a téma. Fűtsek-e, feltekerjem, vagy nem? Menjünk-e haza külföldre a családhoz? Én mennék, ő nem. Mit nézzünk a tévébe? Hogyan viselkedjünk másokkal? Hamar elengedem a problémát, a férjem sokat rágódik rajta. Cipeljük együtt a bajokat. Mm. Aha, tehát, hogy ő viszi a saját sértettségét. Ez nem jó. Eszter, mondd meg a férjednek, ha nem tetszik neki, csinálja meg.
4: Én ilyet nem merek mondani neki. Ez az ember már így is 5 ember helyett áll helyt, pontosabban, úgyhogy én már nem vagyok abban a pozícióban, hogy bármit mondjak.
3: Nekünk nem kell ez hossz idő, mi közel másfél éve vagyunk együtt, napi szinten megy az adókapok a gyermeknevelésben, az anyagiakon, a kettesben töltött idő hiányán, sose lesz jobb, puszi Andi.
4: Jó,
3: másfél
4: igen.
3: Éve vannak együtt.
4: Ebbe
3: és
4: is
3: már...
4: tudok menni, mert például Péter tud szigorú lenni a gyerekkel, én meg csicska vagyok. Ez van. Ez van. Tehát, hogy ez a gyerek engem...
5: De tökre... annak neked, te ez annak hogy... örülsz, hogy van egy szigorú a családban,
4: nem? De
5: nem?
4: Tehát ez nyilván nem jó, meg én, tehát, hogy inkább csak ez az én saját ilyen...
5: Ja, de azért haragszol a Péterre, mert ő tud szigorú lenni.
4: Nem haragszom, és senki nem haragszik senki, nem az, hogy abban van a konfliktus, hogy ő tud következetes lenni, én pedig becsicskulok a gyereknek, amikor jön a nagyon alapvető manipulációs technikáival, amikor olyan aranyosan.
5: De hát akkor így Péter csinálja jól, tehát legalább annyit mondja, hogy köszönöm Péter, hogy te meg következetes vagy.
4: Igen, úgy kell csinálni, hogy hangosan azt mondod, hogy igen, apádnak igaz, és közben a kocsit, gyere, majd meg.
5: A legjobb, amit tetsz.
3: Gyere csak ide, itt van nálam valami kis. Nyami, nyami.
4: Igen, Péter, így.
3: Igen, nagyon igazad van, mondd meg annak a gyereknek, gyere, itt van még nálam.
4: Nem viselkedett az apádnak, gyere, menjünk le a kocsim.
3: Ott vannak a rejtett tartalékok.
4: Én nem tudom, olyan rövid az élet, hát most mit csináljak?
3: Te igazad van, na persze. Rövid az élet, ahhoz, hogy szigorúak legyünk. Igen.
4: És olyan aranyosak, amikor elkezdek a gyerekek kijátszani titeket egymás ellen, és nagyon bénák, tudod.
3: És nagyon érzik.
4: Nagyon érzik.
3: És nagyon érzik.
4: Igen.
3: És nagyon tudják, igen.
5: Egény Péter, de tényleg.
3: Nem lehet könnyű neki, igen.
4: Istenem.
3: Igen. 9 év házasság után a feleségem még mindig nem érti a majd mindjárt megcsinálom mondataim jelentését.
5: De azt általában nem csinálod meg.
3: De igen. Csak akkor, amikor az úgy jön.
5: Nem rögtön.
3: Ritmusában, amikor az úgy megindul, és most úgy érzel rá valami kényszert, vagy késztetést. De annak meg kell hagyni. Az olyan, mint amikor te főzöl, és úgy senki nem jön oda, hogy mikor van már kész a pacal. Te tudod, hogy az meg lesz csinálva, nem? Hogy az kész lesz.
5: De valószínűleg, aki ezt írta, az a világ legnőbb ígérgetője. Hát hány ilyen hapsi van, hogy nyug, majd, na hát, mit idegeskedsz, mindjárt kész lesz. Fél év múlva ugyanúgy áll.
4: Nem az a probléma, hogy mikor csinálják meg, hanem amikor megcsinálják, akkor hogyan?
3: Igen.
4: Tehát, hogy addig már van egy elvárás.
3: Mindegy,
4: igen, van egy elvárás a fejedben, és aztán az öli meg a bulit.
3: 14 éve azért kapom az ívet, ha vendégségben vagyunk, ne legyek bunkó. Ha hozzánk jönnek, akkor se szabad.
5: Így panaszkodni.
3: Gyuri, de legyél, ne legyél puha, Gyuri. Ha jönnek hozzád, ott legyél az a te lakásod, ott lehetsz. Ne legyél csicska, hogy most milyen papucsként, ott már ott se lehetsz az. Ott legyél az, nyugodtan.
4: Én olyan vendégségben voltam gyerekkoromban, hogy én pontosan tudom, hogy hogyan akar egy férfi, hogy is mondjam, megjelölni a területét egy ilyen szituációban. Voltunk olyan vendégségben, hogy az anyuka ott várt minket, tudjátok, azokban a nagy kristálytálakban meg volt, tehát ott volt a göngyölt húsa, amit el tudsz képzelni, tudod, ami a 80-as, 90-es éveknek a legnagyobb vendégváró dolog. Apu, ott? Egy ilyen kifingott mackógatyában, egy atléta trikóban ült. Ott ült. Na szevasztok, na! Na meddig maradtok? Tehát így indult az egész, a nőfél majd elsüllyedt a szégyentől.
3: Úristen, de jó.
4: És az volt ennek egy romantikája egy idő után, de azért ez kemény lehet.
5: Az elsőre?
3: Persze, ez fölőről, igen. 9 éve vagyunk együtt, de kb. 2-3 összezerülni, és volt az elén, megtanultunk kölcsönösen tisztelni és elfogadni a másikat, meg rászoktam a piára. Igen, azért ez így nagyon-nagyon őszinté. Egy férfi, amit ígér, azt meg is csinálja, kicsikülte nekünk.
5: Nem kell rá fél évente emlékeztetni.
3: Ez a mondat másik fele. Igen. Ha mindjárt nekiállok, csinálom, az nekem is ismerős, mi is így élünk, és ebben vagyunk. Judit írta nekünk. Aha, tehát akkor ez egy ilyen férfi veszekedési neurológus pont, ha majd megcsinálom mondat. Ugye?
5: Igen.
3: Ilyenek lennénk?
5: Nem, ti vagytok ilyenek. Én se.
3: 14 éve vagyunk együtt, ő alszik az ablak mellett, én a fűtőtestnél. Én mesztelenül alszom, ő melegítőben. A helycsere felejtős, de napi vita van belőle. Attila küldi. Érted? 14 év után, ha ki hol alszik, az ablak mellett, vagy a fűtőtest mellett. Azért ez is kemény. 14 éve azon nem dőlt el, hogy kinek van melege, kifázik.
4: Ez kemény. De amúgy pizsamában meg lehet oldani az ilyesmit, csak mondom.
3: Igen. 3 éve vagyunk együtt, nincs gyerek, de a nevelésen veszünk össze. Az mondjuk az érdekes.
5: Hát előre, hogyha majd lesz, akkor mi veszek.
4: Ja, ez a
5: legrosszabb. A pénz például, a költés, az szerintem tök ilyen. Hogyha
3: a pénzköltés.
5: Igen, hogy ellentétes előjelű pár kerül össze, van, aki takarékos lenne a családban, van a másik rész, aki gyerünk, hadd szóljon, abból szerintem rengeteg vita.
4: Hát aki tudja, az okosabb ilyen pénzügyileg.
5: Hát egyikünk se.
3: De teljesen jól le van osztva. Tök jó leosztás.
5: Nem, nálunk így megy.
3: Te keresed.
5: Keresi ő is, csak nem találja.
3: Keresi, az Istenek nem találja meg, hát akkor addig viszont érted, hát hadd szóljon, jó csinálja. Így az én férjemnek nagyon nagy mondat, az én férjemnek minden megoldásra van egy problémája. Júj, de nagy mondat.
4: Igen.
3: Ez a típus.
4: Az nagyon, az, figyelj, ez métej.
3: Ez a leggyilkosabb. Minden megoldásra van egy probléma. Mekkora mondat, gyerekek? És ismerjük ezt a típust.
4: Ismerjük ezt a típust, köztünk járnak, és nagyon gyorsan meg kell szakítani a kapcsolatot.
3: Nagyon durva. Milyen szép mondat. Az én férjemnek minden megoldása van egy problémája. Ú, de kemény lehet, igen. Tudnék mesélni. Nálunk van kilépő papucs, belépő papucs. Haver, veled vagyunk.
5: Ki és belépő
3: papucs, te se vagy könnyűbe. Ez egy férfi SMS. Itt a nő a kemény. Kilépő papucs, belépő papucs. Várjál, mi a kilépő papucs?
5: Hát amivel kiszaladsz az udvarra például.
3: De azt le kell venned, és be kell lépned a belépő papucsba. Megőrülsz, mibe vannak emberek? Úristen, azt tudom, hol a cipőm, amikor keresem az előszobába, érted?
4: Figyelj, most kiadom a férjemet. Nem akartam, de most már akkor kiadom.
3: Gyere.
4: Van nálunk olyan, hogy van a fű, és akkor a fűről fel lehet lépni a teraszra.
3: Igen.
4: És Péter tart egy papucsot, ami arra van, hogy a fűből a teraszon lévő papucsba belelépjen, és akkor megy vissza a fűre, akkor lerakja a terasz szélén úgyra a papucsot, nem vagy fűben járunk mezitlábos, énje, meg van a papucs terasz.
5: És a kettő közül van egy átvezető papucs?
4: Nincs több papucs.
5: Tehát várjál.
4: Csak ki van, taktikai papucs van.
5: A fűben.
4: Taktikai papucs. Igen,
3: a fülről megy, várja a kőre, ott mi van? Megy a fülön mezitláb?
4: Megy a fülön mezitláb, fellép a kőre, de már ott van a papucsba lép bele, nem lép rá a kőre a vizes lábával, hanem nagyon papucsba okos. Lép, igen. Ott ugye bemegy a köves részen, addig megszállad a talpa a papucsban, aztán rálép a lábtörlőre, és onnan megy be a lakásba.
3: Atya Isten, töltsön velem egy napot, és mindenből kigyógyítom. Egy napot adj nekem vele.
4: Ez nem lehetséges, nem lehetséges.
5: Abba belehal.
3: Vagy belehal, vagy átneveljük.
4: Ezek szenzoros problémák szerintem.
3: Ez szenzor, persze, ezen abszolút.
4: Igen,
3: abszolút.
4: Tehát a vizes fűből, azért, igen.
3: Miért a lábához? Mit ne éljen a lábához? Persze. És amikor kifele megy, akkor bentről kilép a kinti papucsba, azzal elmegy a fű szélére, és ott még és átlép a füves papucsra.
5: Nem, füves papucs nincs.
3: Vagy mezitláb.
4: Tehát csak a csempén megy papucsban.
3: Atya úristen!
4: Mert a parkettán nem kell papucs, a csempén kell papucs, a fűben meg már nem kell papucs.
3: Jézus atya úristen! Érted?
4: Na.
5: Egy átvezető szállodó
3: kemény.
5: Papucs.
3: Igen, én ne legyek kemény, érde, csoki. Anyámmal élek, babettával járunk.
4: Na, hát esik,
3: de valószínűleg a te káoszodhoz meg ez kell?
4: Én nem tudom.
5: Szerintem
3: nem. Ha teljesen őszintén megmondjuk, akkor a te káoszodban meg jó egyensúlyoz.
4: Igen, ha neki lenne káosz, akkor hajléktalanul élnénk. Tehát igen. Az nem lehet, ez kell. Igen, ez kell.
3: Hogy
4: igen.
3: Valószínűleg ez a balansz, nem?
4: Igen, ez így van, úgyhogy ha küldtek a hallgatók, nézd csak, van.
5: Na,
4: van ez csodálatos. Igen.
5: A szőnyegig elmemős papucsot leveszed, átmész a szőnyegen mezitláb, és belelépsz egy papucsba, hogy ki tud lépni az erkélyre.
3: Jézus Mária!
5: Szép.
3: Jött még egy megfejtés, Eszter, a 9. körletben nincs is fű.
4: Hát már nektek nincs fű.
3: Igen, azért van egy kicsit, csak ott nem olyan.
4: Ez a nyíregyházi rezidenciánkon van.
3: Na, jövő mindjárt. 2 perc a pontosan, 8:30 itt vagyunk a hírek után.
2: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Júli vagyok.
1: Sziasztok, én Zsauri vagyok.
2: Mi vagyunk a Diszkosi.
3: Köszönjük, hogy 2026-ban is a Rádió 1-et hallgatjátok, és így a 15-59-es korcsoportban a leghallgatottabb adó országosan ismét a Rádió 1 lett.
4: Eddig önök hallgattak, most a Rádió 1 hallgat önökre.
5: Újra jön a Top 500.
4: A Fox Post applikációja támogatásával.
6: Mondja el újra, mi a kedvenc dala, melyik előadóért rajong a legjobban, melyik nagy slágert hallgatná meg. És a Rádió 1 lejátsza a Top 500-ba. A Top 500-ban.
7: Mi hallgatunk önökre. Hívja a Rádió 1 Top 500 forró drótját 0620 311 111, írjon e-mail top500@radio1.hu, vagy üzenje meg Facebookon, mi a kedvenc dala. Szavazzon!

David Guetta, Eva Max, Rihanna, Minelli, Kamrád. Vagy valaki más. Valaki más. Határtalan a lista. Most újra megmondhatja, mi szóljon a Rádió 1.

0: támogatásával. Az elmúlt 20 év legjobb 500 dalának listája. Újra jön a Top 500 a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Ki bírnál egy gyűjtőhelyedben 900 km autózást megállás nélkül? Próbáld ki! Leapmotor B10 hibrid EV, benzin és elektromos motor, akár 900 km-es hatótáv. Az útközbeni pihenés csak rajtad múlik. Leapmotor B10 hibrid EV most 11.950.000 forinttól a készleterejéig. Leapmotor.net/hu.
3: 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Miért nem tud már írni a feleséged?
3: A világhírű regény alapján.
4: Egy író szavai legyenek őszinték, és egy kicsit rémisztőek.
5: Őrjítő ez a ház.
3: Dakota Johnson, Anne Hathaway, Josh Hartnett, Verity.
4: Utolsó figyelmeztetés.
3: A mozikban.
6: Mancs kuponnapok a Rossmannban. Szeptember 28-a és október 4-e között 36 kuponnal várunk, melyeket üzleteinkben és az online drogériában is beválthatsz. Purina, Gourmet, Previtál, Felix, Pedigree és még sok más márka vár 20 vagy akár 30% kedvezménnyel. Szerezd be a kuponfüzetet Rossmann Plusz tagként ingyenesen.
7: Jöhet egy ajándék Big Mac. Október 1-e és 4-e között te is lecsaphatsz rá, ha Big Mac szendvicset vagy menüt vásárolsz a résztvevő Mackey éttermekben. Az ajánlat házhoz szállítás esetén nem elérhető. Részletek a mcdonalds.com oldalon.
8: 10 000 tesztvezetés 4 nap alatt? Igen! Szeptember 24 és 27 között próbáld ki a Nissan és Cherry modelleket, és segíts országos rekordot dönteni. Közben még álomutazást is nyerhetsz, vagy akár vissza is kaphatod a megrendelt autód árát. Magyarország! Gyere és vezess! Részletek a rekordtesztvezetés.hu oldalon.
9: Beköszöntött a Halloween a Burger Kingben. Engedd, hogy téged is megkísértsen a Boohoo Whopper fokhagymás Vampire Killer szósszal, kétszelet cheddarral, friss zöldségekkel és narancssárga bucival. Szedd össze minden bátorságod és irány a legközelebbi Burger King étterem. Burger King. Pont ahogy szereted.
1: Reklámot hallottak.
0: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
10: Ha kedvező áron kerítést szeretne, Hegykőn a Kispált keresse. 2D és 3D kerítésrendszerek, drótfonatok, vadhálók, gondozásmentes és alumínium kerítés lécek forgalmazása és telepítése. Komplett ajtók készletről továbbá egyedi méretű kapuk gyártását is vállaljuk. Minőség és 35 éves tapasztalat. Ne feledje, ha kerítést szeretne, Hegykőn a Kispált keresse. Címünk Hegykő iparterület.
11: Pizzataxi.pro. 23 féle vegán pizza, 44 féle normál pizza. A tészta minden esetben biolisztből készül. Felár nélkül teljes kiörlésű verzió is kérhető. 70-211-22-11 www.pizzataxi.pro. Vagy ha érte jönnétek, Sopron, Bánfalvi út 14, a Lidl mellett.
12: Október 3-án irány László Major, a Fertőharság Nemzeti Park majorsági napja, ahol 10 órától izgalmas programok várnak. Lovas fegyverbemutató, kutyás bemutató, RC modellek, gólyalábasok, mindez egyetlen napon. Próbáld ki a Futura kalandobozt, az ólomentést vagy a kerámiázást, fedezd fel a környéket lovas kocsival vagy terepjárós túrán, nézd meg a divat bemutatót, a Báb Színházat, a Magyar Vizek halai kiállítást, nézd bele egy naptávcsőbe. Közben várnak a traktorok, vásári forgatag, és még rengeteg élmény. A nap végén pedig a Magyar Banda húzza a talpalávalót. Ne tervezz mást október 3-a szombatra. Vár a Nemzeti Park.
13: Unod a cipekedést? Kikészít a sorban állás? Rendelj az Osamból a Foodórán, és házhoz jön a bevásárlás. És most nem csak időt, de pénzt is spórolhatsz. Hiszen az Osam kuponkóddal 20% kedvezmény jár, ha 10 és 15 ezer forint között vásárolsz. Részletek foodora.hu/ajánló. Foodora, mert jól esik.
14: Ne fűsd az utcát. Szigetelj Thermomasterrel. Most a teljes hőszigetelő rendszer színfelár nélkül. Kérj ajánlatot. ungarocel.hu.
15: Nyári leárazás a Gentleman's Ben. Bugatti pólók, ink pólók, lemvászoningek, rövid nadrágok, lemvászon zakó nadrág szettek és nyári sportzakók most 20-30 vagy akár 50% kedvezménnyel. Válogass a készletereig Sopronban a Kőszegi út 5-7 alatt. Gentleman's, ahol a stílus kezdődik.
16: A Fakanál ételfutárnál továbbra is a földön tartjuk az árakat. Bőséges és házias ebédet kínálunk. Sopronban házhoz szállítva már 1100 forint. Ajánlatokból. A napi menü választékot keresd a fakanalitelfutár.hu oldalon, és rendelj már most a következő napra. www.fakanalitelfutár.hu.
17: Elit Garázs. Professzionális fóliák autókra, épületekre. Hővédelem és belátásvédelem a legszélesebb kínálatban. Kavics felverődésektől védő karosszéria fólia, valamint egyedi reklámfelületek tervezése és telepítése autókra és üzlethelyiségekre egyaránt. Ingyenes felmérésért keressen minket Sopronban, a Kelta utca 1 szám alatt, illetve telefonon, Facebookon vagy Instán is. Elit Garázs. Minőség szakértelemmel.
1: Reklámot hallottak.
0: Sopron legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
18: Szerdán zárva tart a soproni vasútállomásnál működő kormányablak. Szentmisével folytatódik Sopron védőszentjének ünnepe. Köszöntöm a hallgatókat, Gál Tóth András vagyok. A soproni vasútállomásnál működő kormányablak szeptember 30-án szerdán zárva tart egy tervezett karbantartás miatt. Olvasható a kormányhivatal felhívásában. A leállás ideje alatt a Sopron főtér 5 szám alatt található kormányablak áll az ügyfelek rendelkezésére. Sopron védőszentjének ünnepét idén is búcsúval ünnepelték a hétvégén a Szent Mihály templomban. A programsorozat ma este 6 órakor egy ünnepi szentmisével folytatódik, amelyet Várszegi Asztrik Pannonhalmi főapát mutat be, mondta a rádiónknak Kálmán Imre városplébános.
19: Kedden, szeptember 29-én Szent Mihály főanyjának az ünnepe, akkor este 6 órakor lesz ünnepi szentmise a város papságával. Ott a főcelebráns Várszegi Asztrik Bencés Pannonhalmi emeritus főapát, püspökatya lesz, és a templomunknak a búcsú ünnepét kiemelten igyekszünk közösségben megünnepelni. Van egy nagyon szép soproni szokás, hogy ha hétköznapra esik egy templomnak a búcsú ünnepe, akkor máshol a városban nincs szentmise, atyák is, meg a hívek is oda jönnek szent misére, és ott látszik a létszámon is általában, tehát reménykedünk abban, hogy a Szent Mihály templom is meg fog telni.
18: A programsorozat zárásaként október 1-én a Szent Mihály templom felújításáról és megújulásáról is megemlékeznek. Nadrai Nóra kiállításának megnyitóját tartják ma 17 órakor a soproni Széchenyi István városi könyvtárban. A Zöld Manó a Malomban és a Digitális térben című tárlat megnyitóját követően az alkotói folyamatokat bemutató élő prezentáció kezdődik. Az érdeklődők betekinthetnek a Photoshop, a Wacom tábla és a digitális ceruza használatában. Az eseményen való részvétel ingyenes. A hétvégén rendezték meg a 7. jótékonysági szépségversenyt a Nektek Ugatunk Állatvédő Egyesület szervezésében. A népes mezőnyben kistestű, közepes és nagytestű kutyák, valamint a fekete gyémántok kategória indulói is megmérettették magukat, idén pedig a gazdi kutya hasonmások kategóriájában is lehetett nevezni. A rendezvényen jelentős összegű adomány gyűlt össze, amellyel a résztvevők a rászoruló állatokat támogatták. Ma napos időre számíthatunk a térségben, felhő szinte nem lesz az égen, is csapadék sem várható. Többfelé megélénkül a délkeleti szél, délután 25 fok körül alakul a hőmérséklet. Szerdán is száraz, szinte mindenhol zavartalanul napos időre készülhetünk, kora reggelre helyenként pára köd képződhet. Hajnalra 1 és 11 fok közé hűl le a levegő, majd napközben 23 és 27 fok közötti csúcsértéket mérhetünk.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Jövő Háza, a tökéletes könnyű szerkezetes. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió 1! Folytatódik a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora Balázsék. Sebestyén Balázsral, Ráskó Eszterrel és Rákóczi Ferivel. Csak igazi, ma is sláger megy.
20: Éj, és megint itt vagyunk, hát komolyan mondom, most már kiszáradunk, gyerekek, ennyi beszédtől, hát ezt nem lehet így bírni, ezt a tempót.
21: Akkor zene.
20: Akkor egy jó muzsika, ugye a régi szép időkben itt, tehát nagy muzsikák voltak, 45-ig aztán utána elkegyektünk, de most itt a munka van.
22: Elsője után visszavezetjük ezt.
20: Igen, októberig bírjuk a rendületet. M3-as 60-nál lévő balesetről infotok nincsen. De van valami, azt mondja, hogy 47-es kilométerkő 60-as irányában az Árokba egy fejjel lefelé autó mentő-tűzoltó helyszínen ez felikülte, és most szállt le a helikopter is, gyerekek. Úgyhogy ez van. Ja, igen. Úgyhogy ott nagy baj van az M3-ason. 60 környékén M3-as autópálya a 60-as irányba. Jó, úgyhogy ott óvatosan legyetek. Valószínűleg pályázár is van. Úgyhogy ha van friss, vagy látunk valamit, vagy arra vagytok, akkor írjátok meg nekünk, és akkor tudjuk mondani, jó? Úgy hiányzik Dua Lipa, ja nem?
2: Ugye, amúgy csodálatos SMS-ek jöttek, azt látod?
20: A veszekedésre?
2: Igen, figyelj, csodálatos dolgok jöttek.
20: Csodálatos dolgok jöttek, olyan csodálatos dolgok jöttek a veszekedésre.
2: Figyelj, a férjem kiborul rajta, ha a konyhába engedek meleg vizet, és nem fordítom vissza a csapot hidegre, így ha ő újra enged vizet, meleg jön rögtön, nem pedig a hideg.
20: Úgy érzem, minden gondunk forrása. Az milyen? Az mert milyen? Hogy neki akkor engedni kell, igen, a csapot egy ideig.
22: Át kell, kell fordítani, ki kell engedni a meleget, tökre veled vagyok.
2: Csí.
20: De ha ezen felhúzod magad,
22: nem a,
20: vagy
22: tudod,
20: kiborulsz,
22: mit szoktam mondani.
20: Ez nem a csapról szól, Csoki.
22: Nem a húsleves, a langyos, igen, a vasárnapi ebédén, nem az a baj.
20: Így van, nem a csap a rossz helyen, Csoki, te vagy rossz helyen.
22: Úgy, úgy.
20: Így is van, igen, nem a semmi van rossz helyen, te vagy rossz helyen. Ja, és én a nejem szerint úgy horkolok, mint egy ork. Ettől nem tudott aludni, míg kicsi volt a lányunk, az ágyában aludtam 2 évig, ő meg az anyukájával, mostanra nagyobb lett, így megnyertem a díványt. Szerencsés napokon befogad a lányom, is aludhatok nála a póni szőnyegen.
2: És nem gondoltam még rá, hogy így megműteted magad? Tudod, hogy ment, hogy...
20: Ja, de haragudj, nekem arra teljesen más üteszem. A lányom mellett a póni szőnyegen műtetse meg magát, Jézus is!
2: Nem bűteni, műtét.
20: Ja, műteni, bocsánat, úgy értem, hogy nem gondoltam, hogy megműtes magad, mondom, Jézus
2: már! Hát mindenki magából indul ki.
20: A póni szőnyegen.
2: Nem, hanem hogy ahogy fogod és megműtetni, gondolom orsavényfertilésed van, nem? Vagy pedig alási apnoéd, vagy mit legedögöljön meg akkor,
22: nem,
2: hát így,
22: nem most, most volt róla cikk, hogy már ebbe páran elhunytak.
20: Nem halsz bele.
22: Szájtapaszba.
20: Ragazd le a szádat.
22: Igen.
2: Meg belehaltak a
22: szájtapaszba. Belehaltak a szájtapaszba. Este, ez nagyon jó ötletek tűnt, hogy letapasztják. Reggelre meg már de nem volt olyan jó ötlet, mert nem kelt föl.
20: A hülye az benyomott össze egy fél mákos beiglit egybe, arra ráragazott a száját, az a barom megfulladt, érted? Nem fulladsz meg.
22: De megfulladt. Mindjárt előkeresem neked tudományos.
20: Hogyan? Hát az orrodon kapsz levegőt, nem fulladsz meg.
2: Hát hogyha betaknyosodik, mm-hmm, akkor viszont, de akkor fel kell ébredjél, nem?
20: Jó, a hülye, minden hülye meghal valahogy, Feri, azért ez nem, tehát azért egy hülye meghalt.
22: Nem egy!
20: Százak haltak meg, ugye?
22: Ezrek!
2: Egy falu nem ébred fel reggel.
20: Egy falut használta az orrtapasz, szájtapasz, hidd el, hogy jó a szájtapasz.
2: De te horkolsz, Balázs?
22: Már nem, már szájtapasz.
2: Már nem, már halott.
20: Erről a környezetemben kiélőket kell megkérdezni. Egyébként igen, de van visszajelzés, szájtapasz használok. Szájtapasz.
2: Figyelj, ismerünk téged, Balázs, mit hazudsz? Hol a szájtapasz? Jelen
20: egyet,
2: hol
20: ide teszek egyet meg a lyukamra is.
2: Seki sebe.
20: Seki sebe, érted? Reggelre felfújódok, érted, mint én Michelin baba.
22: A csiamagot. Leveszi, figyelj, akkor...
2: Minden nap megeszi negyed kiló csiamagot, és mindenit leragasztja.
20: Leragasztom mindenre, gondolod, de hogy nézek ki reggel, érted?
2: Figyelj, túlnyomás azért az van.
20: Ja, fönn vagyok a falon. Van egy zsinór, és így vissza kell húzni a falról.
2: Jaj, Istenem. Benni, engedd le apádat!
20: Szúrd meg később. Szúrd meg egy villával. Igen. Tényleg jó a szájtapasz, azt próbáljátok.
22: Vessék tüdőgyógyászat és alvásmedicinai szakértők.
20: Mit nem, tudnak azok az alvásról?
22: Nem kóklerek. Három okot is mondanak, amiben el tudsz hunyni. Tessék.
20: Mindig ez van, hogy bejön valami, és akkor azt valamilyen izé hozzáértő szaklap megfúrja. Jó, hagyd
2: meg. Belehánysz a szádba, és nem tudod izé.
20: Azért jól meghalsz. Igen, hogy nyitott gyomorszájban, és hánysz egy kicsit éjszakát.
22: Igen, azt, a ref, itt írja.
20: Hát ilyened van, akkor ne. Hát azt nyilván ne.
22: A refluxos, tessék.
20: Na jó, hát most ha vannak egyéb panaszaid, nem azt mondod, hogy egészséges ember, vagy csak horkolsz.
22: Tessék, Magyarország 70%-a nem használhatja a szájtapaszt, mert az alkoholfogyasztást után se szabad.
20: De most én nem az alkeszekre mondtam, hogy izé.
2: Még egy kurlacikám.
22: Allergiások. Éjszaka beüt az allergia, eldugul az orrod, ott a vége. Nem kezd föl!
20: Igen, jó, hát de most felsoroltad az összes ilyen izé.
22: Alvási apnoé, tessék.
20: Azt meghalol. Ki kell nyomni. Meghalol, ha apnoéd van.
2: De ilyenkor nem van az, hogy a kopottyúd elkezd dolgozni helyette.
20: Igen, na adj egy telefonálót, Anna. Adjál ide valakit. Eszter, szia, jó reggel.
2: Csaj, de megijedtem.
5: Sziasztok, jó reggel.
22: De miért nem köszönsz? Hát neked köszönöm. Jó reggelt, reggel,
2: Eszter. Jó reggelt, jó reggelt.
20: Reggel.
2: Eszter, szedjük össze magunkat. Hagyj halljam, hogy gurulsz.
5: Eszter, szedjük össze magunkat. Hát nagyon begurulunk, nagyon a konténerbe egyenesen. Remélem.
20: Szadán élsz?
5: Szadán, igen.
20: Valamikor átmentem, igen, most ott motorral Szadán, képzel el.
5: Tényleg, még a most ment ide is eljöttetek a szomszédba.
22: Lassan szobrot állítanak Sebestyén Balázsnak Szadán. Egyszerre itt haladt el motorra.
20: Rájöttem, hogy ott se élnék. Tehát ez volt a megélésem Szadával kapcsolatban.
5: Igen.
20: Igen.
2: Na,
20: igen.
2: Látsz,
5: hát, nagyon Közkedvezlet pedig, de
20: nagyon
5: igen.
20: Közkedvezlet. Pont ez volt ilyen. Az érzetem, hogy nagyon sokan vannak, nagyon erős az átmenő forgalom, mondd már neki, hogy nagyon állja az átmenő forgalom, hogy olyan sűrű volt ott minden autóilag. És a Szadán, én úgy emlékeztem, hogy békés kis falu, és most meg annyi autó volt. Igen, fölkapták, nagyon fölkapták.
5: Amikor még kicsi voltam, az volt azóta, hát azóta nem. Azóta igen. Már beköltözött sok ember, de amúgy... Ennek is van varázsa, de az, ami volt, az pont ezzel veszett el.
20: Igen, én megállapítottam, hogy nagyon nagy az autós forgalom, Szadám. Hát ilyeneket állapítok meg. Na jó, ennyit magamról, mondj egy szlogent.
5: Rádió 1, csak igazi, ma is láger megy.
22: Juhéj!
20: Nagyon jó, jól van, várod már a konténert, szerencsés vagy, nyitod, megnyerem?
5: Nagyon remélem, mert építkezünk, és még konkrétan semmi nincsen a mi berendezéssel kapcsolatos beszerezve, szóval örülnék, hogyha... Ez megoldódna egy csapással.
20: Hát figyelj, ez egy...
5: El kell adnom egy nagyon fontos üzenetet a párom, azt üzeni, hogy a 3 DJ-t is pohár olyan becsbe van, hogy a gyerek se ihat belőle.
20: Szóval. No. Az...
2: A gyerek már mozsoláron van száradva.
5: Át kellett adnom.
2: Ott ül a csap mellett. Csak egy korcsot.
20: Korcsot, hadd így.
2: Apa.
20: Jól van, oké. Figyelj, hát jövő egy péntekre, akkor tedd szabadná magad, nyitjuk a konténert, minden idők egyik legnagyobb rádiós nyereménye, tele ajándékokkal, kocsival, tűzhelyjel, klímával. Gyerek, annyi mindenünk van, közel 20 millió forintnyi érték van bent a konténerben, főzőlapokkal, hűtőszekrénnyel, okos tévével, gőztisztító készülékkel, klímával, autóval, utazással, figyeljetek, minden van ebben a konténerben.
22: És még nincs vége, még hétfőn durrantunk egyet.
20: Így is van.
22: Még jön valami.
20: Így van, durrantunk is, és teszünk a konténerbe.
5: Nagyon durranósak ezek a hétfők, úgy tűnik mostanában.
20: Kis gyereke, meg tudod mondani, hogy ott legyél pénteken?
5: Hát nem, felügyeletet intézek neki, de szerintem ez meg lesz oldva.
20: Jó.
2: Hát úgy hiszem, először a gyereket fogja begurítani a konténerbe, és utána fog gurulni.
20: Igen, utána. De tudod,
5: ja, vagy együtt begurulunk.
20: Gurulnod kell. Jó?
5: Igen, ő is örül neki.
20: Igen.
5: Annyi, hogy közben éppen a macskát eteti az ötetőszékből.
20: Igen, jól van. Na küldjük akkor. Neked találkozunk jövő pénteken. Sok szerencsét neked is, mint mindenkinek, akinek kulcsa lesz, hajrá. Valaki vigyel a konténerből a cuccokat. Ciao. Közben pedig megjött a naphallgatója is. Kedves Balázs, van nappali szájtapasz is. Használhatnád te is? Új, de odaszúrtál. Hát most aztán nagyon odaszúrtál nekem.
2: Bizony, ez ilyen pedagógus humor.
20: Igen, ez aztán most már nehezen tudom hova tenni. Nehéz ezt egyenlíteni.
2: Azt a hallgató, hogy tudják, hogy nem szájtapaszt használsz, hanem szájpöcköt, ami teljesen máshogy
20: működik. Egy latex buslakodóval.
2: Golyóra szállt be iszakek.
20: Nem, egy cégtől rendelem. Száj és orrtapasz.
2: De jó, és hol van most ez a tapasz?
20: Nem, hát az orrtapasz ide.
22: Ja, szétnyitja.
20: Széthúzza, és aha. A szájtapasz meg a szádra.
22: Ezt egy fotót, kérlek a közösbe egy fotót erről.
20: Nem teszek ilyet a közösbe. Hát oda dobom én a disznók elé a gyöngyeimet. Dobjak én nektek ilyet, hogy ott fekszem a kis barbis rózsaszín párnámmal, egy orrtapasszal, a kis izé pikácsus melegítőmbe, szemmaszkal, érted? Az uborkával a homlokomon.
2: Hát a medimbúját is leszok felragasztani, mert azokat kidörzöli a papíron.
20: A kis ránctépjeimmel, érted? A kis uborkáimmal, érted? Az aranykav járos éjszakai krémmel a hálósipkámba.
2: Figyelj, amikor múltkor hát, mellettünk volt a szobád, akkor hallottam reggel tépőzár hangokat. Azt hiszem, hogy csak az alsógatyádat vetted le.
20: Nem.
2: De csak a reggeli rutinadat.
20: Nem, az csak akkor, hogy jött némi orcsőr az orrtapasszal. Kicsit becsúszott éjszaka az orrtapassz, és ahogy hallottam, az egy 8 kiló orrszőrt kitépett. Nem, az csak tényleg az alsógatyám volt.
2: Az
20: csak
2: orrszőr
20: picit
2: hozzáér a fülszőr, az olyan fura érzés.
20: Beszkrecselődött oda, és akkor azt, hogy reggel próbáltam leszedni, és akkor az annak volt ilyen.
2: Jó, egy kis ébresztő.
20: Na gyerekek, szóval mi van most akkor? Az van, hogy hívjuk 9 óra után azt az embert, aki egy olyan teljesítményt végzett, amit hát nem is nagyon értjük, hogy lehet ez? Ugye Bódis Tamásról van szó, ő megnyerte a spártatlont, ez laza 246 kilométer görög ultramaraton, ahol ő futott egy pályacsúcsot, de ez már nem is számít igazából. Az idő sokkal durvább, futott 19 óra, 40 perc és 51 másodperces időt. Na most arra gondoljatok be, hogy milyen, amikor 2 óráig ültök kocsiban, vagy vonatoztok 3 órát, vagy repülőn kell ülni 4 órát egy helybe, megőrülsz. Ő 19 órát futott.
22: Nem is ült egy helyben, mert ugye amiket soroltál, ott ülünk, autó, repülő, ilyesmi. Na, ő nem ül. Ő
20: hát
22: fut.
20: Ő nem. Ő nem. Ő egy lungompa, mondom én, ő lungompa. Innen indultunk ma reggel, milyen messzinek tűnik
2: szép,
20: már.
2: Szép keretes szerkezet.
20: Igen, és ő megfutotta az Athén és a Spárta közötti 246 kilométeres ultramaratont. Majdnem egy napig futott.
22: Feldolgozhatatlan. Egyre, és ugye nem sík ráadásul.
20: Hanem ott minden van.
22: Lejtő fölfelé.
20: Mi van bennük, ami bennünk nincs? Ez csak szimplán a kitartás. Akaraterő, genetika. Erő, hosszabb lábszár csontok, combcsont. Tehát mi van, miben más a fejében más? Mindenki le tudná futni, csak fejben nem vagyunk ennyire erősek?
22: Hát ezt a 270-et azt nem tudom.
20: Hogy futsz le ennyi? De most ez komolyan.
2: Tehát fejben ez... dőled az a kérdés? Szerintem nem. Szerintem fizikailag is kell, hogy alkalmas legyen rá, meg szerintem vannak ilyen különböző, például ugye...
20: Tehát... A monotonitást jól bírod, vagy genetikailag, vagy más? Vagy, tehát azért még egy 40-est is lefutni durva, de 246-ot, hát azért az tényleg ultra.
22: Nekem
20: nagyon
22: az edző
20: komolyan.
22: Bácsi azt mondta, hogy kellő rákészüléssel, ugye, tehát amit az Eszter mondott, hogy azért ahhoz kell egy állóképesség, kell egy izé, de hogy a maratont azt aki, tehát ha Zsül most holnap azt mondja...
20: Azért ne túlozzál.
22: De... A Zsül holnap igen. Azt mondja, hogy én egy év múlva szeretne lefutni egy maratont, akkor meg tudja csinálni, ha kitartó benne. Érted?
2: Tehát, egy év alatt?
22: Egy év alatt a Zsül úgy, hogy szerintem nem futott, nem tudom, mikor
20: futottál utoljára Zsül.
22: Mikor utoljára Gyula. Hogy egy év múlva, ha akarja, akkor le tud futni egy maratont.
20: Na de azért az még mindig nem a 246 kilométer.
22: Hát azt nyilván 20 év.
2: Jó, mit tudunk megcsinálni szerdáig?
22: Szerintem szépen megreggelizünk holnap.
20: Ez azt jelenti, hogy most 9 óra van, figyelj, most elkezdesz futni, nem. És ha 9-ből levonunk 4 órát, akkor másnap hajnali 5 óráig futsz. Tehát majdnem műsor kezdésig futsz, hogy azt mondjuk, szia Feri, kezdj el futni, és holnap 5 óráig futsz. Mert te?
22: Ez számukra ez elképzelhetetlen. Nem tudod. Nem tudod. Bele sem tudsz gondolni.
20: Meddig bírnád ezt?
2: Nem tudom. Egyszer.
20: Itt van egy buszmegálló lent. Láttad, igen. Hol? 400 méter. Hogy vagy vele?
2: Igen. Ellátok odáig. Oda sose futnék el, amit látok.
20: Nagyon messzire látok. Távol látom vagyok, onnan már
2: semmi
20: nem
2: futnék. Semmi értelme nincs el. Milyen újdonságot tudsz hozni az életemben?
20: Igen, most ott egy buszmegálló. Kit érdekel?
2: Puss, semmilyen, innen látom. Mire futnék oda?
20: Jó, ide akar valamit. Hát ingyen ide az a busz
2: megálló. Nekem a futás, tehát hogy én el tudom képzelni, hogy valaki ennyire megszereti a futást, mert soha nem gondoltam, hogy a súlyemelést ennyire fogom szeretni, meg így hiányzik, ha nem csinálom. Tehát el tudom képzelni, hogy valaki így belemerül ebbe, és a heroinja lesz. De hogy velem ez megtörténjen, azt nem tudom elképzelni.
20: Én mindig vártam ezt, hogy ez egyszer bejött. Ez beüt. Hogy álljátok, tényleg beüt. Nem. Ez a fajta ilyen ópiát termelés. Én futottam, hogy termelődjön. Nekem ez sosem ütött be. Egy Margit-sziget körnél én úgy prüszkölök, hogy bárkivel elmentem futni, és a fusson, akinek öt anyja van. De tényleg.
22: Kétféle ember van. A vér szerint tudjuk megkülönböztetni őket. Az egyik, aki a játékos sportokat szereti, ez vagy te.
20: Így van.
22: Ugye a labdajáték, a teremfoci,
20: akármi,
22: igen, ahol van labda, a másik pedig a monotonitás tűrő, aki meg szívesen csinál ilyet, hogy egyedül fut 200 kilométert. Ezek nem vagytok ti.
2: Ezzel még gondolkodnom kell, melyik vagyok. De amúgy nem, én is szeretem a labdát. Például kosárlabda, ez nagyon szeretek. Tessék.
22: Mikor kosáraztál utoljára?
2: Tegnap.
20: Figyelj, hát hallod? Hát Air Jordan. Most is éppen Air Jordan nem repült úgy a levegőbe, hogy ő repül, érted?
2: Figyelj, én nagyon jól tudok kosáradobni, úgyhogy hoppa, kihívás. Tessék. Akkor legyen egy ilyen kosáradob. Ez még ezzel nem is frekszeltem, úgyhogy ne gyerünk.
20: De hogyan? Tehát egy kézzel meg tudod fogni a kosárlabdát?
22: Szennyes, összegyűrt
20: törőköző. Hát akkor ez már meggyőzött. Jó vagy.
2: Labdát dobáljuk.
20: És cselezel lábad között, hátad mögött, átdobod a fejem fölött, megkerül.
2: Nem tudok ilyen.
20: De van érzéket hozzá, tehát hogy jól dobsz kosárra.
2: Van érzékem, van. Gömbérzékem.
20: Na jól van.
2: Tessék.
20: Oké.
2: Kimondtam. Így van.
20: Jól van, gyerekek, jövünk mindjárt, és megámulunk egyet Tamás teljesítményén, felhívjuk, hogy meséljen nekünk egyáltalán, hogy készül erre az ember, hogy fut pályacsúcsot, mit kell erről az ultramaratonról tudni, ez emberfeletti teljesítmény, és hogy ott van egy magyar a csúcson, az pláne fókusz és figyelmet érdemel, úgyhogy vele folytatjuk mindjárt. 6 perc, 9 óra, itt vagyunk rögtön a hírek után.
3: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik!
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
21: Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent visz. Ez a Rádió egy konténer. Tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raval elektromos személyautót, talán Gorenje háztartási gépeket, vagy egy 65 szolos Hisense TV-t, vagy akár egy 1 millió forint értékű Bosch Professional 18 voltos elektromos szerszámgép csomagot. Vajon mit rejt még a Rádió egy konténer? Október 9-én minden kiderül a Duna Plázánál a Rádió 1 és Balázsi nagy konténernyitó partiján.

0: mondja a szlogent.
1: Rádió 1-szak igazi mai slágerben!
0: És megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját. És a Rádió 1 konténert. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió 1 konténer. Egy kulcs, ami mindent nyit.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: 10 000 tesztvezetés 4 nap alatt? Igen! Szeptember 24 és 27 között próbáld ki a Nissan és Cherry modelleket, és segíts országos rekordot dönteni. Közben még álomutazást is nyerhetsz, vagy akár vissza is kaphatod a megrendelt autód árát. Magyarország! Gyere és vezess! Részletek a rekordtesztvezetés.hu oldalon.
4: Újra itt a Verbaked az Orlentől. Próbáltad már a prémium dízel üzemanyagunkat? Most megint megteheted a normál gázolajárán. Tankolj az Orlennél keddenként prémium Verba dízelt a normál Effekta dízel áráért szeptember 29-éig. Sőt, az új Orlen appal további 10 forint kedvezményt kapsz literenként 20 liter tankolása felett. Orlen, mindig veled az úton.
5: Olajcsere, kezdje a Bárti autónál! Minden 4 literes Castrol Edge 5V30-as motorolajhoz 2500 forintos, egy évig levásárolható Bárti autóvásárlási utalványt adunk ajándékba. Az akció szeptember 15-től szeptember 30-áig tart. További részletek a bartiauto.hu oldalon.
6: Közeleg a fűtési szezon. A klímák és hőszivattyúk hűtőmódból fűtésre kapcsolnak. Válasz Panasonic hőszivattyút most ajándék Cloud modullal, hogy bárhonnan beállíthasd otthonod melegét. Keresd a szatmári üzleteiben, vagy a szatmari.hu-n.
7: Jöhet egy ajándék Big Mac. Október 1-e és 4-e között te is lecsaphatsz rá, ha Big Mac szendvicset vagy menüt vásárolsz a résztvevő Meki éttermekben. Az ajánlat házhoz szállítás esetén nem elérhető. Részletek a mcdonalds.com oldalon.
8: Válaszd a többet. Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos HD-tolató kamerával, vagy panoráma napfintetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinttól. MG. Find your more.
9: Visszatért a keddi kosár a KFC-be. 12 csirkerész helyben fogyasztással csak 2790 forint. Várunk kedden a KFC-ben.
10: Ez az alaplésó. Mai fogásunk a sületlen megoldás. Hozzávalók, egy adag kapkodás, egy csipet elszántság, keverjük össze és bízzunk benne, hogy nyerünk vele sok pénzt, így egy váratlan kiadásra is jut belőle.
11: Elég! A Cofidis megújuló hitel pont erre való. Újra töltődő hitelkeret, ami bármikor díjmentesen rendelkezésre áll. THM 25,24%. A tájékoztatás nem teljes körű, részletek a cofidis.hu.
2: Reklámot hallottak.
0: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
12: Készen állsz az őszre? Akkor irány a Pandorfi Designer Outlet, ahol csütörtöktől indul az őszi shopping hétvége. Vásárolj be az új szezonra az outlet árakból akár további 20% kedvezménnyel olyan márkáknál, mint a Coach, Boss vagy a Calvin Klein. Designer Outlet Pandorf. Vásárolj stílusosan!
13: Ha beton, akkor lejjel.
14: Ha beton, akkor lejjel.
13: Transport betonszállítás horicsoni telephelyről az ön által kért helyre. Keresse irodánkat kópházától mindössze 10 percre. Munkatársaink magyarul is beszélnek. Érdeklődni személyesen telephelyünkön, vagy a beton@lejjer.hu e-mail címen lehet. Ha beton, akkor lejjer.
15: 23. Ágfalvi Gesztenye Fesztivál a Vadonlovas Klubban. Október 10-én és 11-én 2 nap igazi családi kavalkád vár. Kirakodóvásár, lovaglás, sétakocsikázás, ugrálóvár, játékok, gesztenyés finomságok, forró gesztenye és különleges italok. A hétvége sztár vendégei Jolly és a Döndi Duó. Találkozzunk október 10-én és 11-én a Vadonlovas Klubban, a 23. Ágfalvi Gesztenye Fesztiválon. Mert nálunk a Gesztenye Fesztivál valóban a gesztenyéről szól.
16: Szevasztok, gyerekek! Válasszatok a Boma gondozásmentes kerítés megoldásai közül. Prémium utcafronti kerítésrendszerek széles választékban, amelyek egy kis hozzáértéssel könnyen telepíthetők, de ha kell, segítünk is. És ne felejtsétek a 2D és 3D kerítéseket sem. Szóval egy a lényeg, gyerekek! Kerítést csak is a Bomával készítessetek. Sopron, Somfalvi út 2. www.bomakerítés.hu.
14: Ha a probléma a dugulás, a kék-fehér autó a megoldás. Non-stop dugulás elhárítás már több mint 15 éve önökért. 0630 24 24 024.
17: Szeglemezes és ácsolt tetők a Lignovától. Kiemelkedő minőségű, kiváló árértékarányú szeglemezes tetők. Bármilyen épületre rövid teljesítési határidővel. Lignova.hu.
18: Születésnap, csapatépítő vagy egy baráti találkozó helyszínét keresitek? A Jégverem fogadóban megtaláltátok. Sopron belvárosában privát teret nyújtunk az ünneplésre. Nálunk nincs bérleti díj vagy elvárt fogyasztás, csak rendeljétek meg kedvenc fogásaitokat, és választhatok három egyedi hangulatú termünk közül. És a legjobb, az esemény végén a fuvarral sem kell foglalkoznotok. Sopronban és környékén díjmentesen hazaszállítjuk a társaságot. Privát élmény, házias ízek, Jégverem fogadó, Sopron, Jégverem utca. Részletek és ajánlatkérés jégverem.hu.
19: Védelem a családjának és a vállalkozásának. Válassza a biztonság minőségét. Válassza a patentot. Szeretesse vagyonvédelmi riasztórendszerét a patenttal, és kérje a 24 órás távfelügyeleti szolgáltatást. Ingyenes vagyonvédelmi felmérés, fegyveres kivonulók, lakásdizájnba illeszthető riasztók. Patent. A biztonság minősége Sopronban is.

0: polgármester. A városvezető a műsorban bonyolultnak nevezte a pályázati feltételrendszert, és a rendelkezésre álló összeget is kevésnek tartja. Bízik abban, hogy a kormány felülvizsgálja a támogatás feltételeit és összegét. Elindult az ősz legszínesebb múzeumi program sorozata, megkezdődött a Múzeumok őszi fesztiválja, amelyhez idén is csatlakozott a Soproni Múzeum. Németh Ildikó múzeumpedagógust kérdeztük a helyi programokról.
1: Most már több mint két évtizede, hogy a Szentendrei Skanzenben működő Múzeumok Országos Képzési Központja országosan meghirdeti ezt a bizonyos őszi fesztivált. Mindig kiadnak egy szlogent, minden évben más, idén az, hogy maradjunk a tárgynál. És utána ránk van bízva, hogy szeptember végétől november közepéig milyen programokat hirdetünk meg ebben a fesztiválban. Nagyon változatos, és nagyon sokféle programsorozattal készülünk most is.
0: A Múzeumok őszi fesztiválja részletes programját a Soproni Múzeum web és közösségi oldalán lehet megtekinteni. A Soproni vasútállomásnál működő kormányablak szeptember 30-án szerdán zárva tart egy tervezett karbantartás miatt, olvasható a kormányhivatal felhívásában. A leállás ideje alatt a Sopron főtér 5 szám alatt található kormányablak áll az ügyfelek rendelkezésére. Sopron védőszentjének ünnepét idén is búcsúval ünnepelték a hétvégén a Szent Mihály templomban. A programsorozat ma este 6 órakor egy ünnepi szentmisével folytatódik, amelyet Várszegi Asztrik Pannonhalmi főapát mutat be. Nadrai Nóra kiállításának megnyitóját tartják ma 17 órakor a Soproni Széchenyi István városi könyvtárban. A Zöld Manó a Malomban és a Digitális Térben című tárlat megnyitóját követően az alkotói folyamatokat bemutató élő prezentáció kezdődik. Az érdeklődők betekinthetnek a Photoshop, a Wacom tábla és a digitális ceruza használatában. Az eseményen való részvétel ingyenes. Ma napos időre számíthatunk a térségben, felhő szinte nem lesz az égen, is csapadék sem várható. Többfelé megélénkül a délkeleti szél, délután 25 fok körül alakul a hőmérséklet. Szerdán is száraz, szinte mindenhol zavartalanul napos időre készülhetünk, kora reggelre helyenként pára köd képződhet. Hajnalra 1 és 11 fok közé hűl le a levegő, majd napközben 23 és 27 fok közötti csúcsértéket mérhetünk.
2: Az időjárás jelentés támogatója a Jövő Háza, a tökéletes könnyű szerkezetes. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Hölgyeim és uraim, egyenesen a budapesti stúdióból, a rádió egy összes frekvenciáján és

0: Ittent vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek. 9 óra után, pontosan 6 perccel. Jó reggelt, drága hallgatóink!
1: Szevasztok! Bocsánat, elnökségi ülés van, hogy be kell szkennelned.
0: Ne haragudj, ez semmi baj, csinálj nyugodtan a plusz melóidat. Dolgozzatok, nyomtassatok, csináljátok, semmi baj.
1: Vagyunk,
0: utazzatok, vagy... jöjjetek, menjetek.
1: Az lesz, az is lesz.
0: Te milyen elnökségben vagy? Vagy
1: micsoda, micsoda? Hát viccelsz, nekünk egyesületünk van.
0: Azt a mindenségét hát neki, igen?
1: Elnökségi tag vagyok, azt nem tudom, hogy minek, de...
0: Na, és utat már az NK-a?
1: Ne, basszus, arról is lekéstünk, már ezt későn csináltuk meg, mert ez ugye egy motoros klubnak az elnökségi tagja vagyok, na mindegy.
0: Na, igen, megcsináltad
1: és erre lehetett
0: a G-motorosokat,
1: volna.
0: A golymotorosok után?
1: Persze, G-motorosok.
2: De van a
1: te G-goly, is benne vagy.
2: Az ugrás csapat. Golygéz.
0: Golygéz. És ezt csinálod.
1: Kellenek, ezek ilyen társadalmi összezizgések.
2: Hát mindegy, csak ne kell otthon lenni.
1: Bizt, így van, így van. Erre lehet hivatkozni, és köszönöm, ma se vegyek haza, mert elnökségi ülés van.
0: Nagyon helyes. Na, helyes.
1: De ti nem érzitek a hívó szót, a késztetést, hogy belépjetek valami ilyenbe is.
0: Ilyen egyesületbe?
1: Persze, hogy tegyetek a közért, a jóért.
0: Én szeretem
2: én
0: a közért.
2: Én rengeteg egyesületbe vagyok benne.
0: Mindig vásárolok egy csomó. Imádom a közérteket.
2: Jó,
1: kimozogtad.
0: Mindig elmegyek közért. Meg elmegyek kenyér.
2: Amúgy több ismerős, és látott téged a Lidl

0: Be.
1: Nem mondom lehet.
2: Ne csináld engem a Lidlbe, pedig az Aldi támogat. Mit csináltam a Lidlbe?
0: Hát ez az.
2: De
0: ez
2: mikor az. Láttak engem Lidlbe?
0: Azt nem mondhatom el, mert akkor kiderül, kik voltak azok.
2: Na, de nem is mondhatod, hogy várufeltöltő pajtásaid vannak.
0: Igen, igen, hát én is benne vagyok egy titkos csoportban.
2: Kultúráltan viselkedtem?
0: Kapjuk el sebes, vagy... nem figyel.
2: Igen, vagy csapkodtam az önkéntes pénztárnál, vagy mi az, és nagyon izé. Nagyon kiabáltam, és nagyon káromkodva rúg. Ennyi alatt? Milyen világ ez?
0: Ettől összefogdostad a barackot.
2: Igen.
0: Belettél a szülőbe.
2: És inzultáltam a nyugdíjasokat. Mindig ezt csinálom. Verekszem néhány cukorbeteg nyugdíjassal.
0: Aztán meg fingottál a sörös pult előtt.
2: Na, akkor ez tényleg. Hát, na végre. Hát ez komolyan van. De így figyelnek az ismerőséd, akkor vigyázzon kell, hogy viselkedek.
0: Észrevesznek, lehet, hogy ez. De nagyon tetszik, hogy a házi asszony vagy.
2: Abszolút egyébként. Ilyen magas ösztrogén szinten viccelsz. Két napot annyi szóját teszem, hogy szerintem az ösztrogén szintem a négyszeresen. Mit szoktam vásárolni?
0: És megnéztem már, hogy a tejeddel indult-e, hogy...
2: Mit szoktam vásárolni a Lidlbe? Tetőcsomagtartót?
0: Abban mindig kell egy hortapaszt tetőcsomagtartó.
2: Mit szokott az ember vásárolni a Lidlbe? Nagyon unalmas mondom, berakom a tejfölt, berakom a szalámit.
0: Mit mondta ez eddig róla? Tejföl, szalámi, igen.
2: Hát mert tejföl, szalámi is kenyér.
0: Az nagyon
2: főzzük a gyerekeknek, mert szeretnék a kis tejfölös szalámi. Mindig mondják, apa, csinálj még egy kis tejfölös szalámi is kenyeret.
0: Amúgy, az amúgy a ezt pont tudom, hogy ez lehetetlen. Erről pont tudom, hogy ez lehetetlen.
2: Tudod, hogy
0: mert megkened a tejföllel a kenyeret, ráteszed a szalámit, és hogy a száthoz emeled, lecsúszik róla.
2: De én nem így csinálom.
1: Hát, mert látod, nem vagy profi. Figyelj,
2: alulra teszem a tejfelt. Jó, belenyomkodom a szalámit.
0: Nem tud belenyomkodni, mert feldobja.
2: Piros aranyra rajzolok egy mosolygósat a parizerre, aztán betolja a kis buksiába.
0: Az sem működik, mert a piros aranytól nehezebb lesz a szalámi, és még jobban lecsúszik.
2: Hát akkor... akkor ez a baj.
1: De ő meg a fogpiszkálóval rögzít.
0: Ez a konyhai NCIS.
1: Fogpiszkálóval rögzít.
0: Igen, és ezt meg a szájpadlásával veszik ki.
2: De mondta, hogy kifigyel, hogy legalább üdvözöljem, vagy hogy melyik Aldi vagy Lidl lesz, hogy ott tényleg kultúráltam is.
0: Én csak annyiban, hogy humoristát keresnék a környékemben.
2: Humorista.
0: Arrafelé házaló lakó.
2: Na jó, körbenézek majd, hogy ki lehet az. Na, mi van Tamásunkkal? Hívjuk? Hívjuk a tejfölös kenyér után? Bódis Tamás ugye pályacsúccsal megnyerte a spártatlan gyerekek 246 km görög ultramaraton, pályacsúccsal 19 óra 40 perc és 51 másodperc és idővel megnyerte a spártatlont. Athén és Spárta között futott egy 19 órát, hát most ki nincs ezzel
0: most így. Keresik.
2: Igen, még mindig nem találják. Egészen durva, amit ő csinál, és hát ugye megnyerte, és pályacsúcsot is beállított. Lengyelországi versenyen is indult, pályacsúcsot győzött az Ultra Balatonon, szóval sok eredménye van, és arra gondoltuk, hogy felhívjuk. Egyrészt, hát említésre méltó, szó a gyerekek óriási eredmény tényleg, és az ilyen sportteljesítmények előtt azért mi mindig adózunk, hogy beszéljünk róla, és vigyük hírét, és hát szeretnénk tőle megkérdezni egy-két dolgot, mert hogy tényleg
1: hogy
2: elképesztő.
1: Miért, miért
2: leginkább az, hogy miért és hogyan. Igen. Hello Tamás, jó reggel, ciao.
3: Sziasztok, jó reggel kívánok, és üdvözlöm a kedves hallgatókat.
2: Na, hát gratulálunk, ez. Nem, én nem is tudom ezt hova sorolni, ez a kategória már. 19 óra 40 percet futni, ez önmagában nagyon durva.
3: Hát köszönöm szépen a gratulációt. Igen, én is meglepődök néha, meg amikor valami hasonló eredményt leteszek az asztalra, akkor néhány hónap múlva, vagy egy-egy edzésen is elcsodálkozok, hogy amikor olyan fáradtabb pillanatban vagyok, hogy ezt hogy tudtam elérni, vagy hogy tudtam megcsinálni. Aztán valahogy... mindig összerakom a képet, hogy a belefektetett munka azért mindig meghozza az eredményét az egésznek.
1: Hát mert most, ugye, most ezt ünnepeljük tulajdonképpen, de azért neked van 24 órás futásod, ahol 276 kilométert futottál. Háromszoros Ultra Balaton győzelem, szóval neked azért ez nem az első.
0: Ez meg Kisvárda Budapest távolság.
1: Az bizony. Egy levegővel.
0: Így van.
3: Igen, gyakorlatilag én ebbe az ultra világba egy olyan 7-8 éve cseppentem bele, akkor határoztam el, hogy én az ultratávoknak az egyik teljesítője leszek, akkor én még nem számoltam azzal, és nem terveztem azt, hogy majd milyen magaslatokban, vagy milyen nagy versenyeken, vagy világversenyeken fogok indulni. Egyszerűen csak az hajtott a futás szeretete, hogy teljesítsem a távot, vagy egy-egy versenyen el tudjak indulni. Aztán szépen az eredmények, az edzések meghozták az eredményeket, egyre jobb eredmények születtek, egyre nagyobb versenyeken kezdtem elindulni, és ugye ez hozta magát. Aztán azon kaptam magam, hogy egy ilyen elvetemült lettem, egy ilyen megszállottja lettem a futásnak, onnantól kezdve pedig már még magasabb célokat tettem magam elé, amiket egyre jobban, jobb sikerrel, meg jobb eredménnyel zártam, és akkor már ott nem volt megállás, ott már még nagyobb még nagyobb célokat, még nagyobb falatokat akartam elérni.
2: Kérdezi valaki, nincs kocsit, hogy ennyit futsz? Ez jó kérdés. Ez egy jó kérdés.
3: Egyébként érdekes. Van olyan, hogy többet futok, többet edzek, mint amennyit egy héten vezetek. Tehát azért vannak hetek, amikor 3-350 kilométeres edzésmunkát beleteszek egy-egy hétbe, és autóval gyakorlatilag meg se közelítem, vagy 0 kilométert szoktam.
0: Azt kérdezik a hallgatók, hogy esetleg a pingpongot nem kezded el lassan megismerni, mert akkor lehetne egy ilyen Forrest Gump típusú magyar.
2: Hogy... Jó, pingpongozik, és nagyon sokat fut.
0: Igen.
3: Ez érdekes, mert középiskolában egyébként asztalitenisz összeztem, úgyhogy valamennyi a pingpongozva. Lehet egyébként, lehet, hogy van hozzá.
2: Figyelj, hogy néz ki egy ilyen nap tényleg? Szóval az edzésmunkát értjük, sok maraton, meg sok 100 kilométer van benne, de maga a 19 óra az hogy van feloszva? Ebben van evés, van mici mikroalvások, ez teljesen folyamatos, ebben semmi megállás nincs, hogy kell ezt elképzelni?
3: Aki ismer engem, az mindenki tudja, hogy az én frissítésem az gyakorlatilag, én próbálok arra törekedni, hogy olyan legyen, mint a Forma 1-es gumicsere, hogy minél rövidebb idő alatt tudjak egy ponton magamhoz venni frissítőt, minél rövidebb idő alatt tudjak ugye inni, és én ezt az edzéseimben szoktam is gyakorolni, vagy éppen úgy megyek el edzeni, hogy elszokjak hozzá, hogy mondjuk... nem viszek magammal, hogy azért egy kicsit ez az érzés meglegyen, hogyha például egy ilyen versenyen nem jutok ehhez. És itt például a spártatlanon körülbelül az első 40 kilométeren volt az a pont, amikor a segítőimmel találkozhattam. Itt az első 40 kilométerig ott magammal vittem mindent. Vittem magammal két kulacsot, géleket, és ezt próbáltam az út közbe beosztani. Gyakorlatilag ez is volt az egyik olyan stratégiám, hogy az egyik nagy favoritot, Fotiszt, aki ugye négyszeres pártatlan győztes és az előző pályacsúcs tartó, hogy magam mögött tudjam tartani, hogy ő meg áll frissíteni, én pedig nem állok meg, és ezzel egy-egy percet nyerni, míg el nem érünk a 40 kilométerhez, a 40 kilométernél pedig ugye megint feltöltöttem magam, a következő pont az már csak a 80. kilométer volt, ahol megint csak a segítőim tudtak segíteni, hogy minél gyorsabban ugye ezt a frissítést meg tudjam oldani. Ezt követően pedig körülbelül egy olyan 10 kilométerenként volt lehetőség arra, hogy a segítők oda tudjanak nekem adni valamit.
2: Valamit a kezedben nyomjanak.
3: Így van, a kezedben nyomjanak.
2: De akkor itt nem is nagyon állsz meg, tehát ez szinte még az ivásnál is futsz, nincs nagyon megállás.
3: Így van. Itt összeszámoltam, három olyan pont volt, ahol körülbelül egy percre álltam meg.
2: A 240 km alatt három olyan pontból egy percet álltál. Aha,
3: így van, ez nagyon kb. Három olyan perc volt, ahol egy percet álltam. Ez is annak a tudatában, hogy tudtam, hogy mennyi az előnyöm. Tehát ugye ez nem úgy nézett ki, hogy egyből volt fél óra előnyöm, hanem egy perc, két perc, hét perc, nagyon sokáig hét percnél megálltunk, nyolc percnél. Ugye a pontokon megkérdeztem mindig a segítőimet, hogy mennyi előnyöm van, és akkor én is egy kicsit nyugodtabb voltam, már nem kapkodtam annyira, mert tudtam, hogy lehet, hogy az egy perc megállás az annyival megnyugszik a pulzusom, hogy utána majd könnyebb lesz futni.
2: Ebben alvás van, ilyen mikroalvások, nyilván nem hosszú órák, de hogy egy-egy, úgyhogy mondjuk halucinálsz, kicsit belealszol, csukott szemmel futsz.
3: Dehogy. Én nem is indulok egyébként olyan versenyeken, ahol meg kell állni, vagy aludni kell. Én az összes ultra versenyemet úgy teljesítem, hogy ugye reggel van egy rajt itt, és ugye 7 órakor volt görög idők szerint a rajt, és akkor gyakorlatilag ez full megállás nélkül.
2: Ez megállás nélkül.
3: Így van, megállás nélkül, és próbálok ugye erre törekedni.
2: Hol jön az első mentális fal, vagy mi az a kilométer, amikor azt érzed, hogy na ezen most át kell mennem? Ha egyáltalán van ilyen, ami először úgy igazán megrázóbb, vagy nehezebb?
3: Ezen a versenyen most nem volt ilyen mentális
2: fal. Tehát 240 kilométer alatt nem jön, egyszer se?
3: Nem. Ez most itt nem jött egyszer se. Szerintem egyébként ez a befutón is nagyon jól látszódott, hogy nem voltam megtörve, és lehet, hogyha még jobban fenyegetett volna mögöttem valaki, akkor még, hogy még maradt volna is benne. Én ezt most úgy érzem, hogy ebben még akár maradt is.
2: Hány cipő, hány köröm?
3: Pont itt ülök egyébként a szállító szobában, kettő köröm esett le, de azért ez a kettő köröm olyan, hogy nemrég nőtt ki, tehát hogy még ilyen kis köröm.
2: Szegények, de már ők sem maradtak. Két köröm leesik, az legalább lábanként egy.
3: Igen, most hát ez a jobb lábamról kettő esett le, a két középső. Ennyi hadi sérülés, hát talán ilyen kisebb sérülések, a mellény, ugye, ami felsértette itt-ott a bőrömet a nyakamon. De ezen kívül teljesen jó vagyok, tudok jönni, menni, minden ugyanúgy folytatódik, mint ami eddig volt. Még visszatérve ez a frissítéshez, ugye, meg a pályához, hogy azért ez nem egy sík terepen zajlik. Ugye ebben van azért egy 1200 méteres hegy is, amit meg kell mászni, 159 kilométer, 155 kilométernél kezdődik, és on 161 kilométernél van vége. Ugye azért itt a tempó jelentősen le tud lassulni. Ennek ellenére itt is tök jó sikerült megfutni. Én most csodálkoztam is magamon, hogy honnan van az erő, én sem értettem, hogy tudok ilyen sebességgel felfutni. És itt ennek az apropója az, hogy erre a hegyre még soha senki nem futott fel világosba. Tehát én 19 óra, 18 perckor ránéztem az órámra, és leláttam a hegyről úgy, hogy világos van fent a hegy tetején. Ugye itt írják is, hogy sötétbe, sziklákon keresztül kell felmenni a hegyre, és nehéz a látási körülmények, ugye nagyon rosszak, de én itt világosba tudtam felmenni is, illetve világosba tudtam lejönni erről a hegyről.
2: Azt a mindenség neki.
3: És még innentől kezdve is azért elég sok koptató van. Tehát ugye, amit úgy hívnak, ez a híres siratófal, ami körülbelül az is egy ilyen 6 kilométeres hosszúságú emelkedő, az még a vége előtt ugye 20 kilométerrel van benne a pályába. Úgyhogy ez
2: végig megadadottak egy 6 kilométeres kis emelkedőt, csak hogy jól szórakozzatok. Azt a minden.
0: Mi a kedvenc dopping szered? Van valami, amivel kávé. Mindig fel tudod dobni?
2: Kávé?
3: Kávé, így van. Rólam azt tartja, hogy nagy kávéfogyasztó vagyok. Tehát, hogy rengeteg kávét meg tudok inni. Itt hát az íze kedvéért szeretem már csak. De
2: egyébként dopingtesztetek van? Tehát, hogy hivatalosan van, megnéznek titeket mindenkit, hogy nehogy valaki turbósítson valamivel.
0: Menj a koffein a véredben éppen.
3: Hát verseny előtt egyébként egy-két nappal már nem szoktam kávét fogyasztani, nagy nehezen megállom, mert ugye ez hatással van a versenyre, nagyon sok mozdulószünetre kell akkor megállni, és ezt úgy tudom ugye elkerülni, hogy nem iszok annyi kávét. Ennek ellenére egyébként most is egy jó párszor meg kellett állni, ilyen nagyon-nagyon rövidre, ezt most ilyen 10 pár másodpercet tudnék mondani. De visszatérve még a doping vizsgálat, hogy idén nekem egyébként ez a harmadik doping vizsgálatom, és minden ilyen nagy világversenynél ott azért az első háromnál van doping vizsgálat. Most is, amikor beértünk, addig ugye a első segélyszobából onnan nem engedtek ki addig, míg ugye nem sikerült megfelelő mennyiségű vizeletet adni. És ezt utána még elküldik ugye Barcelonából, ott még kivizsgálják, tehát még utána is lehet bármi, de mint mondom, nekem már idén ez a harmadik dopingvizsgálat, úgyhogy hogyha valaki arra gondol, hogy ezeket mindenféle csodaszerrel csinálja végig az ember, akkor
2: nem is ezért kérdeztük, szerintem inkább csak, hogy mennyire hivatalos, tehát hogy néznek-e benneteket, mint mondjuk egy olimpián vagy egy világbajnokságon, de akkor igen. Mi a kilométer átlagod körülbelül percben? Tehát ez mennyi? Nyilván változó, vannak rövidebb, gyorsabb kilométerek, de hogy körülbelül mi az átlag?
3: Ezen a versenyen most 4 perc, 50 másodperc lett a kilométer átlag. Aránylag egyébként egy egyenletes tempót tudtam futni. Talán az első 80 kilométer volt az, ami olyan 4.30 körüli átlag tempóba jöttünk. Onnantól kezdve ez 4.40, 4.45, 4.35 ilyen tempók voltak. Ami lelassította, és ugye ezt az átlagot lerontotta ilyen 4.50 körüli tempóra, azok mondom ezek a nagy emelkedők. De az út közben ezen kívül még rengeteg ilyen 2-3 kilométeres emelkedők vannak, illetve van még 12%-os emelkedős, ami ilyen megközelítőleg 2 kilométeres hosszúságú.
1: Ilyenkor tök egyedül, vagy a vaksötét éjszakában nincs biciklis kísérő, nem állnak kint emberek, nem lehet neked segíteni.
3: Itt a spártatlan ugye arról híres, hogy nagyon szigorú szabályai vannak ennek a versenynek is. Segíteni csak azokon a pontokon lehet, ahol megengedett. Ugye az első 40 kilométer, 80 kilométer, onnantól kezdve pedig megint meg vannak határozva, ami megközelítőleg 10-13 kilométeres szakaszokat jelentenek, és szigorúan tilos biciklivel, bármivel a futó mellett menni, vagy ezeken a pontokon kívül segíteni a futókat. Úgyhogy ezért akár egyébként kizárás is járhat. Viszont annyi van, hogy az első futót ugye egy rendőrautó kíséri, tehát nekem azért volt egy rendőri felvezetésem, és ugye mivel hogy ilyen rajtszél győzelem lett az egész, mert az elejétől az ére álltam, így mondhatni, hogy nem egyedül futottam, hanem egy rendőri autó kísérettel mentem végig a versenyen.
2: Az menő mondjuk egyébként, az legalább az elsővel megy egy rendőrautó. Az menő. Azt írva, aki én felöltözök, addig lefut 3 kilométert. Konkrétan egyébként igen, 12 perces felöltözés.
0: És amúgy így a felkészülés folyamán milyen étrendet követsz, hogy van valami, ami specifikusan a hosszú távfutóké, vagy mindenkinek egyéni?
3: Igazából nincs annyira speciális étrendem. De nagyon ellene vagyok annak, hogy ilyen ultrafeldolgozott élelmiszerek. Tehát én számomra ezek lelassítják az edzés munka által felépített regenerációs folyamatot. Tehát lassítják azt, hogy egyik napról másikra megcsinálok egy edzést, akár kettő, de van olyan, hogy három edzést elvégzek egy nap. Ezeket a folyamatokat, hogy egyik napról másikra erősebb legyek, ezek le fogják lassítani. Tehát ez a rengeteg tartósítószer, emulgálószerek, meg minden hozzáadott adalékanyag, hát ezekkel nem áll, vagy én ezt feltételezem, és
2: nem eszel ilyet.
3: És nem eszek ilyet, vagy hogyha eszek is, akkor amikor elkerülhetetlen. Tehát nem azt mondom, hogy nem, mert azért vannak...
2: De utána sincs egy Kentucky, vagy egy burger, vagy egy sport, valami bűnözés, nincs ez egy ilyen spártai élet, hogy utána se lehet azért beverni valamit.
3: Most van egyébként, tehát igen, ezért mondtam, hogy nem azt mondom, hogy semmikor, mert azért szeretem, meg összecsordul a nyálam, most is egyébként
2: tettünk
3: egy ilyen, így van, de verseny előtt, meg a felkészülési időszakban, ha van valami nagy családi összejövetel, vagy valami olyan, ami hogy nem akarom, hogy most én ott kellemetlenséget okozzak a szakásnak, vagy éppen aki késő, vagy vendégségbe vár, akkor megeszem.
2: Kérdezik, hogy mi a bemelegítés, hogy Záhony Miskolc. Kérdezik.
0: Van motiváció.
2: Igen, például zenét hallgathat közben, azt engedik, hogy valami szóljon a füledbe?
3: Nem, egyébként ezen a versenyen megint csak ez szigorúan tilos, tehát zenét semmilyen úton, módon, se fülhallgatóval, se telefonról.
2: De miért, ez miért? Ez miért? Majdnem egy napig futsz, miért nem hallgathat zenét? Mi a magyarázat?
3: Erre az a magyarázat, hogy van, hogy autópályán kell futni, úgy képzeljétek el, le van zárva az autópályáról mondjuk egy sáv, és akkor ott azért jönnek, mennek a kamionok, ja. Olyan helyekre ja, kell értem. Menni, aha. Ahol hatalmas nagy forgalom van, befutunk ilyen kisebb falvakba, városokba, és a motorosok azok úgy van, hogy ilyen néhány centire mennek el melletted, vagy dudálnak, jobbról-balról kerülnek, tehát nagyon ilyen zsúfolt helyeken is kell menni, és ez az egyik oka annak, hogy itt szigorúan veszik.
2: Így meg tiszta, így értem.
1: Tehát, meg a spárti meg... hősnek se volt zenéje.
2: Ő se hallgatott se, aki
1: futott,
2: aztán futott, az
1: meghalt.
2: Igen, meghalt a végén, az egy szomorú történet.
3: Így van, és egyébként még visszatérve a vízhez, hogy az is szigorú szabály, hogy nem érintkezhetsz a vízzel, a tengerrel. Nagyon sokáig ott kell futni a víz mellett. Most hála Istennek nem volt az a nagy kánikula, de mellette volt bokáig érő víz, meg szakadó eső, tehát azért ez sem volt annyira könnyű. Valakinek kimondottan sokkal nehezebb volt, meg azért valaki jelentősen rosszabb időt futott az elmúlt évekhez képest.
2: De nem mehetsz be a tengerbe fürdeni.
3: De igen, nem mehetsz be a tengerbe fürdeni, meg nem is érintkezhetsz vele, mert az is ugye kizárással jár. Úgyhogy azért itt vannak szabályok.
2: Szabályok ezek
3: az ember nem gondolná.
0: Tehát ebben a versenyben lehet mondjuk csalni, lehet, hogy a másikat... összezavarod, belököd a tengerbe, elszállsz mellette ezzel
2: pár összekötöd a cipőfűzőjét.
3: Hát szerintem ha nagyon akar ugye az ember, akkor minden versenyen lehet csalni. Azonban ugye itt mindenkinek kötelező a rajtszám, elő-hátul fent kell, hogy legyen. Egyébként én pont nézem is, hogy évről évre nagyobbak ezek a rajtszámok, és az, hogy ugye nagyon sok frissítő ponton nagyon sok idős ember van, és arra gondolok, hogy jól lássák ezeket a számokat, és azért a futás közben, a verseny közben nagyon sok ellenőrzés van, tehát ott jönnek, mennek az autósok, motorosok, akik ugye ellenőrzik a versenynek a tisztaságát.
2: Hogy ne csináljatok semmit.
3: Így van, hogy ne legyen, hogy ne csaljanak emberek, így van. Tehát, hogy szerintem meg nem is nagyon csalnak, azért ezt a verseny nagyon tisztelik az egész világon, a spártatlont. Ez talán a világ tehát a top 3-ba benne van, hogy a leghíresebb, legnagyobb presztízsű, hogy aki már maga végig megy ezen a versenyen, és nem gondolnám azt, hogy
2: itt valaki csalna. Aha. Egy kérdés, van még időnk, és mi a kövi? Tehát ilyen, mi az emelkedő táv? Ez még egyszer, vagy van valami 400 kilométer, Szahara, bármi?
3: Vannak, igen. Számomra a legmeghatározó versenyek ez a 6-12 óra, 24 óra. Ezeken hát már a magyar rekord az összesen majdnem, hogy megvan, illetve egy hiányzik, ez a 12 órás országos csúcsom, ezt szeretném majd a következő alkalommal kipipálni, illetve még van egy Guinness rekord kísérletem, egy 24 órás Guinness rekord kísérletem.
2: Hát csak ilyen szokásos. Ja, 24, nem is tudnék ülni se igazából. Tamás, gratulálunk, nagyon menő, nagyon tényleg. Ügyes nagyon ügyes vagy, itt pont a befutódat nézzük, hogy fölfutsz a lépcsőn. Gratulálunk magyar a csapatnak, neked, mindenkinek. Ez egy óriási teljesítmény is, hogy megint egy magyar van a legelején, erre nagyon büszkék vagyunk. Úgyhogy köszi neked, sok szerencsét, meg köszönjük. Szépen, nagyon menő. Gratulálunk. Ciao, ciao. Hello. Köszönjük szépen Bódis Tamásnak. Köszönjük szépen. De ugye a célnél sincs úgy nagyon, nem?
1: Semmi. Figyelj, most itt írogatják a hallgatók is, hogy félmaratont futsz, ha már 6 perces az átlagot, meg 5-40, az már
2: már nagyon jó, így van.
1: Meg a 200 mennyi kilométer? 70 kilométert futja 4.30-al.
2: 4.30-as kilométer átlaggal.
1: Nem lehet.
2: Há? Már ufok, teljesen más. Teljesen más, gyerekek. Na jól van, jövünk, mindjárt adunk még egy kulcsot, mert az elmaradt, és mutatjuk a nap legjobb pillanatait. 2 perc, pontosan 9:30.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Ősszel sincs megállás. Husqvarna prémium kertigépek most kedvezményes áron, október 31-ig a Husqvarna márka kereskedésekben. Készüljön fel velünk az őszre. Husqvarna.hu.
2: Azta, ez mi volt?
3: Várj csak, ezt tudom. Kicsi, fürge, elektromos, és imádom. Ez a Leapmotor T03.
4: Leapmotor T03. Magyarország legolcsóbb tisztán elektromos új autója. 6.800.000 forinttól. Készletről azonnal. Leapmotor.net/hu.
5: Az állatok világnapja nem csak a kicsi, a nagy, a tollas, a bundás és a pikkelyes állatoké. A Fressnapban ez a te napod is. Vásárolj legalább 15.000 forintért, és 15% kedvezményt adunk mindenre. Várunk üzleteinkben október 4-én az állatok világnapján. Részletek a fressnap.hu-n. Fressnap. Mindent a kedvencekért.
6: Jöhet egy ajándék Big Mac. Október 1-e és 4-e között te is lecsaphatsz rá, ha Big Mac szendvicset vagy menüt vásárolsz a résztvevő Meki éttermekben. Az ajánlat házhoz szállítás esetén nem elérhető. Részletek a mcdonalds.com oldalon.
7: Autók szenvedéllyel, szeretettel. 35 éve önökkel, önökért. Hovány Márton vagyok, a cégcsoport vezetője. Amikor autókereskedő lettem, egy dologban biztos voltam. Sikeres csak úgy lehetek, ha a legjobbat nyújtom ügyfeleimnek, és egy lépéssel mindig a versenytársak előtt járok. Nagy utat tettünk meg, hittünk a minőségben és a szorgalom erejében. Az elmúlt évtizedekben 450 munkatársammal arra törekedtünk, hogy a legjobb személyre szabott ügyfélélmény nyújthassuk önöknek, ügyfeleink bizalmának köszönhetően számos hazai és nemzetközi elismerésben részesültünk. Közel 100.000 új autót értékesítettünk, több mint 50.000 elégedett ügyfélnek. Köszönjük, hogy minket választottak, ígérem, hogy a következő években is azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az önöké.
8: Hovány csoport a világ élvonalával.
0: Reklámot hallottak.
1: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
9: Vásárolj most, fizess később! Kerítéstől a tetőig, a festéktől a kádig, az újháznál mindent megtalálsz. Otthonod felújításához válogass több ezer termékünkből. Akár az időtálló Swissporton tetőcserepekből is 0% THM-re. Részletek és résztvevőkereskedések 0thm.újház.hu.
10: Ha ősz, akkor Oktoberfest a Kaszinó Sopronban is. Október 3-án igazi Oktoberfestes hangulattal várunk. Zenél a Lustige Burschen. Sör, perec, Oktoberfestes finomságok és összesen 5000 euró értékű nyeremények várnak. Addig is gyűjtsd a sorsjegyeket. Kaszinó Sopron, a szerencse csak rád vár.
11: Október 3-án irány László Major, a Fertőharság Nemzeti Park majorsági napja, ahol 10 órától izgalmas programok várnak. Lovas fegyverbemutató, kutyás bemutató, RC modellek, gólyalábasok, mindez egyetlen napon. Próbáld ki a Futura kalandobozt, az ólomöntést vagy a kerámiázást, fedezd fel a környéket lovaskocsival vagy terepjárós túrán, nézd meg a divat bemutatót, a Bábszínházat, a Magyar Vizek halai kiállítást, nézd bele egy naptávcsőbe. Közben várnak a traktorok, vásári forgatag, és még rengeteg élmény. A nap végén pedig a Magyar Banda húzza a talpalávalót. Ne tervezd mást október 3-a szombatra. Vár a Nemzeti Park.
12: Pizzataxi.pro. 23 féle vegán pizza, 44 féle normál pizza, a tészta minden esetben biolisztből készül. Felár nélkül teljes kiörlésű verzió is kérhető. 70-211-22-11. www.pizzataxi.pro. Vagy ha érte jönnétek, Sopron, Bánfalvi út 14, a Lidl mellett.
13: Ha az egészségéről van szó, az idő nem lehet akadály. A Soproni Triton Life Aqua Medical Centerben MR és ultrahang vizsgálatokkal, valamint széleskörű szakrendelésekkel várjuk. Korszerű diagnosztika, tapasztalt szakorvosok, gyors időpontok. Foglaljon időpontot most. 99-200-400. Triton Life Aqua Medical Center, Sopron Alpha Park. www.imedica.hu.
14: Ne fűsd az utcát! Szigetelj Thermomasterrel! Most a teljes hőszigetelő rendszer színfelár nélkül. Kérj ajánlatot! Ungarocell.hu.
2: Fogadjunk, hogy nem tudod végigenni a Mitrász étterem étlapját, de megpróbálhatod. Korlátlan ételfogyasztás minden szombaton és vasárnap, most még nagyobb kedvezménnyel, mindössze 6.990 forintért. Gyerekeknek további kedvezménnyel. Kóstolj meg mindent, amit szeretnél. Mitrász étterem Fertő Rákos.
15: Elit Garázs. Professzionális fóliák autókra, épületekre. Hővédelem és belátásvédelem a legszélesebb kínálatban. Kavics felverődésektől védő karosszéria fólia, valamint egyedi reklámfelületek tervezése és telepítése autókra és üzlethelyiségekre egyaránt. Ingyenes felmérésért keressen minket Sopronban, a Kelta utca 1 szám alatt, illetve telefonon, Facebookon vagy Instán is. Elit Garázs. Minőség szakértelemmel.
0: Reklámot hallottak.
16: Sopron legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
17: Már lehet kérni a fűtés elindítását Sopronban. Szeptember 30-án zárva tart a soproni vasútállomásnál működő kormányablak. Köszöntöm a hallgatókat, Gáltót András vagyok. Már lehet kérni a fűtés elindítását Sopronban. Május 15-ig tart a rendelkezésre állási időszak, amely alatt a lakók a közös képviselőn keresztül kérhetik a fűtés elindítását, illetve automatikusan bekapcsolhat, ha 3 napon át 12 Celsius fok alatt marad a napi átlag hőmérséklet, vagy egy napon 10 fok alá csökken, olvasható a Sopron Holding közleményében. Hozzátették, induláskor érdemes teljesen kinyitni a radiátor szelepeket, így gyorsan kiderülhet, ha valamelyik radiátor vagy szelep nem működik megfelelően. A soproni vasútállomásnál működő kormányablak szeptember 30-án szerdán zárva tart egy tervezett karbantartás miatt, olvasható a kormányhivatal felhívásában. A leállás ideje alatt a Sopron főtér 5 szám alatt található kormányablak áll az ügyfelek rendelkezésére. Nadrai Nóra kiállításának megnyitóját tartják ma 17 órakor a soproni Széchenyi István városi könyvtárban. A Zöld Manó a Malomban és a Digitális térben című tárlat megnyitóját követően az alkotói folyamatokat bemutató élő prezentáció kezdődik. Az érdeklődők betekinthetnek a Photoshop, a Wacom tábla és a digitális ceruza használatában. Az eseményen való részvétel ingyenes. Elindult az ősz legszínesebb múzeumi program sorozata, megkezdődött a Múzeumok őszi fesztiválja, amelyhez idén is csatlakozott a Soproni Múzeum. A Múzeumok őszi fesztiválja részletes programját a Soproni Múzeum web és közösségi oldalán lehet megtekinteni. Sopron védőszentjének ünnepét idén is búcsúval ünnepelték a hétvégén a Szent Mihály templomban. A programsorozat ma este 6 órakor egy ünnepi szentmisével folytatódik, amelyet Várszegi Asztrik Pannonhalmi főapász mutat be. A hétvégén rendezték meg a 7. jótékonysági szépségversenyt a Nektek Ugatunk Állatvédő Egyesület szervezésében. A népes mezőnyben kistestű, közepes és nagytestű kutyák, valamint a fekete gyémántok kategória indulói is megmérettették magukat, idén pedig a gazdi kutya hasonmások kategóriájában is lehetett nevezni. A rendezvényen jelentős összegű adomány gyűlt össze, amellyel a résztvevők a rászoruló állatokat támogatták. Ma napos időre számíthatunk a térségben, felhő szinte nem lesz az égen is, csapadék sem várható. Többfelé megélénkül a délkeleti szél, délután 25 fok körül alakul a hőmérséklet. Szerdán is száraz, szinte mindenhol zavartalanul napos időre készülhetünk, kora reggelre helyenként pára köd képződhet. Hajnalra 1 és 11 fok közé hűl le a levegő, majd napközben 23 és 27 fok közötti csúcsértéket mérhetünk.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Jövőháza, a tökéletes könnyű szerkezetes. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Rocky Ferivel csak igazi mai sláger megy.
1: Na mi van, előbb kulcsot adsz, Anna?
2: Adják kulcsosat, aztán utána lenyomjuk a... Igen. Valaki de aranyosat küldött, csak annyit küldött, hogy köszönjük a mai adást is.
3: Nagyon szívesen.
2: De aranyos, az kedves, az jól esik.
4: Tiltsuk ki!
2: Jaj, kérte számba. Szaktanári.
4: Szaktanári.
2: Abba elfáradtam, hogy hallgattam, írja valaki. Gyerekek, igen, hát ilyen teljesítmények vannak a világon. Igen, Bódis Tamás letepert 246-ot. Ica, te!
5: Hello, hello!
2: Hello, Ica!
5: Hello!
2: Mi a helyzet, Ica?
5: Alig várom már, hogy kulcsot kapjak.
2: Aha. Hmm. A mindenség meg, Ica. Mondj egy szlogent, Ica.
5: Rádió ez, csak igazi mai sláger meg.
3: Szép volt, Ica.
2: Nagyon jó, Ica. Nagyon ügyes vagy, Ica.
3: Honnan vagy, Ica?
5: Köszönöm szépen. Én Vácról vagyok. Vácról. Egy büféből, amit most csináltunk, úgyhogy két palacsinta sütés között vagyok. Most de nagyon izgulok.
4: Na hát tudod, hogy akkor kiszereti a túrósat nálunk, úgyhogy...
5: Mindenkinek viszek mindent, nem tudom.
2: Ja, hozzá mindent, és akkor jövő héten pénteken meg találkozunk ott a konténernél.
5: Oda is viszek, mindent viszek, oda is.
2: A Dunaplázánál, jó? Gyere!
5: Rendben, oké, és megyek. Köszönöm szépen!
2: Jó,
5: hello, hello, hello!
2: Valaki ezt írja, a holnapi adást is köszönjük.
3: Nagyon szíves.
4: De figyeljetek meg, de nem jövő hét másodikán? Nem 9-én?
2: Jövő héten.
3: Jövő hét van, az 9.
2: Péntek. Nézd rá a naptára, az hidd el, az 9 lesz.
4: Már ez az a hét, aminek október a vége.
2: Anya, hát októbernek konkrétan két napon már októbernek a hétvége, már október vége. Ez már jövő hét péntek.
4: Egy héttel le voltam maradva.
2: Semmi baj, és te hozott 2026-ba.
4: Szeretnék elnézést kérni a Máté szakaiaktól, akik még nem...
2: Az elmúlt négy nap, ahol minden nem jelentem meg az előadásaimon. Nem, már október van holnap vagy holnap után,
4: atya,
2: és jövő héten már október felénél vagyunk lassan. Tehát itt ezt mondom én, a szeptember belassul a suli kezdés, nagy trauma szülőnek, gyereknek, az októbertől karácsig úgy megyünk el, hogy kettőt pislogsz, és ott a karácsony.
4: Figyelj, ezt most rendesen nem hiszem el.
2: Na, mondom én. Nem beszélek hülyeségeket. Na, mutatjuk, mivel foglalkoztunk ma. 80 ezeres kamu étrendeléssel akartak kiszúrni egy fonyódi étteremmel, de rászorulóknál kötött ki a hamis rendelés. Attillát megtaláltuk, akinek péntek óta sorra érkeznek a rendelések, amelyeket le sem adtak. És arról is beszélgettünk, hogy mind veszekednek a párok.
0: Balázsék legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
2: 80 ezeres kamu ételrendelést adtak le egy étteremet. Igen, ez érzékenyen fog érinteni.
4: Jó,
2: mert
4: de ez fonyódon, az kettő darab lángos.
2: Hát igen, fonyódon az egy ivóli, egy lángos. És az van, hogy ők ezt kidobhatták volna, de képzeld el, inkább úgy döntöttek, és ez tök kedves ez a történet, hogy végül egy nehéz körülmények között élő helyi család kapta meg a váratlan ajándékot. Közösségi oldalon osztotta meg az étterem, tök menő. Elvitték gyerekeknek és egy fonyódi családnak az egészet. Mi kerestük egyébként az étterem tulajdonosát, még nem értük el, de hogy ez milyen szép. Még a kicsit azt mondom, hogy oké, de miért ne férne bele akár a reklám is, de hogy rászorulóknak adták oda. Ez egy tök jó ötlet. Ja, és egy nagyon kedves ötlet.
3: Meg nyugodtan férjen bele.
2: Ez férjen
3: ilyen
2: bele.
3: Ilyen jó fej, az meg is érdemli.
2: Gyerekek, azért ez jó genyó dolog. Ráadásul 80 ezerért lefőzetni valamit, az már azért egy komoly árukészlet, nem? Tehát ott azért az sok minden van.
3: Megkapod a rendelést, csinálod, mert egyébként akkor ugye a rendes rendelők meg elégedetlenek, ha nem vagy gyors.
2: Igen.
3: Mert nincs idő arra, hogy mindent visszahívják.
2: Nem lehet ezt mondjuk az online vagy a telefonos rendelést egy ilyen bankkártyaregisztrációhoz kötni? Ez hülyeség?
3: Nem.
4: A vidéken nem szoktak ilyet kérni.
2: Nem kérnek ilyet.
3: Hát, azt se tudod megcsinálni, hogyha valaki foglal az étterembe, azt mond, hogy legyen kedves, akkor utaljon el előre, mit tudom én, a foglalt főknek megfelelően fejenként 3000 forintot. Ugyanis egy csomón vannak, akik nem jönnek el az étterembe.
2: Te meg tartod az asztalt.
3: Tartod az asztalt, és ott áll valaki, hogy de ott a szabad asztal.
2: Külföldön csinálják.
3: És tök normális.
2: Bankkártya adatok megadása, és egy 10%-ot, vagy egy valamekkora fejenkénti összeget utalják. Utána már nem mondod le.
4: De nagyon sokszor.
2: Nagyon sok helyen csinálják.
4: Konkrétan az van, hogy magánorvosnál már az van, hogy nem oda mész, ezt kifizetett, hanem előre elutalod. Én már 6 héttel előre ki kell fizetni egy orvost, hogy oda menjek majd az időpontra.
2: De én ezt kicsit értem. Szerintem hanyagul bánunk az időpontokkal, lemondjuk, nem mondjuk, nem jelenünk meg. Tehát szerintem ebben van valami. Attila telefonált, aki egy egészen durva történetben van. Hello Attila, jó reggel, ciao.
6: Jó reggel, sziasztok. Péntek óta tart.
2: Hát akkor még nem annyira régi a sztori.
6: Nem olyannyira régi, de sűrű programenk vannak, igen, a családnak. Négyen kapunk mindenfélét. De a legelső az volt, hogy péntek hajnalban a halott szállító hívogatott, De és nem tudtam, hogy kihívogat, nem vettem fel, és akkor negyed egykor felvettem, és mondták, hogy itt vannak a ház előtt, jöttek a halacél.
3: Ez most
4: küldenek, hogy szarul nézek, itt azért még vagyok.
3: Igen, ez azért nem három pizza. Igen.
2: Ilyenkor az ember megböki a feleségét, hogy
3: ez mi?
4: Ne.
2: Tehát valaki rátok hívta a halott szállított éjszakon.
6: Igen, és ezt tudod, ez nem olyan egyszerű, hogy fogják és telefonon, hogy orvost akarták ki magukat, a holland telefonszámról jött a telefon, mert másnap beszéltünk az úriemberre, csak mondta, hogy ők nagy területet járnak körbe, és hát kijöttek. Negyed egykor ott állt a halott szállító, hogy viszik el
3: és
6: a halott.
3: És tudták a feleséged nevét, hogy jöttek
6: akkor? Tudják, hogy igen, vagyunk itt négyen a családban is, a nevünket tudják, telefonszámunkat, e-mail címünket, de rendeltek már hangtechnikától kezdve, szexsoft, természetesen gondosan kiválogatva, hogy mi kellenek.
2: Várj, tehát, hogy a halott szállító után elkezdtek érkezni csomagok.
4: De figyelj, ez...
6: Hát, amit tudunk, lemondunk, de jött patkányírtás. Mindez,
4: figyelj,
6: amit el
4: ez eddig még mindig csak egy sima, teljesen átlagos halloweeni buli előkészület.
6: Igen, én is így gondoltam. Igen, bementük a rendőrségre, feljelentést tettünk természetesen, de már tegnap meg is jött a határozat, mivel anyagi kár nem ért minket, ezért
2: nem törődik vele.
3: Még tudsz most
2: de van ellenség, van barát, akivel összevesztetek. Ilyenkor az ember nincsen
6: megvizsgálja.
4: Ezzel bosszantottad fel őket.
6: Nem tudom, mivel bosszantottuk fel őket, de kapjuk folyamatosan. Ma már hűtőt mondott a lányom. Érkezett volna, de azt ugye mindig ugye a futár telefonál, csak nem veszünk fel semmi telefon, tehát ezt megbeszéltük, hogy senkinek utána nézzünk a telefonszámnak, és ha jó, akkor visszahívjuk. Ha van rá időnk, akkor ezt megcsináljuk.
2: Ez kemény.
6: Egy nagyon átlagos kis család vagyunk.
4: De krekokain főztök azért?
2: Igen.
6: De néha az előfordul, de nem, de akkor nem számít.
2: De itt kérdezik, hogy nem lehet, hogy beköltöztetek egy GLS raktárba? Te nem lehet, hogy ti vagytok rossz helyen?
6: Nem, sajnos. Ezt éljük sajnos.
2: Nem kellett volna levarni a GLS futár feleségét. Igen, azért ezek sűrű napok péntek óta.
6: Nagyon sűrűek, igen.
2: De írnak, hogy ma viszik a tűzifát, úgyhogy készülj Attila. Jó írta?
6: Igen, köszi.
2: Vége mindig ugyanaz, ami az elején valahol becsípődött. Pszichológusok szerint ebből merítünk erőt, hogy menjenek tovább a dolgok. Tehát elkezdenek valami veszekedni, de visszajukadnak ahhoz a topikhoz, ami 10 éve a topik. És hogy ezzel lendítenek a kapcsolatukon. Egy idő után nyilván fárasztó.
4: Kiforgatja a földből a glisztákat, az tuti, de hogy ettől függetlenül amúgy szerintem ezt lehet úgy is csinálni, hogy csak simán elkezded fejleszteni magad.
2: Igen. 20 éve vagyunk együtt, ugyanez a téma. Fűtsek-e, feltekerem vagy nem? Menjünk-e haza külföldre a családhoz? Én mennék, ő nem. Mit nézzünk a tévébe? Hogyan viselkedjünk másokkal? Hamar elengedem a problémát, a férjem sokat rágódik rajta. Cipeljük együtt a bajokat. Nekünk nem kell ez hosszú idő, mi közel 1,5 éve vagyunk együtt. Napi szinten megy az adókapok a gyermeknevelésben, az anyagiakon, a kettesben töltött idő hiányán. Sose lesz jobb, puszi Adli.
4: Jó,
2: 1,5 éve vannak együtt.
4: Ebbe
2: és már...
4: is tudok menni, mert például Péter tud szigorú lenni a gyerekkel, én meg csicska vagyok. Ez van. Úgy kell csinálni, hogy hangosan azt mondod, hogy igen, apádnak igaz, és közben a kocsit, gyere, majd meg.
3: A legjobb, amit tetsz.
2: Gyere csak ide, itt van nálam valami kis. Nyami.
4: Igen, Péter, így.
2: Igen, nagyon igazad van, mondd meg annak a gyereknek, gyere, itt van még nálam.
4: Nem viselkedett az apádnak, gyere, menjünk le a kocsim.
2: Ott vannak a rejtett tartalékok.
4: Én nem tudom, olyan rövid az élet, hát most mit csináljak?
2: Te kigazad vannál, persze. Rövid az élet, az, hogy szigorúak legyünk. Igen.
4: És olyan aranyosak, amikor elkezdek a gyerekek kijátszani titeket egymás ellen, és nagyon bénák, tudod?
2: És nagyon érzik.
4: Nagyon érzik.
2: És nagyon érzik. 14 éve azért kapom az ívet, ha vendégségben vagyunk, ne legyek bunkó. Ha hozzánk jönnek, akkor se szabad.
3: Így panaszkodni.
2: Gyuri! De legyél, ne legyél puha, Gyuri, ha jönnek hozzád, ott legyél az a te lakásod, ott lehetsz. Ne legyél csicska, hogy most milyen papucsként, ott már ott se lehetsz az. Az én férjemnek, nagyon nagy mondat, az én férjemnek minden megoldásra van egy problémája. Júj, de nagy mondat.
4: Na figyelj, az...
2: Ez a típus...
4: Az nagyon... Az, figyelj, ez méteg.
2: Ez a leggyilkosabb. A nejem szerint úgy horkolok, mint egy ork. Ettől nem tudott aludni, még kicsi volt a lányunk, az ágyában aludtam 2 évig, ő meg az anyukájával, mostanra nagyobb lett, így megnyertem a díványt. Szerencsés napokon befogad a lányom, és aludhatok nála a póni szőnyegen. Szájt a passz.
4: Legalább dögöljön meg akkor.
3: Most volt róla cikk, hogy már ebbe páran elhunytak.
2: Nem halsz bele.
3: Szájtapaszba.
2: Ragazd le a szádat.
3: Igen.
2: Nem fulladsz meg.
3: De megfulladt.
4: Hát, hogyha betaknyosodik, akkor viszont... De akkor fel kell ébredjél, nem?
2: Minden hülye meghal valahogy, Feri, azért ez nem... Tehát azért egy hülye meghalt.
3: Nem egy!
2: Százak haltak meg, ugye?
3: Ezrek!
4: Egy falu nem ébred fel reggel.
2: Egy falut használta az orrtapasz, szájtapasz. Hidd el, hogy jó a szájtapasz.
4: De te horkolsz, Balázs?
3: Már nem, már szállt a
4: szabad. Már nem, már halott.
2: Erről a környezetemben kiélők kell megkérdezni. De, egyébként igen, de van visszajelzés, szájtapasz használok. Szájtapasz.
4: Figyelj, ismerünk téged, Bárzs, mit hazudsz? Hol a szájtapasz? Jelen pillanatban hol
2: ide teszek egyet meg a lyukamra is.
4: Seki sebe.
2: Seki sebe, érted? Reggelre felfújódok, érted, hogy én is lembaba.
3: A csiamagok. Hogy leveszi,
4: akkor... Minden nap megeszi, negyed csiamagot, és mindenért leragasztja.
2: Leragasztom mindenről, gondolod, hogy nézek ki reggel, érted? Figyelj,
4: túlnyomás azért az van.
2: Ja, fönn vagyok a falon. Van egy zsinór, és így vissza kell húzni a falról.
4: Jaj, Istenem. Menj, engedd le apádat!
2: Szúrd meg később. Szúrd meg egy villával. Igen. Tényleg jó a szájtapasz, azt próbáljátok.
3: Tessék, tüdőgyógyászat és alvásmedicinai szakértők.
2: Mit nem, tudnak azok az alvásról?
3: Nem kóklerek. Három okot is mondanak, amiben el tudsz hunyni. Tessék.
2: Mindig ez van, hogy bejön valami, és akkor azt valamilyen hozzáértő szaklap megfúrja. Jó, de
4: lehánysz a szádba, és nem tudod, hogy azért jól meghalsz.
2: Igen, hogy nyitott gyomorszájban, és hánysz egy kicsit éjszakát.
3: Itt írja.
2: Hát ilyen ez van, akkor ne. Hát azt nyilván ne.
3: A refluxos, tessék.
2: Na jó, hát most ha vannak egyéb panaszaid, nem azt mondom, hogy egészséges ember, vagy csak horkoz.
3: Tessék, Magyarország 70%-a nem használhatja a szájtapaszt, mert az alkoholfogyasztást után se szabad.
2: De most én nem az alkeszekre mondtam, hogy izé.
4: Még egy kurva.
3: Kis allergiások. Éjszaka beüt az allergia, eldugul az orrod, ott a vége. Nem kezd föl!
0: Balázsék! A Rádió Egyen!
2: Na, hívjuk a naphallgatóját, te aztán itten gyorsan.
3: Kedves gyerekek, szervusztok!
2: Igen, kedves gyerekek, szervusztok! Jövünk holnap, még előtte megcsörgetjük a naphallgatóját.
3: Fontos információ, a sofőrök vagytok, várjátok meg, míg beszáll az utas.
2: Az nagyon fontos, főleg a csomagokat tesz be, ne hagyjátok ott, mert ez képest a... Balázsék, jó reggelt!
7: Ja, jó reggelt! Sziasztok! Sziasztok! Mondom, végre már valami SMS-emet felolvastatok.
2: Na, hát ott van. Hát ez, van. Hát ez volt. Kedves Balázs, na, nappali szájtapaszt is használhatnál, te is.
7: Igen,
2: ezt írtad.
7: Igen, hát olyan szépeket írtam eddig, soha nem válaszoltatok.
4: Csak az agresszió.
7: Erre a mocsokra meg azonnal.
2: Na látod, hát ez hogy van.
3: A mocskot szeretjük.
7: Hát ez kell nektek. Ez a mocsok. Nagyon jó a műsorotok. Esküszöm.
4: Nagyon jó, hogy lefogja minden reflux szegény Balázs, de ez igen, a te hibád.
2: De nagyon szerettem az üzenetedet, nagyon jó volt, hogy a szájtapasz kapcsán nappali szájtapaszt használjuk, használjuk. Mi is hol hallgatsz minket, merre vagy?
7: Budapest 17. kerület, Rákoshegy.
2: Rákoshegyen, Rákoshegyen vagy, jó.
7: Igen. Gyönyörű, szép vidék.
2: Ennyi? Így is
7: kiváló környezet, jó sok
2: van.
7: Csaj.
2: Tényleg? Sok csaj van?
7: Igaz, hogy én már nyugdíjas vagy. Persze, gyönyörűek a lányok.
2: A Rákoshegyi nők, mi?
7: A Rákoshegyi nők,
2: de mit, te nyugdíjas vagy már tényleg?
7: Nyugdíjas, nyugdíjas. Május 26-án születtem, és attól a naptól kezdve nyugdíjba vonultam. Kukás voltam az utolsó 3 évben, előtte szakács.
2: Azt a minden. Végig jártál minden.
4: És nálatok, hogy hívták a kukásoknál azt, aki hátul csüngött, tudod? Annak mi volt a beceneve, vagy volt ilyen neve?
7: Hát mi egyszerűen csak szemeteseknek hívtuk magunkat. Rakodók.
2: De van annak valami szakzsargonbeli neve.
4: Nem is tudom, hogy a csimpáznak hívták.
2: Igen, igen, igen.
7: Nem,
2: volt?
7: Nem. Én évekig ott dolgoztam, de nem.
2: Nem volt nem ilyen?
4: Minden kerületben teljesen más a szleng erre, hogy tudod, aki hátul csak így
2: hátul csünga. Van. Igen.
7: Igazán ez nem kerületekre van osztva, hanem, hogy mondjam, üzemegységekre ugye van.
2: Mindegy
7: egy üzemegység, de mindegy, nem tartalak föl benneteket ezzel. Csodaszép 3 évet töltöttem ott, és
2: szeretettel hallgatom a műsorotokat. Köszönjük, Arnyos, hogy szerettük az SMS-edet. Látod, mi az agresszióra azonnal válaszolunk egy telefonhívással. Köszi neked, vigyázz magadra.
7: Jó boldogságot, jó szép napokat nektek.
2: Sziasztok.
3: Jó nyugdíjas éveket.
2: Tehát nem mondtam volna meg a hangja alapján nyugdíj.
4: Nagyon, hát
3: sima 40.
2: Kedves. Igen, sima 40.
4: Fiatal ember, így van.
2: Na jól van, gyerekek, oké, jövünk akkor holnap. Holnap ki érkezik? Ne!
3: Oh, ez olyan más
2: után
4: jó, de akkor hullámozatok.
2: Hát ne! Ezt nem, hogy a szegyletegedjél.
3: Nagyon van ez a cukros zacskó. Akárhányszor benyúlsz, mindig bombon.
2: Nehogy itt nem betegedjél, vagy elfáradjál, te aztán itt mi lesz.
4: Sportos esztek, így kosárlabdákkal.
2: Na, hozd a molte labdákat, dobálunk kosára. Jövünk akkor holnap 6-kor. Puszi mindenkinek, sziasztok! Ciao, ciao!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent visz. Ez a Rádió Egy Konténer. Tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra

Family Resortban. Vajon mit rejt még a rádió egy konténer? Október 9-én minden kiderül a Dunaplázánál a Rádió 1 és Balázsi nagy konténernyitó partiján.

0: és megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs, ami mindent nyit.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Gree energiahatékony hőszivattyúk és fűtésre optimalizált légkondicionálók hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gree légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
3: Stand up, mix up, catch up, link up, eat it up.
4: Edzésre, munkába, vidd magaddal bárhová, kollagénes fehérje szelet a mindennapokra.
5: Rise up, eat smart.
6: 10 000 tesztvezetés 4 nap alatt? Igen! Szeptember 24 és 27 között próbáld ki a Nissan és Cherry modelleket, és segíts országos rekordot dönteni. Közben még álomutazást is nyerhetsz, vagy akár vissza is kaphatod a megrendelt autód árát. Magyarország, gyere és vezess! Részletek a rekordtesztvezetés.hu oldalon.
7: Újra itt a Verbaked az Orlentől. Próbáltad már a prémium dízel üzemanyagunkat? Most megint megteheted a normál gázolajárán. Tankolj az Orlennél keddenként prémium Verba dízelt a normál Effekta dízel áráért szeptember 29-ig. Sőt, az új Orlen appal további 10 forint kedvezményt kapsz literenként 20 liter tankolása felett. Orlen, mindig veled az úton.
8: Amikor ő nincs rendben, akkor én sem vagyok nyugodt.
9: A kicsik bélflórájának támogatására Protexin Restore Baby, neked pedig Protexin Balance probiotikumok. Egyensúly az egész családnak.
10: Önnek a Protexin kell.
11: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmény. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
12: Visszatért a keddi kosár a KFC-be. 12 csirkerész, helyben fogyasztással, csak 2790 forint. Várunk kedden a KFC-be.
13: Befér minden? Kérdezze meg a szülőket. Kényelmes? Kérdezze meg a gyerekeket. Jó vezetni? Na ez döntse el ön. Próbálja ki a Korandót október 1 és 10 között a KGM műtéten, ahol kedvezményes téli kerék ajánlata várjuk. Most 7.499.000 forinttól. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a márka kereskedésekben vagy a kgmhungary.hu-n.
14: Beköszöntött a Halloween a Burger Kingben. Engedd, hogy téged is megkísértsen a Boohoo Whopper fokhagymás Vampire Killer szósszal, kétszelet cheddarral, friss zöldségekkel és narancssárga bucival. Szedd össze minden bátorságod és irány a legközelebbi Burger King étterem. Burger King. Pont ahogy szereted.
1: Reklámot hallottak.
0: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
15: Van, aki csak jogsit akar, és van, aki vezetni akar. TRS Autós Iskola. Minden kategória, egy helyen. És ha uralni akarod a gépet, jöhetnek a vezetéstechnikai tréningek. TRS Autós Iskola. TRS. Vezess velünk!
16: Nyilászáró cserén gondolkodsz? Legyél te is a Homagablak Kft. Elégedett ügyfele. Vállaljuk Rihau nyilászárók gyártását és beépítését 5 év teljes körű garanciával. Bejárati ajtók, ablakok, turóajtók, árnyékolás technika, minden egy helyen. Keresd minket személyesen Nagyszenken vagy a homagablak.hu oldalon. Biztonság és elegancia egy ablakban. Homagablak Kft.
17: Mondhatnánk rengeteg számot az új, teljesen elektromos Skoda Epicről, de talán többet mond az, hogy belefér a sátor, a bőrönt és a hétvége összes terve, meg minden, ami még eszedbe jut. Sőt, a hétvége is. Kompakt SUV kívül, meglepően tágas belül. Az új Skoda Epic. Igazán új, teljesen elektromos. Ó, igazán epic.
18: Walter Audó Kft. Sopron, Pozsonyi út 57-63.
19: Skoda.
20: A nyárnak vége, de az akciók most kezdődnek. A rollervilágban leszállítottuk az árakat. Új Kukirin, Xiaomi és más elektromos rollerek, kerékpárok és motorok most extra kedvezményekkel. Rollervilág Sopron, a várkerületen.
19: Rollervilág.hu.
21: Az ősz ízei most a tányéron bontakoznak ki. Vadak, muflon, szarvas, űz, minőségi prémium húsok, kiemelt biotermékekkel a Badahús Kft. Kínálatában. Látogasson el a www.badahús.hu oldalra, és válassza a valódi minőséget. Badahús. Frissesség és tudatosság minden falatban.
20: Hatalmas őszi fogások és a megszokott vendégszeretet vár a Fehér Rózsában. Kóstolják meg szezonális ajánlatunkat, sütőtök krémleves pirított tökmaggal, rókagombás sertésszűz, kapukfüves zsüvelés burgonyapürével, szalontüdő zsemlegombóccal, desszertként pedig flódni. Várjuk Önöket a Fehér Rózsa étteremben, Sopron, Pócsi utca 21. Asztalfoglalás és ételfutár 99-335-270. Teljes kínálat www.fehérrózsa.hu.
2: Burkolás előtt áll? A Coral fürdőszoba szaküzlet kínálatában már a Molexin professzionális segédanyagai is megtalálhatók. Ragasztók, fugázók, szilikonok és hidegburkolási segédanyagok egy helyen. Burkolóknak, kivitelezőknek egyedi kedvezmények. Coral fürdőszoba szaküzlet, Sopron, Táncsics Mihály utca 66. www.coralsopron.hu.
19: Bérelj egy szórakozó helyet Sopronban. A Dabu Sopron a város egyik legjobban felszerelt privát rendezvénytere, amit teljes egészében kibérelhet, személyzettel vagy anélkül. Modern, belső és technika, központi lokáció és rugalmas bérleti konstrukció. További részletek a Dabu Sopron közösségi oldalain található telefonszámon. Dabu Sopron, ha fontos a helyszín.
22: Ne fűsd az utcát! Szigetelj Thermomasterrel. Most a teljes hőszigetelő rendszer színfelár nélkül. Kérj ajánlatot! Ungarocell.hu.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Az imént Dua Lipa és a Training Season a dal, amire épp 10 perce érkezett egy top 500 box Istvántól, úgyhogy ezt is felírtam. Üdv mindenkinek, kellemes délelőttöt! A mikrofonnál most már Kis Márti, Györke Attilának jó pihenést a mai napra, és Magyarország őrült kulcsvadászata ebben az órában is folytatódik. Kulcsokkal érkeztem, és nem félek használni őket. Bizony lesz Rádió 1 konténer játék is, úgyhogy mindenki legyen telefon közelben. A 10. Rádió 1-es nyer majd ebben az órában is. Most hozom Reggel Lilit.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi

0: Rádió 1, csak igazi mai slágermegy és egy fantasztikus filmzene a folytatásban. Wiz Khalifa, Charlie Puth és a See You Again. Az évnek abban a szakában vagyunk, Rádió 1-esek, amikor nagyon trükkösen kell öltözködni. Rétegesen, ezt mondták régen a szüleink, és tényleg reggel pulcsi-dzseki kombináció, napközben pedig a nyári ruhák. 24-26 fok, ameddig a szem ellát. Napközben, ezt néztem. Ja, és nulla eső, sajnos.
1: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és Rádió 1-esek, az a csodálatos hírem, hogy nem érkeztem üres kézzel. Ez mondjuk speciál a lakáskulcsom volt, de van nálam Rádió 1 konténer kulcs is, és szeretném odaadni valakinek, annak a Rádió 1-esnek, aki most felhív minket a 0620-311-111-es számon tizedikként. De nem is folytatom tovább. Hát folyamatosan csörög a telefon. Szóval a játék indul, nem sokára találkozunk. Hype-aton dalát indítom nem sokára, és mutatom azt is, hogy mi mindent rejt a Rádió 1 konténer.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent visz. Ez a Rádió 1 konténer. Tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Rama

egy csomagot? Vajon mit rejt még a rádió egy konténer? Október 9-én minden kiderül a Dunaplázánál a Rádió 1 és Balázsi nagy konténernyitó partiján.

0: mondja a szlogent.
1: Rádió 1 a Gigabit Mai Slágerben!
0: És megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját. És a Rádió 1 konténert. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió 1 konténer. Egy kulcs, ami mindent nyit.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Másképp szól, de ugyanúgy szenvedünk tőle. A nátha orrtüneteire válassza az Ectoin tartalmú Reventil orrsprét.
3: A Reventil orrspré enyhíti az orrdugulást, orrfolyást, tüsszögést és segíti az orrnyálkahártya regenerációját. Tartósítószermentes, gyermekek számára is alkalmazható. Patikában vén nélkül kapható gyógyászati segédeszköz.
2: A Reventil orrsprével újra fellélegezhet.
3: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
4: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval is várunk. Szeptember 24-től 30-áig a Bécsi Virsli 28% kedvezménnyel csak 999, 400 g majonézes saláta 37% kedvezménnyel csak 499 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
2: Reklámot hallottak.
0: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Rádió 1, csak igazi mai slágermegy és igazi izgalmak a folytatásban. Konténerkulcsért játszunk.
1: Halló, a konténeres játékra jelentkezem.
0: Mi volt ez az elbizonytalanodás a hangodban?
1: Hát, hogy nagyon meglepődtem, hogy felvettétek.
0: Azt hittem, hogy belegondoltál, hogy megérdemlem majd én ezt a sok mindent? Elektromos személyautó, családi pihenés a Balaton mellett, 1 millió forint értékű Bosch Professional. Nem is tudom végigsorolni, olyan sok minden van a konténerben. Sokat próbálkoztál már?
1: Nagyon. A gyerekeim fölkeltek, és akkor mondtam, hogy édesanyám most így bugatni fogja a telefont.
0: És eddig semmi kapás nem volt?
1: Nem.
0: Hát akkor most én meghoztam a szerencsédet. Hello, itt Márti, és ott?
1: Ő Emese.
0: Emese, örülök, hogy beszélünk, mert hogy a 10. vagy.
1: Jó.
0: Eresd ki a feszültséget, ami felgyülemlett benned, most szabad.
1: Jaj, nagyon örülök neki, most tört össze a kocsink, mondom. Hát ha így nem tudom, lesz egy szerencsé, rám a sőbe szerencse.
0: Bízzunk a manifestáció erejében.
1: Na, Rádió 1, csak igazi mai sláger, mert...
0: Yeah! És tiéd a konténer kulcs, ez most már biztos.
1: Köszönöm szépen.
0: Október 9-én lesz a konténer nyitás Balázsékkal, ezt tudod, ugye?
1: Igen.
0: Na, nagyon fontos még, hogy ne tedd le a telefon, felvesztük az adataidat, fújd ki magad, most meg tök jól indul a keddi nap.
1: Jó, köszönöm szépen.
0: És nagyon fontos info, játék a következő órában is lesz. Shine bright like a diamond.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és miközben itt kellemesen espresszót kortyogattunk a Sabrina Carpenterrel, hát nem kell mondjam, folyamatosan érkeztek a Top 500 voksok is, jön Magyarország leggrandiózusabb slágerlistája ismét a Rádió 1 Top 500, Szabi ezeket küldte most, Hello Marty, We Found Love, Sigma Nobody to Love. Jó, Szabi, felírtam őket. Loi Get Lucky, ezt Zsuzsi írta nekünk, és az a pompás hírem, Zsuzsi, hogy ezzel a dallal folytatódik az óra.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent visz. Ez a Rádió Egy Konténer. Tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Talán egy új kupla

Resortban. Vajon mit rejt még a rádió egy konténer? Október 9-én minden kiderül a Dunaplázánál a Rádió 1 és Balázsi nagy konténernyitó partiá.

0: mondja a szlogent.
1: Rádió 1 az igazi mai slágerben!
0: És megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját. És a Rádió 1 konténert. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió 1 konténer. Egy kulcs, ami mindent nyit.

0: Rossi.
1: Köszönjük, hogy 2026-ban is a Rádió 1-et hallgatjátok, és így a 15-59-es korcsoportban a leghallgatottabb adó országosan ismét a Rádió 1 lett.
0: Eddig önök hallgattak, most a Rádió 1 hallgat önökre.
2: Újra jön
0: a Top 500. A Fox Post applikációja támogatásával. Mondja el újra, mi a kedvenc dala, melyik előadóért rajong a legjobban, melyik nagy slágert hallgatná meg. És a Rádió 1 lejátsza a Top 500-ba. A Top 500-ban.
3: Mi hallgatunk önökre. Hívja a Rádió 1 Top 500 forró drótját 0620-311-111, írjon e-mailt top500@radio1.hu, vagy üzenje meg Facebookon, mi a kedvenc dala. Szavazzon!

Eva Max. Rihanna. Minelli. Kamrád. Tiesto. Vagy valaki más. Valaki más. Határtalan a lista. Most újra megmondhatja, mi szóljon a rádió.

0: rovatával.
1: Az elmúlt 20 év legjobb 500 dalának listája. Újra jön a Top 500 a Rádió 1-en.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Ha a tojás nem lenne, fel kellene találni. Miért? Mert ha a tojás háromszorosan is teli találat, jó a testednek és az elmédnek, jó a bolygónak, és elképesztően finom. Sőt, most értékes ajándékokat is nyerhetsz vele. A részletekért kattints a tojásháromszorjó.eu oldalra. Az Európai Unió társfinanszírozásával megvalósuló kampány.
4: Ön mekkora kedvezményt tart igazán nagynak? 10%? Hát nem semmi, de nem is sok. 20? Az már komolyabb. 30? Kihagyhatatlan. Mercedes-Benz Evito Base Edition modellek vállalkozások számára most akár 30% kedvezménnyel. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a Mercedes-Benz márka kereskedésekben és a mercedes-benz.hu/Evito oldalon.
5: Mancs kuponnapok a Rossmannban. Szeptember 28-a és október 4-e között 36 kuponnal várunk, melyeket üzleteinkben és az online drogériában is beválthat. Purina, Gourmet, Previtál, Felix, Pedigree és még sok más márka vár 20 vagy akár 30% kedvezménnyel. Szerezd be a kuponfüzetet Rossmann Plus tagként ingyenesen.
6: Ősszel sincs megállás. Husqvarna prémium kertigépek most kedvezményes áron, október 31-ig a Husqvarna márka kereskedésekben. Készüljön fel velünk az őszre. Husqvarna.hu.
7: Kibírnál egy gyűjtőhelyedben 900 km autózást megállás nélkül? Próbáld ki! Leap Motor B10 Hybrid EV. Benzin és elektromos motor. Akár 900 km-es hatótáv. Az útközbeni pihenés csak rajtad múlik. Leap Motor B10 Hybrid EV. Most 11.950.000 forinttól a készleterejéig. Leapmotor.net/hu.
8: Beköszöntött a Halloween a Burger Kingben. Engedd, hogy téged is megkísértsen a Boohoo Whopper fokhagymás Vampire Killer szósszal, kétszelet cheddarral, friss zöldségekkel és narancssárga bucival. Szedd össze minden bátorságod és irány a legközelebbi Burger King étterem. Burger King. Pont ahogy szereted.
2: Reklámot hallottak.
1: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
9: Ha a probléma a dugulás, a kék-fehér autó a megoldás. Non-stop dugulás elhárítás már több mint 15 éve önökért. 0630 24 24 024.
10: Kijutottunk! Jöhet a torta!
11: Legyen gyermekének a szülinap egy közös kaland a soproni Crazy Garázsban. Szabaduló szobázás után a szülinapi termünkben tortázhattok, ünnepelhettek. 9 éves kortól szülők nélkül játszható. Kérésre az ajándékokat is elrejtjük a pályára. Meghívók, dekoráció, korlátlan szörp, csocsó, karaoke. Crazy Garázs Sopron. Szülinapból kaland. sopron.crazygarázs.hu.
12: Fogadjunk, hogy nem tudod végigenni a Mitrász étterem étlapját, de megpróbálhatod. Korlátlan ételfogyasztás minden szombaton és vasárnap, most még nagyobb kedvezménnyel, mindössze 6.990 forintért. Gyerekeknek további kedvezménnyel. Kóstolj meg mindent, amit szeretnél. Mitrász étterem Fertőrákos.
13: Hogy miért a From Home? Mert a From Home-ban több mint 20 oktatóval várunk, hogy minél hamarabb autóba, motorra ülj.
14: Mert a From Home-ban lehetőséged van ingyenes konzultációra elméleti felkészülésed során.
13: Mert a From Home-ban korán reggel vagy későn este is tudsz ügyet intézni 3 helyszínen.
14: Mert a From Home-ban akár 3 különböző sebességgel szerezheted meg a jogosítványod.
13: Ha jogsit szeretnél várakozás nélkül, From Home.
14: Részletek fromhome.hu.
15: Ha kedvező áron vasat szeretne, Hegykőn a Kispált keresse. Trapézlemezek, alumínium és gondozásmentes kerítéslécek, zárt szelvények, horganyzott lépcsőfokok és rácsok, valamint úszó és tolókapuszettek forgalmazása. A környék legszélesebb vasárú kínálatát találja nálunk. Ne feledje, ha vasanyagot szeretne, Hegykőn a Kispált keresse. Címünk Hegykő iparterület.
16: HD házak. Költséghatékony és energiatakarékos, könnyű szerkezetes házak. A tervezéstől a kivitelezésig. www.hdházak.hu.
2: Reklámot hallottak.
1: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
17: Köszöntöm a hallgatókat, Gál Tóth András vagyok. Már lehet kérni a fűtés elindítását Sopronban. A lakók a közös képviselőn keresztül kérhetik a fűtés elindítását, illetve automatikusan bekapcsolhat. A 3 napon át 12 Celsius fok alatt marad a napi átlag hőmérséklet, vagy egy napon 10 Celsius fok alá csökken. A soproni vasútállomásnál működő kormányablak szeptember 30-án szerdán zárva tart egy tervezett karbantartás miatt. A leállás ideje alatt a Sopron főtér 5 szám alatt található kormányablak áll az ügyfelek rendelkezésére. Végül néhány szóban az időjárásról. A következő időszakban is napos időre számíthatunk a térségben, csapadék sehol sem várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 fok körül alakul, viszont hajnalra 1 és 11 fok közé hűl le a levegő.
5: Az időjárás jelentés támogatója a Jövőháza, a tökéletes könnyű szerkezetes. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi.

0: Rádió 1-en csak igazi mai sláger megy, az arénákat megtöltő szuper csapatok után pedig arénákat megtöltő sztár DJ-k a folytatásban. Most Martin Garrix-et hozom, de itt lesz még Metszeszteri is ebben a fél órában, és egy gyors prognózis a száraz hétfő után, száraz kedd, és most nem az alkohol megvonós száraz novemberre gondolok, hanem hogy konkrétan nincs eső, és 24-25 fokok lesznek napközben.
1: Az időjárás jelentés támogatója a gumi.hu, a Dunlop.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és ahogy ígértem, menő DJ-ket hozok még ebben az órában, most Matt Sassarit és Ügelt, a Sony klasszikus újra gondolt verzióját, és arra gondoltam, Rádió 1-esek, hogy itt az idő, hogy játszunk. Aki még nem szerezte be a kulcsot a Rádió 1 konténerhez, szerintem sokan vannak, és nagyon nagy a tolongás, most érdemes hívni minket 0620 311 111, a 10. Rádió 1-est keresem ebben az órában is. Játék indul!

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és igazi izgalmak a folytatásban. A Rádió 1 konténer játékunk egész nap pörög tovább. Magyarország őrült kulcsvadászata, és október 9-én jön a konténernyitás Balázsékkal. Hatalmas volt a tolongás, de csak egy valaki viheti el ebben az órában is a konténer kulcsot, aki 10-én telefonál.
1: Hello, szia, szeretnék a játékra jelentkezni.
0: Szia, mondod a keresztneved?
1: Fanni.
0: Én meg Márti, szia Fanni.
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
0: Várjál, dumáljunk még. Milyen volt eddig a reggeled, Fanni? Nyertél-e már konténer kulcsot? Láttál-e már fűben?
1: Nem, nézd még itt? Soha.
0: Soha életed nem?
1: Nem, nem.
0: Honnan telefonálsz? Hol hallgatsz minket?
1: Gyárról.
0: Mi volt a taktikád? Hallottad a felhívást is egyből? Tigrisbukfencen rávetetted magad a telefonra?
1: Körülbelül. Tegnap voltam kint személyesen. A tesóm kijött velem, és akkor próbáltunk húzni, vagyis hát én próbáltam húzni, csak támogatásként jött ki velem. De tegnap sajnos nem sikerült, és reménykedtem benne, hogy most sikerülni fog.
0: Hát akkor az egész család rá van állva most a konténervadászatra.
1: Igen.
0: Na, nagyon igen. Jól csináltál ma viszont mindent, mert hogy 10. vagy.
1: Júj! Nagyon szépen köszönöm!
0: Mondd a szlogen!
1: Júj! Rádió 1, csak igazi mai sláger meg!
0: Yes! Már írom is a neved, és előveszem a konténer kulcsot, ez most már biztosan a tiéd. Tudod, Balázsékkal lesz a konténer nyitás október 9-én a Duna Plázánál.
1: Igen.
0: Megvannak a paraméterek,
1: jó.
0: Ugye?
1: Igen, megvan.
0: Nagyon izgi, ne tedd le a telefont, felvesszük az adataidat.
1: Jó, rendben, köszönöm.
0: Konténerjátékok bőven lesznek ma még, Rádió 1-esek, kamrád barátunk pedig

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent visz. Ez a Rádió Egy Konténer. Tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raval elektromos személyautót, talán Gorenje háztartási gépeket, vagy egy 65 szolos Hisense TV-t, vagy akár egy 1 millió forint értékű Bosch Professional 18 voltos elektromos szerszámgép csomagot. Vajon mit rejt még a Rádió Egy Konténer? Október 9-én minden kiderül a Duna Plázánál a Rádió Egy és Balázsi nagy konténernyitó partiján.

0: mondja a szlogent.
1: Rádió 1 az igazi mai slágerben!
0: És megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját. És a Rádió 1 konténert. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió 1 konténer. Egy kulcs, ami mindent nyit.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!

A Rádió Egyen csak igazi mai sláger megy. Most Alex Foren dalát indítom. Ez a Fever Dream. Mindig olyan hangzása van Alex Foren dalainak, mint hogyha éppen ünnepelne valamit. Bő egy hete a születésnapját ünnepelte, szeptember 18-án lett 26 éves. A dalaiban pedig a felesége iránt érzett szerelmét ünnepli folyamatosan. Ebben is Fever Dream, Alex Forent hozom most.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, indul nem sokára a Daily Mix, és folyamatosan jönnek a Top 500 voksok. Szia Márti, ezek az én szavazataim, Charlie XCX, Boom Clip, Reagan Bowman, Calvin Harris, Giant. Ezeket is felírtam.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent visz. Ez a Rádió Egy Konténer. Tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Talán egy új kulcs?

Family Resortban. Vajon mit rejt még a rádió egy konténer? Október 9-én minden kiderül a Dunaplázánál a Rádió 1 és Balázsék nagy konténernyitó partiján.

0: mondja a szlogent.
1: Rádió 1, az igazi mai slágerben!
0: És megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját. És a Rádió 1 konténert. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió 1 konténer. Egy kulcs, ami mindent nyit.

0: vagyok.
1: Sziasztok, én Jóri vagyok.
2: Mi vagyunk a Diszkosi.
3: Köszönjük, hogy 2026-ban is a Rádió 1-et hallgatjátok, és így a 15-59-es korcsoportban a leghallgatottabb adó országosan ismét a Rádió 1 lett.
4: Eddig önök hallgattak, most a Rádió 1 hallgat önökre.
5: Újra jön
4: a Top 500. A Fox Post applikációja támogatásával. Mondja el újra, mi a kedvenc dala, melyik előadóért rajong a legjobban, melyik nagyslágert hallgatná meg. És a Rádió 1 lejátsza a Top 500-ba, a Top 500-ban.
0: Mi hallgatunk önökre. Hívja a Rádió 1 Top 500 forró drótját 0620 311 111, írjon e-mail top500@radio1.hu, vagy üzenje meg Facebookon, mi a kedvenc dala. Szavazzon!
4: Szavazzon! Még nagyobb változatosságot akar. Taylor Swift! David Guetta! Eva Max! Rihanna, Minelli, Kamrád, Tiesto, vagy valaki más. Valaki más. Határtalan a lista. Most újra megmondhatja, mi szóljon a Rádió 1-en. Rádió 1-en. Októberben újra Rádió 1 Top 500 az önök kérései alapján. A Fox Post applikációja támogatásával. Az elmúlt 20 év legjobb 500 dalának listája. Újra jön a Top 500 a Rádió 1-en.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Közeleg a fűtési szezon. A klímák és hőszivattyúk hűtőmódból fűtésre kapcsolnak. Válasz Panasonic hőszivattyút most ajándékcloud modullal, hogy bárhonnan beállíthasd otthonod melegét. Keresd a szatmári üzleteiben, vagy a szatmári.hu-n.
7: Asztal, ez mi volt?
8: Várj csak, ezt tudom. Kicsi, fürge, elektromos, és imádom. Ez a Leap Motor T03.
7: Leap Motor T03. Magyarország legolcsóbb tisztán elektromos új autója. 6.800.000 forinttól. Készletről azonnal. Leapmotor.net/hu.
9: Stand up, mix up, kitch up, link up, eat it up.
10: Edzésre, munkába, vidd magaddal bárhová, kollagénes fehérje szelet a mindennapokra.
11: Rise up, eat smart.
12: Kedves Ginny, akkor a három kívánságom. Legyen díjmentes a látásvizsgálat az Optic World-ben. Kapjon mindenki akár 50% kedvezményt szemüvegkeretre vagy lencsére, és ez mind a 61 Optic World üzletben legyen elérhető.
13: Ezer évet kellett várnom az első értelmes kívánságra. Már is teljesítve. Részletek ajándéklátásvizsgálat.hu.
14: Autók szenvedéllyel, szeretettel. 35 éve önökkel, önökért. Hovány Márton vagyok, a cégcsoport vezetője. Amikor autókereskedő lettem, egy dologban biztos voltam. Sikeres csak úgy lehetek, ha a legjobbat nyújtom ügyfeleimnek, és egy lépéssel mindig a versenytársak előtt járok. Nagy utat tettünk meg, hittünk a minőségben és a szorgalom erejében. Az elmúlt évtizedekben 450 munkatársammal arra törekedtünk, hogy a legjobb személyre szabott ügyfélélmény nyújthassuk önöknek, ügyfeleink bizalmának köszönhetően számos hazai és nemzetközi elismerésben részesültünk. Közel 100 000 új autót értékesítettünk, több mint 50 000 elégedett ügyfélnek. Köszönjük, hogy minket választottak, ígérem, hogy a következő években is azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az önöké.
15: Hovány csoport, a világ élvonalában.
0: Reklámot hallottak.
4: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
16: Október 3-án irány László Major, a Fertőharság Nemzeti Park majorsági napja, ahol 10 órától izgalmas programok várnak. Lovas fegyverbemutató, kutyás bemutató, RC modellek, gólyalábasok, mindez egyetlen napon. Próbáld ki a Futura kalandobozt, az ólomöntést vagy a kerámiázást, fedezd fel a környéket lovaskocsival vagy terepjárós túrán, nézd meg a divatbemutatót, a Bábszínházat, a Magyar Vizek halai kiállítást, nézd bele egy naptávcsőbe. Közben várnak a traktorok, vásári forgatag és még rengeteg élmény. A nap végén pedig a Magyar Banda húzza a talpalávalót. Ne tervezd mást október 3-a szombatra. Vár a Nemzeti Park.
2: Pizzataxi.pro. 23 féle vegán pizza, 44 féle normál pizza, a tészta minden esetben biolisztből készül. Felár nélkül teljes kiörlésű verzió is kérhető. 70-211-22-11 www.pizzataxi.pro. Vagy ha érte jönnétek, Sopron, Bánfalvi út 14, a Lidl mellett.
5: Szeglemezes és ácsolt tetők a Lignovától. Kiemelkedő minőségű, kiváló árérték arányú szeglemezes tető. Bármilyen épületre rövid teljesítési határidővel. Lignova.hu.
17: Reklámot hallottak.
18: 2026. szeptember 29-e, kedd, 11 óra 58 perc van.
19: Krónika. Sopron legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
18: Önrész biztosít Sopron az aszbesztmentesítési pályázathoz. Már lehet kérni a fűtés elindítását Sopronban. Ez a Krónika, a 94.1 Rádió 1 helyi hírösszefoglalója. Gáltót András vagyok. 90 millió forintos önrészt biztosít Sopron az aszbesztmentesítési pályázathoz, és érvényes pályázat esetén az érintett magántulajdonosok 30%-os önrészét átvállalja, mondta a Sopron televízióban Farkas Ciprián polgármester. A városvezető a műsorban bonyolultnak nevezte a pályázati feltételrendszert, és a rendelkezésre álló összeget is kevésnek tartja. Bízik abban, hogy a kormány felülvizsgálja a támogatás feltételeit és összegét.
20: Az aszbesztmentesítési alapra kiírt pályázati lehetőség megteremti annak a lehetőségét is, hogy az önkormányzatok bevonják a magánszemélyeket a pályázatba. Ennek a feltételrendszere ugyanaz, mint az önkormányzat esetében. Tehát a magántulajdonosoknak rendelkezniük kell szállórost vizsgálatról szóló jegyzőkönyvvel, valamint az aszbesztmentesítéshez szükséges arra vonatkozó árajánlattal. És akkor érvényes pályázat esetén az önkormányzat állja a magántulajdonos 30%-os önrészét is. Így néz ez most ki, mi az erről szóló tájékoztató a honlapunkon, és én jó magam is a közösségi médiás felületemen közzétettem, és beszámoltunk róla. Látható az elben mondottakból, hogy nem egyszerű megpályázni ezt az aszbesztmentesítési alapot sikeresen, sem önkormányzatnak, sem magánszemélynek. Bonyolult a feltételrendszer, számos kérdést vett fel. Egyúttal pedig az is elmondható róla, hogy alacsony az összeg. Tehát 3 milliárd forintot írt ki a kormány, és 250 nyugat-magyarországi település bizonyosan érintett az aszbesztszennyezés ügyében. Ez átlagosan 12 millió forintot jelent településenként az osztrák eredeti aszbesztszennyezés és mentesítésére. Ez roppant csekély. Én mégis úgy döntöttem, hogy beterjesztem ezt a pályázatot a közgyűlés elé, a pályázati kiírást, hogy felszólítom a soproni polgárokat is, hogy aki érintett, vagy úgy gondolja, hogy érintett, az csatlakozzon az önkormányzathoz ebben a pályázatban, hiszen bízom abban, hogy a kormány korrekciót fog végrehajtani ezen a területen. Szükséges, hogy hajtson végre korrekciót, mert ha csak ennyi pénz van rá, akkor gyakorlatilag az önkormányzatok magukra vannak hagyva ezzel a problémával, és a magántulajdonosok is.
18: Már lehet kérni a fűtés elindítását Sopronban. Május 15-ig tart a rendelkezésre állási időszak, amely alatt a lakók a közös képviselőn keresztül kérhetik a fűtés elindítását, illetve automatikusan bekapcsolhat, ha 3 napon át 12 Celsius fok alatt marad a napi átlag hőmérséklet, vagy egy napon 10 fok alá csökken, olvasható a Sopron Holding közleményében. Hozzátették, induláskor érdemes teljesen kinyitni a radiátor szelepeket, így gyorsan kiderülhet, ha valamelyik radiátor vagy szelep nem működik megfelelően. A Soproni vasútállomástán működő kormányablak szeptember 30-án szerdán zárva tart egy tervezett karbantartás miatt, olvasható a kormányhivatal felhívásában. A leállás ideje alatt a Sopron főtér 5 szám alatt található kormányablak áll az ügyfelek rendelkezésére. Elindult az ősz legszínesebb múzeumi programsorozata, megkezdődött a Múzeumok őszi fesztiválja, amelyhez idén is csatlakozott a Soproni Múzeum. Németh Ildikó múzeum pedagógust kérdeztük a helyi programokról.
21: Most már több mint 2 évtizede, hogy a Szentendrei Skanzenben működő Múzeumok Országos Képzési Központja országosan meghirdeti ezt a bizonyos őszi fesztivált. Mindig kiadnak egy szlogent, minden évben más, idén az, hogy maradjunk a tárgynál. És utána ránk van bízva, hogy szeptember végétől november közepéig milyen programokat hirdetünk meg ebben a fesztiválban. Nagyon változatos, és nagyon sokféle programsorozattal készülünk most is. Mi például a Családi Legendáriumos programunkkal, ugye ez minden évben keretezi az őszi fesztivált, ilyenkor meghirdetjük a szeptember végi időpontban, és akkor november közepén van a díjkiosztó, amikor ugye vége a fesztiválnak. Mi például most a Családi Legendáriumban különböző olyan régi tárgyakhoz kapcsolódó történeteket várunk, elsősorban ugye a fiatal korosztálytól, aminek valamilyen generációkon átívelő jelentősége van a családban. Tavaly is hirdettünk már receptfelhívást, online felhívást, idén is a Tornokonyha Receptklubja jelentkezik. A nagymamáink idejéből már-már elfelejtett régi recepteket várunk, és hát a legjobbakat ugye meg is főzik majd a Tornokonyha szakácsnői, természetesen itt is a legjobb receptnek majd jutalom jár. Egy időszaki kiállítás készül most a Lábasházban. Annak idején, amikor a régiségtár oldalunkon megjelentek ilyen filmforgatási helyszíneken készült háttérfotók, nagyon-nagyon sokan hozzászóltak, hogy itt statisztáltak, itt a nagymamai fölismerték magukat, vagy valamelyik családtagjukat, és hát akkor kezdték el a kollégáim szervezni ezt a kiállítást. Sopronban forgatott magyar filmek, filmsorozatok, illetve külföldi filmeknek a bemutatásával, és ez a Lábasházban október közepén nyílik majd.
18: A múzeumok őszi fesztiválja részletes programját a Soproni Múzeum web és közösségi oldalán lehet megtekinteni. Nadrai Nóra kiállításának megnyitóját tartják ma 17 órakor a Soproni Széchenyi István Városi Könyvtárban. A Zöld Manó a Malomban és a Digitális Térben című tárlat megnyitóját követően az alkotói folyamatokat bemutató élő prezentáció kezdődik. Az érdeklődők betekinthetnek

0: Ünnepi szentmisével folytatódik, amelyet várszegi Asztrik Pannonhalmi főapát mutat be, mondta a rádiónknak Kálmán Imre városplébános.
1: Kedden, szeptember 29-én Szent Mihály főnagyának az ünnepe, akkor este 6 órakor lesz ünnepi szentmise a város papságával. Ott a főcelebráns várszegi Asztrik Bencés Pannonhalmi emeritus főapát, püspökatya lesz, és a templomunknak a búcsú ünnepét kiemelten igyekszünk közösségben megünnepelni. Van egy nagyon szép soproni szokás, hogy ha hétköznapra esik egy templomnak a búcsú ünnepe, akkor máshol a városban nincs szentmise, atyák is, meg a hívek is oda jönnek szentmise. És az látszik a létszámon is általában, tehát reménykedünk abban, hogy a Szent Mihály templom is meg fog telni.
0: A programsorozat zárásaként október 1-én a Szent Mihály templom felújításáról és megújulásáról is megemlékeznek. A hétvégén rendezték meg a 7. jótékonysági szépségversenyt a Nektek Ugatunk Állatvédő Egyesület szervezésében. A népes mezőnyben kistestű, közepes és nagytestű kutyák, valamint a fekete gyémántok kategória indulói is megmérettették magukat, idén pedig a gazdi kutya hasonmások kategóriájában is lehetett nevezni. A rendezvényen jelentős összegű adomány gyűlt össze, amellyel a résztvevők a rászoruló állatokat támogatták.
2: Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most!
3: Rádió
4: 1! Indul a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mixben. Csak igazi mai sláger megy.
3: Rádió 1!
2: A műsor támogatója a Pakó House, a hőszivattyú specialista.

Bamboléó! Hello! Szuper kedvet mindenkinek! Ez a 94.1 Rádió 1, ahol csak igazi mai sláger megy, benne Daily Mix Kócsán Bálinttal. Folytatódik az indián nyár, ma is a legmelegebb órákban délután 25-26 fok lehetsége, szikrázó napsütés mellett, és úgy tűnik, hogy egész héten kitart a kellemes idő, bár a reggelek hidegebbek, de a napközbeni hőmérséklet 20-25 fok körül alakul általában. Itt a Die With A Smile a Rádió 1-en.

0: Ez a Rádió 1, nálunk csak igazi, ma is Sláger megy. Hello, én Kócsán Bálint vagyok. Néhány program, Nadrai Nóra kiállítás és demo bemutató a Széchenyi István Városi Könyvtárban. Mindez kedden 17 órától. Zene és baba-mama foglalkozást adnak Nagyszentken a Széchenyi Kastélyban, szerdán 10 órától. A fa, mint a hit szolgálója, Némfáktól a Csodatevő szobrokig címmel tart előadás Gerencsér Kinga a Pedagógusok Soproni Művelődési Házában, szerdán 15 órától, illetve ugyancsak szerdán 18 órától Muzsikáló Múzeum, a zene szent háromsága a Lenkvillában.
1: A programajánló támogatta a Lignova Kézházak. Minden a tervek szerint.

Nem sima slágerek. Nem sima slágerek. Ezek az igazi mai slágerek. Mixben. Daily Mix. Minden délben egy órán keresztül a Rádió 1-en.

0: Itt a Rádió 1, nálunk csak igazi, ma is sláger megy a mikrofonnál, Kócsán Bálint. Turizmus világnapja, keresztesek a falak mögött séta lesz ma 14 órától Sopronban. A séta a Turinform iroda elől indul.
1: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Ha ősz, akkor Oktoberfest a Kaszinó Sopronban is. Október 3-án igazi Oktoberfestes hangulattal várunk. Zenél a Lustige Burschen. Sör, perec, Oktoberfestes finomságok és összesen 5000 euró értékű nyeremények várnak. Addig is gyűjtsd a sorsjegyeket. Kaszinó Sopron. A szerencse csak rád vár.
3: Emlékszel, milyen meleg volt pár hete itt a teraszon?
4: Igen, most már tudjuk, mennyit is ér az árnyék.
3: Akkor menjünk az éderkertbe, válasszunk egy fát.
4: Ültesd el most ősszel a következő nyarak árnyékát. Díszfák, gyümölcsfák, cserjék és föllabdás növények az éderkertben. Sopron és Kópháza között a 84-es főúton, vagy online éderkert.hu.
5: Unod a cipekedést? Kikészít a sorban állás? Rendelj az Osamból a Foodórán, és házhoz jön a bevásárlás. És most nem csak időt, de pénzt is spórolhatsz. Hiszen az Osam kuponkóddal 20% kedvezmény jár, ha 10 és 15 ezer forint között vásárolsz. Részletek foodora.hu/ajánló. Foodora, mert jól esik.
6: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 7. premier, az új Toyota Yaris Cross Hybrid. Ismerje meg személyesen szeptember 14-e és 19-e között a Toyota nyílt napokon, és használja ki a Toyota 35. jubileumi ajánlatait milliós kedvezményekkel. Az új Yaris Cross és a további Toyota újdonságok most mesés árakon, akár 0% THM finanszírozással és használt autó beszámítási támogatással érhetők el a márka kereskedésekben. Részletek a toyota.hu oldalon.
7: Várjuk szalonunkban! Toyota Sopron, Balfi út 162. Autóval is iniciál.
8: Az ősz ízei most a tányéron bontakoznak ki. Vadak, muflon, szarvas, űz, minőségi prémium húsok, kiemelt biotermékekkel a Badahús Kft. Kínálatában. Látogasson el a www.badahús.hu oldalra, és válassza a valódi minőséget. Badahús. Frissesség és tudatosság minden falatban.
9: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
10: És most!
9: Rádió 1!
10: Folytatódik a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mixben! Csak igazi mai sláger megy.
9: Rádió
11: 1! A műsor támogatója a Pakó House, a hőszivattyú specialista.

Daily Mix a Rádió 1-en Kóth Szent Bálinttal. Ma lesz ám véradás a Papa Joe-ban 14 órától 18.30-ig. Hajrá, adjatok vért, mentsetek életeket. Most pedig hallgassátok Zana Larsont a Rádió 1-en.

Ez a Rádió Egy, ahol csak igazi, mai sláger megy, most mixben, a keverőpultok és a mikrofon mögött Kócsán Bálint, ebédeltek jó étvágyat, ha vezettek csak óvatosan. Úgy láttam, hogy útfelbontása van az Adi 40-nél, Sopronban, egy vaslemezen kell áthajtanatok, vagy kerülgetnetek kell a vaslemez, ha még ott van. Lois, David Puentes és a Golden Summer most a Rádió Egyen.

0: Itt a Rádió 1, nálunk csak igazi mai sláger megy a mikrofon mögött, Kócsán Bálint. Szép keddet kívánok mindenkinek. Úgy tűnik, hogy hétvégéig kitart a kellemes, későnyárias időjárás. Szombaton pedig majorsági nap lesz a László Majorban, a Fertőhanság Nemzeti Parkban ezúttal is színes programokkal. Ha bármit is terveznétek hétvégére, végül is már kedd van, azért lehet nézni a hét második felét is. Én pedig azt nézem, hogy az újabb közös 60 percünket majd a Wonderful Life friss verziójával indítjuk. Köszönöm, hogy most is a Rádió 1-et választottátok.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Készen állsz az őszre? Akkor irány a Pandorpi Designer Outlet, ahol csütörtöktől indul az őszi shopping hétvége. Vásárolj be az új szezonra az outlet árakból akár további 20% kedvezménnyel olyan márkáknál, mint a Coach, Boss vagy a Calvin Klein. Designer Outlet Pandorf. Vásárolj stílusosan!
4: Mondhatnánk rengeteg számot az új, teljesen elektromos Skoda Epicről, de talán többet mond az, hogy belefér a sátor, a bőrönt és a hétvége összes terve, meg minden, ami még eszedbe jut. Sőt, a hétvége is. Kompakt SUV kívül, meglepően tágas belül. Az új Skoda Epic. Igazán új, teljesen elektromos. Ó, igazán epic.
5: Walter Auto Kft. Sopron, Pozsonyi út 57-63.
6: Skoda. 23. Ágfalvi Gesztenye Fesztivál a Vadonlovas Klubban. Október 10-én és 11-én két nap igazi családi kavalkád vár. Kirakodóvásár, lovaglás, sétakocsikázás, ugrálóvár, játékok, gesztenyés finomságok, forró gesztenye és különleges italok. A hétvége sztár vendégei Jolly és a Döndi Duó. Találkozzunk október 10-én és 11-én a Vadonlovas Klubban a 23. Ágfalvi Gesztenye Fesztiválon. Mert nálunk a Gesztenye Fesztivál valóban a gesztenyéről szól.
7: Ha beton, akkor lejjel.
8: Ha beton, akkor lejjel.
7: Transportbetonszállítás horizonti telephelyről az ön által kért helyre. Keresse irodánkat kópházától mindössze 10 percre. Munkatársaink magyarul is beszélnek. Érdeklődni személyesen telephelyünkön, vagy a beton@lejjer.hu e-mail címen lehet. Ha beton, akkor lejjer.
9: Ha a probléma a dugulás, a kék-fehér autó a megoldás. Non-stop dugulás elhárítás már több mint 15 éve önökért. 0630 24 24 024.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most! Rádió 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kócsán Bálinttal. Csak igazi, ma is sláger megy. 94.1 Rádió 1! A műsor támogatója a Pakó House, a hőszivattyú specialista.

A Rádió Egyet hallgatjátok, ahol csak igazi mai sláger megy. Szép kedvet kíván mindenkinek, Kócsán Bálint. Egy nagyon izgalmasan hangzó program lesz, egy igazi lokálpatrióta program október 1-én 17 órától a Cédrusban. Első soproni szemle délután bemutatkozik Sopron helytörténeti folyóirata. Méghozzá ott lesz Kádár Zsófia és Viskolc Noémi is, aki rövid előadást tart, és megismerkedhettek a soproni szemle helytörténeti folyóirattal a 2026-os év első számával, és ugye a két szerző is ott lesz a helyszínen, ahogy említettem, mindez majd október 1-én 17 órától. Most pedig egy újabb igazi mai sláger, Ray Dalton és a Do It Again, hangerőt fel, ez a Rádió 1.

0: Ez a Rádió 1, nálunk csak igazi, mai sláger megy. Hello, én Kócsán Bálint vagyok. Néhány program, Nadrai Nóra kiállítás és demo bemutató a Széchenyi István Városi Könyvtárban. Mindez kedden 17 órától. Zenés baba-mama foglalkozást adnak Nagyszentken a Széchenyi Kastélyban, szerdán 10 órától. A fa, mint a hit szolgálója, Némfáktól a csodatevő szobrokig címmel tart előadás Gerencsér Kinga a Pedagógusok Soproni Művelődési Házában. Szerdán 15 órától, illetve ugyancsak szerdán 18 órától Muzsikáló Múzeum, a zene Szent Háromsága a Lenk Villában.
1: A programajánló támogatta a Lignova Kézháza. Minden a tervek szerint.
2: Sziasztok! Regán Lili vagyok, ez a legújabb saját dalom a Hilmi. Fogadjátok szeretettel itt a Rádió 1-en.
3: Ez a Rádió.

0: Itt a Rádió 1, nálunk csak igazi, ma is Sláger megy a mikrofonnál, Kócsán Bálint. Turizmus világnapja, keresztesek a falak mögött séta lesz ma 14 órától Sopronban. A séta a Turinform iroda elől indul.
1: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Kijutottunk! Jöhet a torta!
4: Legyen gyermekének a szülinap egy közös kaland a soproni Crazy Garázsban. Szabaduló szobázás után a szülinapi termünkben tortázhattok, ünnepelhettek. 9 éves kortól szülők nélkül játszható. Kérésre az ajándékokat is elrejtjük a pályára. Meghívók, dekoráció, korlátlan szörp, csocsó, karaoke. Crazy Garázs Sopron. Szülinapból kaland. sopron.crazygarázs.hu.
5: Október 3-án irány László Major, a Fertőharság Nemzeti Park majorsági napja, ahol 10 órától izgalmas programok várnak. Lovas fegyverbemutató, kutyás bemutató, RC modellek, gólyalábasok, mindez egyetlen napon. Próbáld ki a Futura kalandobozt, az ólomentést vagy a kerámiázást, fedezd fel a környéket lovaskocsival vagy terepjárós túrán, nézd meg a divatbemutatót, a Bábszínházat, a Magyar Vizek halai kiállítást, nézd bele egy naptávcsőbe. Közben várnak a traktorok, vásári forgatag, és még rengeteg élmény. A nap végén pedig a Magyar Banda húzza a talpalávalót. Ne tervezz mást október 3-a szombatra. Vár a Nemzeti Park.
6: Pizzataxi.pro. 23 féle vegán pizza, 44 féle normál pizza. A tészta minden esetben biolisztből készül. Felár nélkül teljes kiörlésű verzió is kérhető. 70-211-22-11. www.pizzataxi.pro. Vagy ha érte jönnétek, Sopron, Bánfalvi út 14, a Lidl mellett.
7: Ha az egészségéről van szó, az idő nem lehet akadály. A Soproni Triton Life Aqua Medical Centerben MR-s ultrahangvizsgálatokkal, valamint széleskörű szakrendelésekkel várjuk. Korszerű diagnosztika, tapasztalt szakorvosok, gyors időpontok. Foglaljon időpontot most! 99-200-400. Triton Life Aqua Medical Center, Sopron Alpha Park. www.imedica.hu.
8: Költözne? Hova? Lignova!
4: Garantált minőségű, a mai kor igényeinek megfelelő energiatakarékos otthonokat építünk. Lignova.hu. Minden a tervek szerint.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
2: Rádió
1: 1! Folytatódik Magyarország leghosszabb zenei órája. Csak igazi, ma is sláger megy. A műsor támogatója a Pakó House, a hőszivattyú specialista.

Ez a Rádió 1, ahol csak igazi, ma is láger megy. Hello, sziasztok, én Kócsán Bálint vagyok. Mozi ajánlóval megyünk tovább. Sopronban a Cinema City-ben kiemelten láthatjátok a Kaptár című filmet, de ott van a Vadon szíve is ugyancsak kiemelten. Emellett megnézhetitek a Cinema City-ben a Sóna, Bárány és Moszatvég szörnye, a Préri farkas visszavág, vagy éppenséggel a Pókember Vadonatúj nap című alkotásokat, és hamarosan érkezik a Queen Budapest koncertfilm október 7-től látható.

Itt a Rádió 1, ahol Léjjel nappal csak igazi mai sláger megy. Ne felejtjétek, hogy ma 2-től fél hétig véradás lesz a Papa Joe-ban. Adjatok vért, mentsetek életeket. Folytatódik az indián nyár. 25-26 fok sem kizárt, és egész héten marad napközben a 20 fok feletti hőmérséklet, bár a reggelek hidegebbek lehetnek, amilyen az ősz ilyenkor lenni szokott, de az mindenképpen jó hír, hogy egyelőre úgy festélek, hogy maradnak a kellemes délutánok. Én köszönöm szépen, hogy velem voltatok, csak Kócán Bálint búcsúzik, az igazi mai slágerek pörögnek tovább. Csáó, sziasztok, holnap találkozunk.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Ha a tojás nem lenne, fel kellene találni. Miért? Mert ha a tojás háromszorosan is teli találat, jó a testednek és az elmédnek, jó a bolygónak, és elképesztően finom. Sőt, most értékes ajándékokat is nyerhetsz vele. A részletekért kattints a tojás3x.eu oldalra. Az Európai Unió társfinanszírozásával megvalósuló kampány.
2: Csomagold ki a szabadság élményét és töltsd le az új FoxPost alkalmazást. Tedd zsebre és tartsd kézben Magyarország legnagyobb csomagautomata hálózatát bárhol, bármikor. Vedd át, add fel, kövess nyomon úgy, ahogy neked kényelmes. FoxPost. Csomagküldés a tozéig.
3: Stand up, mix up, kitch up, link up, eat it up.
4: Edzésre, munkába, vidd magaddal bárhová, kollagénes fehérje szelet a mindennapokra.
5: Rise up, eat smart.
6: Kedves Ginny, akkor a három kívánságom. Legyen díjmentes a látásvizsgálat az Optic World-ben. Kapjon mindenki akár 50% kedvezményt szemüveg keretre vagy lencsére, és ez mind a 61 Optic World üzletben legyen elérhető.
7: Ezer évet kellett várnom az első értelmes kívánságra. Már is teljesítve. Részletek ajándéklátásvizsgálat.hu.
8: Ősszel sincs megállás. Husqvarna prémium kertigépek most kedvezményes áron. Október 31-ig a Husqvarna márka kereskedésekben. Készüljön fel velünk az őszre! Husqvarna.hu.
0: Reklámot hallottak.
9: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
10: Burkolás előtt áll? A Coral fürdőszoba szaküzlet kínálatában már a Molexin professzionális segédanyagai is megtalálhatók. Ragasztók, fugázók, szilikonok és hidegburkolási segédanyagok egy helyen. Burkolóknak, kivitelezőknek egyedi kedvezmények. Coral fürdőszoba szaküzlet, Sopron, Táncsics Mihály utca 66, www.coralsopron.hu.
11: Fogadjunk, hogy nem tudod végigenni a Mitrász étterem étlapját, de megpróbálhatod. Korlátlan ételfogyasztás minden szombaton és vasárnap, most még nagyobb kedvezménnyel, mindössze 6.990 forintért. Gyerekeknek további kedvezménnyel. Kóstolj meg mindent, amit szeretnél. Mitrász étterem Fertőrákos.
12: Hallottad? A Pakóhausz megnyitotta a soproni hőszivattyú és klímacentrumot a Vándor Sándor utca 7-ben. Gyere be, nézd meg élőben az 5 különböző klímamárka legújabb modelljeit, és próbáld ki őket. Hőszivattyúkból is több modell közül válogathatsz. És ha azt hiszed, hogy tudsz tőlük olyat kérdezni, amivel zavarba hozod őket, hát nem, mert mindenre tudják a választ, ha klímáról vagy hőszivattyúról van szó. Soproni Hőszivattyú és Klímacentrum, Vándor Sándor utca 7.
13: Ha ősz, akkor Oktoberfest a Kaszinó Sopronban is. Október 3-án igazi Oktoberfestes hangulattal várunk. Zenél a Lustige Burschen. Sör, perec, Oktoberfestes finomságok és összesen 5000 euró értékű nyeremények várnak. Addig is gyűjtsd a sorsjegyeket. Kaszinó Sopron, a szerencse csak rád vár.
14: Kijutottunk, jöhet a torta!
15: Legyen gyermekének a szülinap egy közös kaland a soproni Crazy Garázsban. Szabaduló szobázás után a szülinapi termünkben tortázhattok, ünnepelhettek. 9 éves kortól szülők nélkül játszható. Kérésre az ajándékokat is elrejtjük a pályára. Meghívók, dekoráció, korlátlan szörp, csocsó, karaoke. Crazy Garázs Sopron. Szülinapból kaland. sopron.crazygarázs.hu.
0: Reklámot hallottak.
9: Villámhírek egy percben, a Rádió 1-en.
16: Köszöntöm a hallgatókat, Gál Tóth András vagyok. Elindult az ősz legszínesebb múzeumi programsorozata, megkezdődött a Múzeumok őszi fesztiválja, amelyhez idén is csatlakozott a Soproni Múzeum. Az esemény részletes programját a Soproni Múzeum web és közösségi oldalán lehet megtekinteni. Nadrai Nóra kiállításának megnyitóját tartják ma 17 órakor a soproni Széchenyi István Városi Könyvtárban. A tárlat megnyitóját követően az alkotói folyamatokat bemutató élő prezentáció kezdődik. Végül néhány szóban az időjárásról. A következő időszakban is napos időre számíthatunk a térségben, csapadék sehol sem várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 fok körül alakul, viszont hajnalra 1 és 11 fok közé hűl le a levegő.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Jövő Háza, a tökéletes könnyű szerkezetes. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
9: És most! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival, csak

Rádió 1 csak igazi mai sláger, mert most Alex Warren, aki szinte a semmiből katapultált a legnagyobb szupersztárok közé, a dalaiból pedig árad az életigellés, a hála, ami nem csoda, mert nagyon-nagyon mélyről jött. Nagyon fiatalon tiniként megtapasztalta a nélkülözést, az utcán is élt egy ideig, illetve egy haverja kocsijában. Hát most pedig itt van, és gyártja a toplistás dalokat. Ezt most aktuálisan nagyon szeretjük tőle.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Fantasztikusan szép idő van az egész országban, és hát ameddig a szemen lát, ilyen 25 fokokat írnak az előrejelzésekben. Debrecenben például...
1: Gyönyörű napsütéses ősz.
0: Mónika szerint köszönjük.
2: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
0: A jó hangulat támogatója pedig most a Milky Chance, ez a Stolen Dance a Rádió 1-en.

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy a mikrofonnál. Kismárti, Györke Attilának jó pihenést, és arra gondoltam, Rádió 1-esek, hogy elindítom az újabb játékunkat, 0620 3111111, de hát ezt már nem is kell mondani, mert gyakorlatilag non-stop csörög a telefon. Mindenki a konténer kulcsokért küzd meg egymással. Úgyhogy elindítottam a játékunkat, és elindítom nem sokára ezt az igazi mai slágert is. Ta-ta-ta-tam!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent visz. Ez a Rádió Egy Konténer. Tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raval elektromos személyi autót, talán Gorenje háztartási gépeket, vagy egy 65 szolos Hisense TV-t, vagy akár egy 1 millió forint értékű Bosch Professional 18 voltos elektromos szerszámgép csomagot. Vajon mit rejt még a Rádió Egy Konténer? Október 9-én minden kiderül a Duna Plázánál a Rádió Egy és Balázsi nagy konténernyitó partiján.

0: mondja a szlogent.
1: Rádió 1 a gigabitai slágerben!
0: És megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját. És a Rádió 1 konténert. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió 1 konténer. Egy kulcs, ami mindent nyit.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Rádió 1, csak igazi mai slágermegy és őrült izgalmas pillanatok, egy újabb konténerjátékhoz érkeztünk.
1: Ja, Zsigmond Rita vagyok.
0: Szia Rita, honnan csöröksz?
1: Pécsről.
0: Na, és mi az, amit nagyon szeretnél a konténerből magadénak tudni?
1: Hú, mindent.
0: Így eljátszottál a gondolattal? Amikor lefeküdtél aludni, magadhoz túlszor a takarót, és így elképzelted, hogy tiéd a kocsi, a rába elek.
1: Hát, figyelj, az a fő, igen.
0: Igen? Eltaláltam?
1: Igen, azt nagyon szeretném, azt nagyon.
0: Egyébként brutál sok minden van a konténerben. Nem is tudom, hogy milyen érzés lehet ennyi mindent egyszerre nyerni. Azt már tudom, hogy ebben az órában a tizedik vagy.
1: Ahú, de jó!
0: És hogyha még a szlogent is mondod, akkor mondom a jó hírt.
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
0: Tiéd a konténerkulcs!
1: Köszönöm! Köszi szépen! Hát na, nagyon boldog eltetted a mai napomat, hát így fogorvos után.
0: Ó, egy metalépéssel közelebb kerültél álmaid konténerhez. Már fogászati kezeléssel kezdted a keddet?
1: Igen, igen.
0: Adtál a jó dolgoknak, de legalább letudtad, és milyen jó az időzítés, nem, hogy utána
1: jött
0: a jó.
1: Szuper vagy, köszönöm.
0: Szurkolok neked is, így ismeretlenül, fontos, hogy most ne tedd le a telefont, jó?
1: Nem teszem, köszönöm szépen.
0: Fontos info, október 9-én minden kiderül. Reggel 6 és 10 óra között jön a Rádió 1 és Balázsék nagy konténer nyitó bulia. A helyszín a Duna Plaza, ez még egy nagyon fontos paraméter. A következő órában is fogunk játszani, aki esetleg most erről lecsúszott volna.

0: A Rádió Egyen csak igazi mai sláger megy, és hát miközben itt megy a nagy harc a konténerjátékért, a kulcsokért természetesen, folyamatosan jönnek a top 500 voksok. Jani, te mikre voksol? Szia!
1: Sziasztok, én a Baker Met Bajana című számot szeretném.
0: És a Met Szászterű féle Bajanára is jött egy

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent visz. Ez a Rádió Egy Konténer. Tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra

műsorban. Vajon mit rejt még a rádió egy konténer? Október 9-én minden kiderül a Dunaplázánál a Rádió 1 és Balázsék nagy konténernyitó partiján.

0: mondja a szlogent.
1: Rádió 1 a Gigabit Slágerben!
0: És megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját. És a Rádió 1 konténert. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió 1 konténer. Egy kulcs, ami mindent nyit.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Csomagold ki a szabadság élményét és töltsd le az új FoxPost alkalmazást. Tedd zsebre és tartsd kézben Magyarország legnagyobb csomagautomata hálózatát bárhol, bármikor. Vedd át, add fel, kövess nyomon úgy, ahogy neked kényelmes. FoxPost. Csomagküldés a tozéig.
4: Pirítós vagy szendvics? A Metro hétindító ajánlatában a többféle Roberto szeletelt kenyér 400 g-os kiszerelésben két darab vásárlása esetén darabja most csak bruttó 439 forint szeptember 28-a és 30-a között. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metroajánlatok.hu-n. Metro nagy kereskedelem.
5: Elektromos fűtőpanel.
6: Igen. Nordart.hu.
5: Gyors és ingyenes kiszállítás.
6: Igen. Nordart.hu.
5: 5 év csere garancia.
6: Igen. Nordart.hu.
5: Norvég minőség a forgalmazótól.
6: Igen. Nordart.hu.
5: Rendeljünk.
6: Igen. Nordart.hu.
7: Stand up, mix up, kitch up, link up, eat it up.
8: Edzésre, munkába, vidd magaddal bárhová, kollagénes fehérje szelet a mindennapokra.
9: Rise up, eat smart.
10: Olajcsere, kezdje a Bárti autónál. Minden 4 literes Castrol-Edge 5V30-as motorolajhoz 2500 forintos, egy évig levásárolható Bárti autó vásárlási utalványt adunk ajándékba. Az akció szeptember 15-től szeptember 30-áig tart. További részletek a bardiauto.hu oldalon.
11: Ősszel sincs megállás. Husqvarna prémium kertigépek most kedvezményes áron, október 31-ig a Husqvarna márka kereskedésekben. Készüljön fel velünk az őszre. Husqvarna.hu.
12: Beköszöntött a Halloween a Burger Kingben. Engedd, hogy téged is megkísértsen a Boohoo Whopper fokhagymás Vampire Killer szósszal, kétszelet cheddarral, friss zöldségekkel és narancssárga bucival. Szedd össze minden bátorságod és irány a legközelebbi Burger King étterem. Burger King. Pont ahogy szereted.
2: Reklámot hallottak.
0: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
13: Ha beton, akkor lejjel.
14: Ha beton, akkor lejjel.
13: Transportbetonszállítás horicsoni telephelyről az ön által kért helyre. Keresse irodánkat kópházától mindössze 10 percre. Munkatársaink magyarul is beszélnek. Érdeklődni személyesen telephelyünkön, vagy a beton@lejjer.hu e-mail címen lehet. Ha beton, akkor lejjer.
15: Ha ősz, akkor Oktoberfest a Kaszinó Sopronban is. Október 3-án igazi Oktoberfestes hangulattal várunk. Zenél a Lustige Burschen. Sör, perec, Oktoberfestes finomságok és összesen 5000 euró értékű nyeremények várnak. Addig is gyűjtsd a sorsjegyeket. Kaszinó Sopron. A szerencse csak rád vár.
16: Október 3-án irány László Major, a Fertőharság Nemzeti Park majorsági napja, ahol 10 órától izgalmas programok várnak. Lovas fegyverbemutató, kutyás bemutató, RC modellek, gólyalábasok, mindez egyetlen napon. Próbáld ki a Futura kalandobozt, az ólomöntést vagy a kerámiázást, fedezd fel a környéket lovaskocsival vagy terepjárós túrán, nézd meg a divat bemutatót, a Báb Színházat, a Magyar Vizek halai kiállítást, nézd bele egy naptávcsőbe. Közben várnak a traktorok, vásári forgatag és még rengeteg élmény. A nap végén pedig a Magyar Banda húzza a talpalávalót. Ne tervezz mást október 3-a szombatra. Vár a Nemzeti Park.
17: Mondhatnánk rengeteg számot az új, teljesen elektromos Skoda Epicről, de talán többet mond az, hogy belefér a sátor, a bőrönt és a hétvége összes terve, meg minden, ami még eszedbe jut. Sőt, a hétvége is. Kompakt SUV kívül, meglepően tágas belül. Az új Skoda Epic. Igazán új, teljesen elektromos. Igazán epic.
18: Walter Auto Kft. Sopron, Pozsonyi út 57-63.
19: Skoda.
20: Ha a probléma a dugulás,
21: a kék-fehér autó a megoldás.
20: Non-stop dugulás elhárítás már több mint 15 éve önökért. 0630 24 24 024.
14: Szevasztok, gyerekek! Válasszatok a Boma gondozásmentes kerítés megoldásai közül. Prémium utcafronti kerítésrendszerek széles választékban, amelyek egy kis hozzáértéssel könnyen telepíthetők, de ha kell, segítünk is. És ne felejtsétek a 2D és 3D kerítéseket sem. Szóval egy a lényeg, gyerekek! Kerítés csak is a Bomával készítessetek. Sopron, Somfalvi út 2. www.bomakerítés.hu.
19: Tartalmas őszi fogások és a megszokott vendégszeretet vár a Fehér Rózsában. Kóstolják meg szezonális ajánlatunkat, sütőtök krémleves pirított tökmaggal, rókagombás sertésszűz, kapukfüves zsüvelés burgonyapürével, szalontüdő zsemlegombóccal, desszertként pedig flódni. Várjuk Önöket a Fehér Rózsa étteremben, Sopron, Pócsi utca 21. Asztalfoglalás és ételfutár 99-335-270. Teljes kínálat www.fehérrózsa.hu.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. A mikrofonnál Kis Márti, Görke Attilának jó pihenést, és annyit ígérhetek, hogy ez a zenei óra is változatos lesz. Ray Dalton, Calvin Harris, Loi, és hogy maradjunk a német előadóknál, most Kamrádot húztam elő a kalapból. 25 fokos napi csúcsok mellett egyre nagyobb lesz a hőingadozás napközben. Azt hiszem, hogy akár 25 fok különbség is lehet az éjszaka és a nappal között.
1: Az időjárás jelentés támogatója a gumi.hu, a Castrol motorolajok forgalmazója.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger, mert Jani pedig kérdezi, hogy mi a trükkje a játékba bekerülésnek. Hát Jani, ez a szerencsén is múlik, illetve azt kérdezted, hogy mikor kell telefonálni. Most! Mert hogy indítom a játékot, ha szeretne valaki egy kulcsot a Rádió 1 konténerhez, már tárcsázhat is 10-ként.
1: Hey, I'm Blondish, and you're listening to Radio 1.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és folyamatosan csörög, de tényleg szó szerint a telefon, mindenki a kulcsokért hív minket. A Rádió 1 konténer játékunk dübörög tovább. Ebben az órában is egy valakit kerestünk, a 10. Rádió 1-est.
1: Szia, Balázs vagyok, a játékra jelentkeznék.
0: Szia, Balázs! Honnan telefonálsz?
1: Litérrel.
0: Mit csinálsz közben?
1: Dolgozok, burkolok.
0: Burkolsz, és félfüllel hallgatod a Rádió 1-et, tudod, hogy mikor van a játék? Orroddal már a automatikus tárcsázásra rányomták, gondolom.
1: Hát nem, de folyamatosan nyom, nagyon sokszor iszlak benneteket. Sokszor kicsöröz, de nem kapcsolt a rázsba.
0: És eddig nem volt semmi kapás.
1: Eddig nem.
0: Balázs, mi a tipped, hogy most hanyadik vagy ebben az órában?
1: Hát remélem a 10.
0: Hát persze, hogy a 10.
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
0: Ez pedig azt jelenti, hogy tiéd a konténer kulcs, Balázs, már teljesen más kedvel fogsz burkolni tovább, természetesen lesz a mosolyod, megcsináltam.
1: Köszönöm.
0: Mi az, amiről így álmodozol, ami tudod, hogy benne van a konténerben, mert annyi mindenről tudunk, Cupra Raval, elektromos személyautó, azt az egyhetes családi pihi.
1: Mindegy, csak valami.
0: Ne tedd le a telefont, jó, felvesztik az adataidat.
1: Köszi, szia.
0: Alex Kenji igazi mai slágerét már bekészítettem, jön a Bambulé, és mutatom a legfontosabb tudnivalókat, például a konténernyitásról.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent visz. Ez a Rádió Egy Konténer. Tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raval elektromos személyi autót, talán Gorenje háztartási gépeket, vagy egy 65 szolos Hisense TV-t, vagy akár egy 1 millió forint értékű Bosch Professional 18 voltos elektromos szerszámgép csomagot. Vajon mit rejt még a Rádió Egy Konténer? Október 9-én minden kiderül a Duna Plázánál a Rádió Egy és Balázsi nagy konténernyitó partiján.

0: mondja a szlogent.
1: Rádió 1 a igazi mai slágerben!
0: És megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját. És a Rádió 1 konténert. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió 1 konténer. Egy kulcs, ami mindent nyit.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Rádió 1, csak igazi mai slágermegy, a mikrofonnál Kis Márti, üdv mindenkinek. Lloyd hozom egyenesen Németországból, ő egy Z-generációs énekesnő, és nekem olyan visszahúzódó lánynak tűnik, de ez lehet, hogy csak a látszat, mert hogy nagyon közel állnak hozzá a tévés show műsorok. Hát egyrészt egy ilyenben tűnt fel annak idején a The Voice Kids német verziójában, illetve tavaly előtt megnyerte a német állarcos énekest pandának öltözve. Hozom már is Lloyd!
1: Hey Hungary, it's Loy
2: and David Quintus,
1: and this is our new single
2: Golden Summer on Radio 1.

0: Rádió S csak igazi mai sláger megy, az igazi mai slágerek pedig két órán át mixben szólnak 5 és 7 között. Jön a Rádió egy Live Mix Juhász Gergővel és Pure Beat-tel, és jönnek a Top 500 voksok is. Ezt írta például Johnny Békés Csabáról, Hello Márti, a Top 500 szavazatom Avicii, The Nights. Vettem Johnny Békés Csabáról, és az a jó hírem, hogy egyébként szól majd ez a dal a következő órában, és mutatom azt is, hogy mivel indulunk.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent visz. Ez a Rádió egy konténer. Tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Talán egy új kupon?

Resortban. Vajon mit rejt még a rádió egy konténer? Október 9-én minden kiderül a Dunaplázánál a Rádió 1 és Balázsi nagy konténernyitó partiján.

megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs, ami mindent nyit.

0: Oli vagyok.
1: Sziasztok, én Gyuri vagyok.
2: Mi vagyunk a Diszkosi.
3: Köszönjük, hogy 2026-ban is a Rádió 1-et hallgatjátok, és így a 15-59-es korcsoportban a leghallgatottabb adó országosan ismét a Rádió 1 lett.
4: Eddig önök hallgattak, most a Rádió 1 hallgat önökre.
5: Újra jön a Top 500.
4: Foxpost applikációja támogatásával. Mondja el újra, mi a kedvenc dala, melyik előadóért rajong a legjobban, melyik nagy slágert hallgatná meg, és a rádió egy lejátsza a Top 500-ba. A Top 500-ban.
6: Mi hallgatunk önökre. Hívja a rádió egy Top 500 forró drótját. 0620 311 111. Írjon e-mail top500@radio1.hu, vagy üzenje meg Facebookon, mi a kedvenc dala. Szavazzon!

Eva Max. Rihanna. Minelli. Kamrád. Tiesto. Vagy valaki más. Valaki más. Határtalan a lista. Most újra megmondhatja, mi szóljon a rádió.

0: rovatával. Az elmúlt 20 év legjobb 500 dalának listája. Újra jön a Top 500 a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Belégzés, kilégzés, belégzés.
3: Ugyanilyen egyszerű, de Náthásson a legegyszerűbb dolgok sem működnek. A Nátha orrtüneteire válassza a Reventil orrsprét.
4: A Reventil orrspré enyhíti az ordugulást, orrfolyást és segíti az ornyálkahártya regenerációját. Tartósítószermentes és nem okoz hozzászokást. Patikában vény nélkül kapható gyógyászati segédeszköz.
5: A Reventil orrspré törődik az orrával.
3: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
6: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval is várunk. Például szeptember 28-ától 30-áig 700 g laktózmentes trapista sajt 17% kedvezménnyel csak 1825, a füge darabja 56% kedvezménnyel csak 129 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
7: Közeleg a fűtési szezon. A klímák és hőszivattyúk hűtőmódból fűtésre kapcsolnak. Válasz Panasonic hőszivattyút most ajándék Cloud modullal, hogy bárhonnan beállíthasd otthonod melegét. Keresd a szatmári üzleteiben, vagy a szatmari.hu-n.
8: Autók szenvedéllyel, szeretettel. 35 éve önökkel, önökért. Hovány Márton vagyok, a cégcsoport vezetője. Amikor autókereskedő lettem, egy dologban biztos voltam. Sikeres csak úgy lehetek, ha a legjobbat nyújtom ügyfeleimnek, és egy lépéssel mindig a versenytársak előtt járok. Nagy utat tettünk meg, hittünk a minőségben és a szorgalom erejében. Az elmúlt évtizedekben 450 munkatársammal arra törekedtünk, hogy a legjobb személyre szabott ügyfélélmény nyújthassuk önöknek, ügyfeleink bizalmának köszönhetően számos hazai és nemzetközi elismerésben részesültünk. Közel 100 000 új autót értékesítettünk több mint 50 000 elégedett ügyfélnek. Köszönjük, hogy minket választottak, ígérem, hogy a következő években is azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az önöké.
9: Hovány csoport a világ élvonalában.
1: Reklámot hallottak.
0: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
10: Van, aki csak jogsit akar, és van, aki vezetni akar. TRS Autós Iskola. Minden kategória, egy helyen. És ha uralni akarod a gépet, jöhetnek a vezetéstechnikai tréningek. TRS Autós Iskola. TRS. Vezess velünk.
11: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 7. premier, az új Toyota Yaris Cross Hybrid. Ismerje meg személyesen szeptember 14-e és 19-e között a Toyota nyílt napokon, és használja ki a Toyota 35. jubileumi ajánlatait milliós kedvezményekkel. Az új Yaris Cross és a további Toyota újdonságok most mesés árakon, akár 0% THM finanszírozással és használt autó beszámítási támogatással érhetők el a márka kereskedésekben. Részletek a toyota.hu oldalon.
12: Várjuk szalonunkban! Toyota Sopron, Balfi út 162. Autóval is iniciál.
13: Pizzataxi.pro. 23 féle vegán pizza, 44 féle normál pizza. A tészta minden esetben biolisztből készül. Felár nélkül teljes kiörlésű verzió is kérhető. 70-211-22-11. www.pizzataxi.pro. Vagy ha érte jönnétek, Sopron, Bánfalvi út 14, a Lidl mellett.
14: Elit Garázs. Professzionális fóliák autókra, épületekre. Hővédelem és belátásvédelem a legszélesebb kínálatban. Kavics felverődésektől védő karosszéria fólia, valamint egyedi reklámfelületek tervezése és telepítése autókra és üzlethelyiségekre egyaránt. Ingyenes felmérésért keressen minket Sopronban, a Kelta utca 1 szám alatt, illetve telefonon, Facebookon vagy Instán is. Elit Garázs. Minőség szakértelemmel.
15: Ha kedvező áron kerítést szeretne, Hegykőn a Kispált keresse. 2D és 3D kerítésrendszerek, drótfonatok, vadhálók, gondozásmentes és alumínium kerítés lécek forgalmazása és telepítése. Komplett ajtók készletről továbbá egyedi méretű kapuk gyártását is vállaljuk. Minőség és 35 éves tapasztalat. Ne feledje, ha kerítést szeretne, Hegykőn a Kispált keresse. Címünk Hegykő iparterület.
1: Reklámot hallottak.
0: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
16: Köszöntöm a hallgatókat, Gál Tóth András vagyok. Már lehet kérni a fűtés elindítását Sopronban. A lakók a közös képviselőn keresztül kérhetik a fűtés elindítását, illetve automatikusan bekapcsolhat. A 3 napon át 12 Celsius fok alatt marad a napi átlag hőmérséklet, vagy egy napon 10 Celsius fok alá csökken. A soproni vasútállomásnál működő kormányablak szeptember 30-án szerdán zárva tart egy tervezett karbantartás miatt. A leállás ideje alatt a Sopron főtér 5 szám alatt található kormányablak áll az ügyfelek rendelkezésére. Végül néhány szóban az időjárásról. A következő időszakban is napos időre számíthatunk a térségben, csapadék sehol sem várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 fok körül alakul, viszont hajnalra 1 és 11 fok közé hűl le a levegő.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Jövő Háza, a tökéletes könnyű szerkezetes. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi.

Közlekedési információk már is. A Rádió Egyen, hát 4 óra után járunk, úgyhogy elindult a suli, óvijárat, a hazamenetel a munkahelyről, ezt az utakon is lehet érezni. Erős a forgalom Budapesten a Hegyalja úton mindkét irányban, a Műegyetem rakparton, a Szabadsághíd és a Petőfi híd között, és műszaki mentés van az M7-es autópályán a főváros felé, Siófok környékén, mert egy kamion kereke még korábban kigyulladt. Ez a 130-as kilométernél van, úgyhogy ezért van zárva a külső sáv. Balesetmentes közlekedést mindenkinek. A közlekedési infók után pedig kedvenc Teddy Mackónk a folytatásban. Teddy Swims.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és elképesztő Rádió 1-esek, tényleg szó szerint non-stop csörög a telefonunk. Mindenki be akar kerülni adásba, és kulcsot akar a Rádió 1 konténerhez. De ebben az órában is csak egy valaki kaphat kulcsot, aki tizedikként hívott minket.
1: Szia, Marietta vagyok, mondd, hogy sikerült, játszani szeretnék.
0: Szia, Marietta, honnan hívsz?
1: Miskolcról. A játék eleje óta folyamatosan több telefonnal próbálkozom. Folyamatosan a saját telefonomról, a páromiról, meg most éppen még az anyósoméről is egyszerre háromról.
0: Hát figyelj, akkor itt akinek mágikus ereje van a családban, az az anyósod. Mert hogy a tizedik vagy!
1: Úristen, köszönöm szépen! Úristen, tényleg?
0: Komolyan!
1: Végre! Jaj, de jó! A rádió csak igazi mai sláger megy.
0: Azt hittem, hogy elájulsz közben. Hát ez az, megcsináltad, adom már is a kulcsot. Ez azt jelenti, hogy te is esélyes vagy arra, hogy kinyisd a rádió egy konténert. Ugye tele van már most nagyértékű nyereményekkel, és várja a nyitás pillanatát a konténerünk. Ez október 9-én lesz, reggel 6 és 10 között Balázsék nagy konténernyitó bulián. Minden ezzel kapcsolatos tudnivaló ott van a weboldalunkon.
1: Jó, rendben, nagyon szépen köszönöm még egyszer. Nagyon-nagyon boldog vagyok.
0: Szia, Marietta, hello!
1: Köszönöm, szép napot!
0: Játék legközelebb Juhász Gergőnél lesz, és erre a darra bulizunk szinte mindjárt.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval is várunk. Szeptember 24-től 30-áig a Bécsi Virsli 28% kedvezménnyel csak 999, 400 g majonézes saláta 37% kedvezménnyel csak 499 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
4: Válaszd a többet. Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos hátítolatú kamerával, vagy panoráma napfénytetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinttól. MG. Find your more.
5: Visszatért a keddi kosár a KFC-be. 12 csirkerész, helyben fogyasztással csak 2.790 forint. Várunk kedden a KFC-be!
6: Ez az alaplésó. Mai fogásunk a sületlen megoldás. Hozzávalók, egy adag kapkodás, egy csipet elszántság, keverjük össze és bízzunk benne, hogy nyerünk vele sok pénzt, így egy váratlan kiadásra is jut belőle.
7: Elég! A Cofidis megújuló hitel pont erre való. Újra töltődő hitelkeret, ami bármikor díjmentesen rendelkezésre áll. THM 25,24%. A tájékoztatás nem teljes körű, részletek a cofidis.hu.
8: Ősszel sincs megállás. Husqvarna prémium kertigépek most kedvezményes áron, október 31-ig a Husqvarna márka kereskedésekben. Készüljön fel velünk az őszre. Husqvarna.hu.
9: Ki bírnál egy gyűjtőhelyedben 900 km autózást megállás nélkül? Próbáld ki! Leapmotor B10 hibrid EV, benzin és elektromos motor, akár 900 km-es hatótáv. Az útközbeni pihenés csak rajtad múlik. Leapmotor B10 hibrid EV most 11.950.000 forinttól a készleterejéig. Leapmotor.net/hu.
10: Az állatok világnapja nem csak a kicsi, a nagy, a tollas, a bundás és a pikkelyes állatoké. A Fresznapban ez a te napod is. Vásárolj legalább 15.000 forintért és 15% kedvezményt adunk mindenre. Várunk üzleteinkben október 4-én az állatok világnapján. Részletek a fresznap.hu-n. Fresznap. Mindent a kedvencekért.
11: Jöhet egy ajándék Big Mac. Október 1-e és 4-e között te is lecsaphatsz rá, ha Big Mac szendvicset vagy menüt vásárolsz a résztvevő Mackey éttermekben. Az ajánlat házhoz szállítás esetén nem elérhető. Részletek a mcdonalds.com oldalon.
12: 16 éven aluliaknak nem ajánlott. Egy katasztrofális méretű vígjáték.
13: Tigör rántott bele minket, Tigör is fog kiúzni belőle minket.
12: Tom Cruise főszereplésével.
13: Kidolgozom a sztorit.
12: Az Oscar-díjas Alejandro Iñárritu filmje.
13: A kőkemény igazság, így. Bam-bam-bam!
12: Tigör.
13: Na, ez jól esik, igaz?
12: A mozikban.
2: Reklámot hallottak.
14: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
15: Emlékszel, milyen meleg volt pár hete itt a teraszon?
16: Igen, most már tudjuk, mennyit is ér az árnyék.
15: Akkor menjünk az éderkertbe, válasszunk egy fát.
16: Ültesd el most ősszel a következő nyarak árnyékát. Díszfák, gyümölcsfák, cserjék és föllabdás növények az éderkertben. Sopron és Kópháza között a 84-es főúton, vagy online, éderkert.hu.
17: Ki Kijutottunk! Jöhet a torta!
18: Legyen gyermekének a szülinap egy közös kaland a soproni Crazy Garázsban. Szabaduló szobázás után a szülinapi termünkben tortázhattok, ünnepelhettek. 9 éves kortól szülők nélkül játszható. Kérésre az ajándékokat is elrejtjük a pályára. Meghívók, dekoráció, korlátlan szörp, csocsó, karaoke. Crazy Garázs Sopron. Szülinapból kaland. sopron.crazygarázs.hu.
19: A Fakanál ételfutárnál továbbra is a földön tartjuk az árakat. Bőséges és házias ebédet kínálunk Sopronban, házhoz szállítva már 1100 forinttól. A napi menüválasztékot keresd a fakanálételfutár.hu oldalon, és rendelj már most a következő napra. www.fakanálételfutár.hu.
20: Építkezel, felújítasz, kezd a biztos alapokkal. Minőségi lucfenyőfűrészáru osztrák és szlovák forrásból, raktárkészletről, fedett helyen tárolva. KFUH, szárított, hoztoldott gerendák szintén készletről. És hogy neked még egyszerűbb legyen a munka, vállalunk gyalulást, rovar és gomba elleni impregnálást, valamint kiszállítást is. Tetőpont Plusz Kft. A házalapja a tető. Vitnyéd, Pavilon sor 6, Sopron, Iparkörút 16.
21: A nyárnak vége, de az akciók most kezdődnek. A rollervilágban leszállítottuk az árakat. Új Kukirin, Xiaomi és más elektromos rollerek, kerékpárok és motorok most extra kedvezményekkel. Rollervilág Sopron, a várkerületen.
22: rollervilág.hu.
23: Az űz hízei most a tányéron bontakoznak ki. Vadak, muflon, szarvas, űz, minőségi prémium húsok, kiemelt biotermékekkel a Badahús Kft. Kínálatában. Látogasson el a www.badahús.hu oldalra, és válassza a valódi minősége. Badahús. Frissesség és tudatosság minden falatban.
24: Hogy miért a From Home? Mert a From Home-ban több mint 20 oktatóval várunk, hogy minél hamarabb autóba, motorra ülj.
25: Mert a From Home-ban lehetőséged van ingyenes konzultációra elméleti felkészülésed során.
24: Mert a From Home-ban korán reggel vagy későn este is tudsz ügyet intézni 3 helyszínen.
25: Mert a From Home-ban akár 3 különböző sebességgel szerezheted meg a jogosítványod.
24: Ha jogsit szeretnél várakozás nélkül, From Home.
25: Részletek fromhome.hu.
26: Találja meg az otthonához leginkább illő burkolatot a Coral fürdőszoba szaküzletben. Magas minőségű hideg és meleg burkolatok széles választékát kínáljuk magas szakértelemmel. Fürdőszobába, konyhába, nappaliba vagy teraszra, nálunk megtalálja az igazit. Coral fürdőszoba szaküzlet. Sopron, Táncsics Mihály utca 66, coralsopron.hu.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
27: És most! Rádió!

Közlekedési információk már is a Rádió 1-en. Sanya jelezte, hogy torlódik az M5-ös a főváros felé a Dabas-Újhartyán csomópont környékén. Köszönjük. És van a fővárosból is egy közlekedési info. Erős a forgalom a Károly körúton az Erzsébet tértől a Blaha felé. Diszkozunk a folytatásban itt a Rádió 1-en, nem sokára Calvin Harrisékkel, most pedig Purple Disco Machine, a mester érkezik. A

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent visz. Ez a Rádió Egy Konténer. Tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raval elektromos személyi autót, talán Gorenje háztartási gépeket, vagy egy 65 szolos Hisense TV-t, vagy akár egy 1 millió forint értékű Bosch Professional 18 voltos elektromos szerszámgép csomagot. Vajon mit rejt még a Rádió Egy Konténer? Október 9-én minden kiderül a Duna Plázánál a Rádió Egy és Balázsi nagy konténernyitó partiján.

0: mondja a szlogent.
1: Rádió 1 szakik a Tivai Slágerben!
0: És megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját. És a Rádió 1 konténert. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió 1 konténer. Egy kulcs, ami mindent nyit.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Gree energiahatékony hőszivattyúk és fűtésre optimalizált légkondicionálók. Hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gree légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
4: Ön mekkora kedvezményt tart igazán nagynak? 10%? Hát nem semmi, de nem is sok. 20? Az már komolyabb. 30? Kihagyhatatlan. Mercedes-Benz Evito Base Edition modellek vállalkozások számára most akár 30% kedvezménnyel. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a Mercedes-Benz márka kereskedésekben és a mercedes-benz.hu/Evito oldalon.
5: Ha a tojás nem lenne, fel kellene találni. Miért? Mert ha a tojás háromszorosan is teli találat, jó a testednek és az elmédnek, jó a bolygónak és elképesztően finom. Sőt, most értékes ajándékokat is nyerhetsz vele. A részletekért kattints a tojás3x.eu oldalra. Az Európai Unió társfinanszírozásával megvalósuló kampány.
6: Pirítós vagy szendvics? A Metro hétindító ajánlatában a többféle Roberto szeletelt kenyér 400 g-os kiszerelésben két darab vásárlása esetén darabja most csak bruttó 439 forint szeptember 28-a és 30-a között. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metroajánlatok.hu-n. Metro nagy kereskedelem.
7: Kibírnál egy gyűjtőhelyedben 900 km autózást megállás nélkül? Próbáld ki! Leapmotor B10 hibrid EV, benzin és elektromos motor, akár 900 km-es hatótáv. Az útközbeni pihenés csak rajtad múlik. Leapmotor B10 hibrid EV most 11.950.000 forinttól a készleterejéig. Leapmotor.net/hu.
8: Mancs kuponnapok a Rossmannban. Szeptember 28-a és október 4-e között 36 kuponnal várunk, melyeket üzleteinkben és az online drogériában is beválthatsz. Purina, Gourmet, Previtál, Felix, Pedigree és még sok más márka vár 20 vagy akár 30% kedvezménnyel. Szerezd be a kuponfüzetet Rossmann Plus tagként ingyenesen.
9: Jöhet egy ajándék Big Mac. Október 1-e és 4-e között te is lecsaphatsz rá, ha Big Mac szendvicset vagy menüt vásárolsz a résztvevő Meki éttermekben. Az ajánlat házhoz szállítás esetén nem elérhető. Részletek a mcdonalds.com oldalon.
10: Befér minden? Kérdezze meg a szülőket. Kényelmes? Kérdezze meg a gyerekeket. Jó vezetni? Na ez döntse el ön. Próbálja ki a Korandót október 1 és 10 között a KGM műtéten, ahol kedvezményes téli kerék ajánlata várjuk. Most 7.499.000 forinttól. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a márka kereskedésekben vagy a kgmhungary.hu-n.
11: Újra itt a Verbaked az Orlentől. Próbáltad már a prémium dízel üzemanyagunkat? Most megint megteheted a normál gázolajárán. Tankolj az Orlennél keddenként prémium Verba dízelt a normál effekt a dízel áráért szeptember 29-éig. Sőt, az új Orlennappal további 10 forint kedvezményt kapsz literenként 20 liter tankolása felett. Orlen, mindig veled az úton.
2: Reklámot hallottak.
0: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
12: Vásárolj most, fizess később! Kerítéstől a tetőig, a festéktől a kádig az Újháznál mindent megtalálsz. Otthonod felújításához válogass több ezer termékünkből, akár az időtálló Swissporton tetőcserepekből is 0% THM-re. Részletek és résztvevőkereskedések 0thm.ujház.hu.
13: Október 3-án irány László Major, a Fertőharság Nemzeti Park majorsági napja, ahol 10 órától izgalmas programok várnak. Lovas fegyverbemutató, kutyás bemutató, RC modellek, gólyalábasok, mindez egyetlen napon. Próbáld ki a Futura kalandobozt, az ólomentést vagy a kerámiázást, fedezd fel a környéket lovaskocsival vagy terepjárós túrán, nézd meg a divatbemutatót, a Bábszínházat, a Magyar Vizek halai kiállítást, nézd bele egy naptávcsőbe. Közben várnak a traktorok, vásár forgatag, és még rengeteg élmény. A nap végén pedig a Magyar Banda húzza a talpalávalót. Ne tervezz mást október 3-a szombatra. Vár a Nemzeti Park.
14: Ha a probléma a dugulás, a kék-fehér autó a megoldás. Non-stop dugulás elhárítás már több mint 15 éve önökért. 0630 24 24 024.
15: Ha beton, akkor lejjel.
16: Ha beton, akkor lejjel.
15: Transportbeton szállítás horicsoni telephelyről az ön által kért helyre. Keresse irodánkat kópházától mindössze 10 percre. Munkatársaink magyarul is beszélnek. Érdeklődni személyesen telephelyünkön, vagy a beton@lejjer.hu e-mail címen lehet. Ha beton, akkor lejjel.
17: Nyári leárazás a Gentleman's-ben. Bugatti pólók, inkpólók, lemvászoningek, rövidnadrágok, lemvászonzakó nadrágszettek és nyári sportzakók most 20-30 vagy akár 50% kedvezménnyel. Válogassa készlet erejéig Sopronban a Kőszegi út 5-7 alatt. Gentleman's, ahol a stílus kezdődik.
18: Bér egy szórakozó helyet Sopronban. A Dabu Sopron a város egyik legjobban felszerelt privát rendezvénytere, amit teljes egészében kibérelhet, személyzettel vagy anélkül. Modern, belső és technika, központi lokáció és rugalmas bérleti konstrukció. További részletek a Tabu Sopron közösségi oldalain található telefonszámon. Tabu Sopron, ha fontos a helyszín.
19: Nyilászáró cserén gondolkodsz? Legyél te is a Homagablak Kft. Elégedett ügyfele. Vállaljuk Rihau nyilászárók gyártását és beépítését 5 év teljes körű garanciával. Bejárati ajtók, ablakok, turóajtók, árnyékolás technika, minden egy helyen. Keresd minket személyesen Nagyszenken vagy a homagablak.hu oldalon. Biztonság és elegancia egy ablakban. Homagablak Kft.
20: Fogadjunk, hogy nem tudod végigenni a Mitrász étterem étlapját, de megpróbálhatod. Korlátlan ételfogyasztás minden szombaton és vasárnap, most még nagyobb kedvezménnyel, mindössze 6.990 forintért. Gyerekeknek további kedvezménnyel. Kóstolj meg mindent, amit szeretnél. Mitrász étterem Fertő Rákos.
21: Szeglemezes és ácsolt tetők a Lignovától. Kiemelkedő minőségű, kiváló árérték arányú szeglemezes tető. Bármilyen épületre rövid teljesítési határidővel. Lignova.hu.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
2: Rádió
0: indul a Rádió egy Live Mix az igazi mai slágerekkel. A lemezjátszók mögött Pure Beat, a házigazda Juhász Gergő. Csak igazi mai sláger megy.
22: Tűpontosan délután 5 óra van. Hello mindenkinek, innentől mixelünk méghozzá két teljes órán át. Ma a Rádió egy Live Mixben Pure Beat itt mellettem a lemezjátszóknál. Szevasz Pure Beat!
23: Csoki, szevasztok srácok! Hello Gerikém, kellemes délután mindenkinek!
22: Tele lesz extra zenékkel ez a következő két óra, olyan különlegességekkel, amiket garantáltan nem hallhattok sehol máshol. Keveset fogunk dumálni, induljunk el!
23: A Rádió egy egyik kedvenc előadójával indulunk. Érkezik Kamrád és a Be Mine című track Lubba remixében. Ezzel kezdünk itt a Rádió egyen, a Live Mixben.
24: Hey everyone, this is Kamrád and you're listening to Radio 1.

0: Rádió slágere, Alex Warren volt ez, és a Fever Dream. A Rádió Egyet halljátok, ez a Rádió Egy Live Mix. Két órában mellettem Pure Beat a lemezjátszóknál. Közlekedési információk jönnek. Kigyulladt egy kamion kereke az M7-es autópályán Budapest felé, Siófok térségében a 103-as kilométernél. Mellette egy sávot zárva tartanak, Budapesten pedig baleset történt az Erzsébet hídon, a Pesti híd főnél, valamint a Margit körúton is a Keleti Károly utcánál. Mindenkinek jó utat! Egy üzenet, Geri, beteszel nekem valami őszi eset, léci vagy cserépkályhásat? Úgy értem, hátteret, írja Árven. Hát Árven, kérésed számunkra parancs, egy olyan gyönyörű őszi hátteret találtunk itt a Pure Beat-tel, hogy szerintem ennél jobb a világon nincs. Van benne kandalló, van rajta kutya, van rajta ló, van rajta boci, a háttérben egy szép tea, könyv, őszi falevelek.
1: Tök.
0: Igen, tök lámpások, minden, gyertyák, nagyon ősz, nagyon. Nagyon szép.
1: Nagyon ősz.
0: Ezt láthatjátok ti is, hogyha nézitek az online közvetítésünket a YouTube csatornánkon, 06 23 111 111, ez az SMS és Viber számunk. Na, mivel megyünk tovább?
1: 2010-ben ugrunk vissza, amikor a francia világszer DJ David Guetta ezzel a trackkel megjelent. Én amúgy ezt az időszakot hívom David Guetta aranykorának, hiszen ebben az időszakban jelentek meg David Guetta legidőtállóbb dalai. A következő például nem más, mint a Memories, ezzel megyünk tovább itt a Rádió Egyen, a Live Mixben. At the turntables now. Pure Beat.

0: Szevasz, kacok, ez egy üzenet. Ez a kert aztán beletkezve még a tárcsa is könnyebben szalad a traktor után. Üdvözlettel Imi Békésről.
1: Ez igen, ez erről van szó.
0: Sziasztok, nagyon jók vagytok, csak így tovább, éppen nyomom a kondit itthon, és közben pörgök a szuper számokra. Üdvözlettel, Krisz.
1: Köszönjük szépen.
0: Igen, a zsír, jó edzés neked. Halihó, Geri, lesz ma még kulcsos játék? Kérdezi valaki SMS-ben. Lesz, nem ebben az órában, nem is a következőben, hanem majd az azutániban 7 és 8 között. Két kulcsot is nyerhettek a rádió egy konténerhez, amiben tel is tele van ajándékokkal, viszont 5-től 7-ig minden csak a mixekről szól nálunk délutánonként. Menjünk is tovább.
1: A House Tech House nagy ágyúi jönnek, méghozzá Armand Van Helden, Mark Knight és D. Ramirez érkezik, és mielőtt mindenki azt gondolná, hogy atomveretés érkezik, a srácok megmutatnák, hogy igazán tudnak rádióbarát house zenét készíteni. Érkezik a You, ezzel menjünk tovább, itt a Rádió 1-en, a Live Mixben. At the turntables now.

hétköznapi mai slágerek élőben mixelve. Élőben mixelve. Ez a Rádió Egy Live Mix 5-től 7-ig. 5-től 7-ig. A lemezjátszóknál. Pure Beat. Rádió Egy Live Mix.

0: Lady Gaga és a Bloody Mary East Choir fantasztikus átiratában a Rádió 1-en. Ez a Rádió 1 Live Mix 2 órában, mellettem Pure Beat a lemezjátszóknál. Sziasztok, simán visszanevezhetnétek a műsort Summer Editionre, annyira jó az idő, írja valaki.
1: Hát amúgy igen, itt vagyunk izében, pólóba.
0: Abszolút, tényleg még tart az indián nyár, de a műsor marad Rádió 1 Live Mix, viszont 2 órás innentől. Sziasztok urak, Pure Beat, öröm hallgatni a zeneidet két dolog miatt is. Az egyik, hogy újabban keveset hallgatok rádiót, annyi a munka, így régen hallottam az általad játszott zenéket. A másik pedig, hogy hamarosan vége a műszaknak. Pacsi nektek, Petya.
1: Hát akkor tessék sűrűbben hallgatni minket, kérem
0: így
1: szépen.
0: Igaz. Nagyon rövid hidratációs szünetet tartunk, iszunk egy csomó szűrt vizet a Pure Beat-tel, aztán pedig itt vagyunk még egy órán át veletek, jó?
1: Hozzuk a legnagyobb slágereket.
0: Jövünk vissza mindjárt, maradjatok.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent visz. Ez a Rádió egy konténer. Tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Talán egy új

Family Resortban. Vajon mit rejt még a rádió egy konténer? Október 9-én minden kiderül a Dunaplázánál a Rádió 1 és Balázsi nagy konténernyitó partiján.

0: telefonáló mondja a szlogent.
1: Rádió 1 csakig a Tivai Slágerben!
0: És megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját. És a Rádió 1 konténer. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió 1 konténer. Egy kulcs, ami mindent nyit.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Ön mekkora kedvezményt tart igazán nagynak? 10%? Hát nem semmi, de nem is sok. 20? Az már komolyabb. 30? Kihagyhatatlan. Mercedes-Benz Evito Base Edition modellek vállalkozások számára most akár 30% kedvezménnyel. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a Mercedes-Benz márka kereskedésekben és a mercedes-benz.hu/Evito oldalon.
4: Csomagold ki a szabadság élményét és töltsd le az új Foxpost alkalmazást. Tedd zsebre és tartsd kézben Magyarország legnagyobb csomagautomata hálózatát bárhol, bármikor. Vedd át, add fel, kövess nyomon úgy, ahogy neked kényelmes. Foxpost. Csomagküldés a tozéig.
5: Közeleg a fűtési szezon. A klímák és hőszivattyúk hűtőmódból fűtésre kapcsolnak. Válasz Panasonic hőszivattyút most ajándék Cloud modullal, hogy bárhonnan beállíthasd otthonod melegét. Keresd a Szatmári üzleteiben, vagy a szatmari.hu-n.
6: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval is várunk. Például szeptember 28-ától 30-áig 700 g laktózmentes trapista sajt 17% kedvezménnyel csak 1825, a füge darabja 56% kedvezménnyel csak 129 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
7: Újra itt a Verbaked az Orlentől. Próbáltad már a prémium dízel üzemanyagunkat? Most megint megteheted a normál gázolajárán. Tankolj az Orlennél keddenként prémium Verba dízelt a normál Effekta dízel áráért szeptember 29-ig. Sőt, az új Orlen appal további 10 forint kedvezményt kapsz literenként 20 liter tankolása felett. Orlen, mindig veled az úton.
8: Amikor ő nincs rendben, akkor én sem vagyok nyugodt.
9: A kicsik bélflórájának támogatására Protexin Restore Baby, neked pedig Protexin Balance probiotikumok. Egyensúly az egész családnak.
10: A Protexin kell.
11: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmény. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
12: Válaszd a többet. Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos HD-tolató kamerával, vagy panoráma napfénytetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinttól. MG. Find your more.
13: Visszatért a keddi kosár a KFC-be. 12 csirkerész helyben fogyasztással csak 2790 forint. Várunk kedden a KFC-ben.
14: Ez az alaplésó. Mai fogásunk a sületlen megoldás. Hozzávalók, egy adag kapkodás, egy csipet elszántság, keverjük össze és bízzunk benne, hogy nyerünk vele sok pénzt, így egy váratlan kiadásra is jut belőle.
15: Elég! A Cofidis megújuló hitel pont erre való. Újra töltődő hitelkeret, ami bármikor díjmentesen rendelkezésre áll. THM 25,24%. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a cofidis.hu.
16: Kedves Ginny, akkor a három kívánságom. Legyen díjmentes a látásvizsgálat az Optic World-ben. Kapjon mindenki akár 50% kedvezményt szemüvegkeretre vagy lencsére, és ez mind a 61 Optic World üzletben legyen elérhető.
17: Ezer évet kellett várnom az első értelmes kívánságra. Már is teljesítve. Részletek ajándéklátásvizsgálat.hu.
18: Aszta, ez mi volt?
19: Várj csak, ezt tudom. Kicsi, fürge, elektromos, és imádom. Ez a Leap Motor T03.
18: Leap Motor T03. Magyarország legolcsóbb tisztán elektromos új autója. 6.800.000 forinttól. Készletről azonnal. Leapmotor.net/hu.
6: Jöhet egy ajándék Big Mac. Október 1-e és 4-e között te is lecsaphatsz rá, ha Big Mac szendvicset vagy menüt vásárolsz a résztvevő Mackey éttermekben. Az ajánlat házhoz szállítás esetén nem elérhető. Részletek a mcdonalds.com oldalon.
2: Stand up, mix up, kitch up, link up, eat it up.
7: Edzésre, munkába, vidd magaddal bárhová, kollagénes fehérje szelet a mindennapokra.
1: Rise up, eat smart.
20: Autók szenvedéllyel, szeretettel. 35 éve önökkel, önökért. Hovány Márton vagyok, a cégcsoport vezetője. Amikor autókereskedő lettem, egy dologban biztos voltam. Sikeres csak úgy lehetek, ha a legjobbat nyújtom ügyfeleimnek, és egy lépéssel mindig a versenytársak előtt járok. Nagy utat tettünk meg, hittünk a minőségben és a szorgalom erejében. Az elmúlt évtizedekben 450 munkatársammal arra törekedtünk, hogy a legjobb személyre szabott ügyfélélmény nyújthassuk önöknek, ügyfeleink bizalmának köszönhetően számos hazai és nemzetközi elismerésben részesültünk. Közel 100 000 új autót értékesítettünk több mint 50 000 elégedett ügyfélnek. Köszönjük, hogy minket választottak, ígérem, hogy a következő években is azon dolgozunk, hogy a legjobbak legyünk és megfeleljünk az önök legmagasabb igényeinek. Mi versenyzünk, az eredmény az önöké.
21: Hovány csoport a világ élvonalában.
22: Beköszöntött a Halloween a Burger Kingben. Engedd, hogy téged is megkísértsen a Boo Whopper fokhagymás Vampire Killer szósszal, kétszelet cheddarral, friss zöldségekkel és narancssárga bucival. Szedd össze minden bátorságod és irány a legközelebbi Burger King étterem. Burger King. Pont ahogy szereted.
23: Reklámot hallottak.
24: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
23: Reklám.
25: Ha ősz, akkor Oktoberfest a Kaszinó Sopronban is. Október 3-án igazi Oktoberfestes hangulattal várunk. Zenél a Lustige Burschen. Sör, perec, Oktoberfestes finomságok és összesen 5000 euró értékű nyeremények várnak. Addig is gyűjtsd a sorsjegyeket. Kaszinó Sopron, a szerencse csak rád vár.
26: Vásárolj most, fizess később! Kerítéstől a tetőig, a festéktől a kádig az Újháznál mindent megtalálsz. Otthonot felújításához válogass több ezer termékünkből. Akár az időtálló Swissporton tetőcserepekből is 0% THM-re. Részletek és résztvevőkereskedések 0thm.ujház.hu.
27: Készen állsz az őszre? Akkor irány a Pandorfi Designer Outlet, ahol csütörtöktől indul az őszi shopping hétvége. Vásárolj be az új szezonra az outlet árakból akár további 20% kedvezménnyel olyan márkáknál, mint a Coach, Boss vagy a Calvin Klein. Designer Outlet Pandorf. Vásárolj stílusosan!
28: Mondhatnánk rengeteg számot az új, teljesen elektromos Skoda Epicről, de talán többet mond az, hogy belefér a sátor, a bőrönd és a hétvége összes terve, meg minden, ami még eszedbe jut. Sőt, a hétvége is. Kompakt SUV kívül, meglepően tágas belül. Az új Skoda Epic. Igazán új, teljesen elektromos. Igazán epic.
29: Walter Audó Kft. Sopron, Pozsonyi út 57-63.
30: Skoda.
31: Költözne? Hova? Lignova!
32: Garantált minőségű, a mai kor igényeinek megfelelő energiatakarékos otthonokat építünk. Lignova.hu. Minden a tervek szerint.
33: Unod a cipekedést? Kikészít a sorban állás? Rendelj az Auchanból a Foodórán, és házhoz jön a bevásárlás. És most nem csak időt, de pénzt is spórolhatsz. Hiszen az Auchan kuponkóddal 20% kedvezmény jár, ha 10 és 15 ezer forint között vásárolsz. Részletek foodora.hu/ajánló. Foodora, mert jól esik.
34: 23. Ágfalvi Gesztenye Fesztivál a Vadonlovas Klubban. Október 10-én és 11-én két nap igazi családi kavalkád vár. Kirakodóvásár, lovaglás, sétakocsikázás, ugrálóvár, játékok, gesztenyés finomságok, forró gesztenye és különleges italok. A hétvége sztár vendégei Jolly és a Döndi Duó. Találkozzunk október 10-én és 11-én a Vadonlovas Klubban a 23. Ágfalvi Gesztenye Fesztiválon. Mert nálunk a Gesztenye Fesztivál valóban a gesztenyéről szól.
35: MR vizsgálat gyorsan, akár várakozás nélkül. A Triton Life Aqua Medical Centerben gyors határidővel és akár egy órán belüli leletezéssel várjuk. Ne maradjon kétségek között. Foglaljon időpontot most. 99-200-400. Triton Life Aqua Medical Center. Sopron Alpha Park. www.imedical.hu.
36: Ne fűsd az utcát. Szigetelj Thermomasterrel. Most a teljes hőszigetelő rendszer színfelár nélkül. Kérj ajánlatot. Ungarocell.hu.
23: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
23: Rádió
0: 1! Folytatódik a Rádió 1 Live Mix az igazi mai slágerekkel. Csak igazi mai sláger megy.
3: este 6 óra van, hello mindenkinek, továbbra is 2 órás a Rádió egy Live Mix, 5-től 7-ig mindig mixelünk a legjobb magyar DJ-kkel, mellettem a World Is Mine Radio Show képviseletében Pure Beat a lemezjátszóknál. Szevasz Pure Beat még egyszer.
4: Csoki, szevasztok srácok, hello Gerikém.
3: SMS és Viber számunk 0623111111, isteni zenék jönnek továbbra is élőben mixelve, felesleges duma nélkül, menjünk tovább.
4: Nagy ágyukkal megyünk tovább, David Guetta és Jennifer Lopez közös érkezik, Save Me Tonight, ezzel megyünk tovább itt a Rádió 1-en, a Live Mixben.
5: At the turntables now, Pure Beat.

0: szektorban az M5-ös felé a Nagy Duna hídon 4 kilométeres már a dugó, és összeütközött két autó nemrég a fővárosban is, a 9. kerületben, a Mester utcában a Könyves Kálmán körútnál. Vigyázzatok magatokra, mindenkinek jó utat! Mindig keveset dumálunk ebben a két órában, menjünk is tovább.
1: Megyünk is tovább, érkezik egy német feltörekvő hölgyemény, aki bontogatja a szárnyait. Nem más, mint Loi és David Point, ezek közösen készített el a következő dalt. Ez nem más, mint a Golden Summer. Ezzel megyünk tovább itt a Rádió Egyen, a Live Mixben. At the turntables now. Pure beat.

0: David Quinches.
1: And this is our new single,
0: Golden Summer, on Radio 1.
2: Ez a Rádió 1 Live Mix 5-től 7-ig Mixben. And the turntables now.

0: nem Pure Beat a lemezjátszói mögött. Sziasztok, ez egy SMS. Titeket hallgatva éppen az M3-ason gurulok Miskolc felé. A gyönyörű párom is imádja ezt a műsort a World Is My Radio Show DJ-vel. Éppen görkorizik. Remélem tudja, hogy egy csodaszép naplementéről ő jut az eszembe. Üdvözletel a kamionos srác.
1: De szép.
0: Ez tényleg szép volt. Igen, ők szerintem nagyon szerelmesek. Sok boldogságot nektek. 7 óra után ne felejtjétek, a Rádió 1 kívánság műsorban jönnek az újabb játékok. Kulcsokért a Rádió 1 konténerhez, amelyben van már elektromos autó, utazás, klíma, okos tévé, valamint egy csomó konyhagép, meg egy elektromos szerszámgép csomag, és ez még mindig nem a vége. Jövő héten pénteken fogjuk kinyitni a Rádió 1 konténert, és képzeld el, Pure Beat, egy valaki lesz az, aki mindent megnyer, ami csak benne van. Ez egy elképesztően nagy játék.
1: Hát ez nagyon nagy izgalmakat rejt ez a játék, méghozzá azért, mert hát itt egy ember kinyitja ezt az egy konténert, amiben ennyi minden van, hát az nagy öröm lesz.
0: Nagyon komoly, így van, több száz kulcsot osztunk ki, viszont egyetlen egy kulcs nyitja majd a konténert jövő héten pénteken, lehet, hogy azok közül valamelyik, amiket tehát tőlem nyerhettek meg ma este 7 és 8 között a Rádió 1 kívánság műsorban. Addig pedig Pure Beat-tel maradunk itt a stúdióban, jön egy újabb hydration break, tartunk egy kis hidratációs szünetet, kötelező jelleggel meg kell, hogy itassalak. Vízzel, most csak vízzel. Utána?
1: Utána pedig a Rádió 1 kedvencével megyünk tovább, kijelentetem, Alex Kenji és a Bumble érkezik.
0: Maradjatok!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. Tartalmas őszi fogások és a megszokott vendégszeretet vár a Fehér Rózsában. Kóstolják meg szezonális ajánlatunkat, sütőtök krémleves pirított tökmaggal, rókagombás sertésszűz, kapukfüves zsüvelés burgonyapürével, szalontüdő zsemlegombóccal, desszertként pedig flódni. Várjuk Önöket a Fehér Rózsa étteremben, Sopron, Pócsi utca 21. Asztalfoglalás és ételfutár 99-335-270. Teljes kínálat www.fehérrózsa.hu.
4: Ha beton, akkor lejjel.
5: Ha beton, akkor lejjel.
4: Transportbetonszállítás horicsoni telephelyről az ön által kért helyre. Keresse irodánkat kópházától mindössze 10 percre. Munkatársaink magyarul is beszélnek. Érdeklődni személyesen telephelyünkön, vagy a beton@lejjer.hu e-mail címen lehet. Ha beton, akkor lejjel.
6: Van, aki csak jogsit akar, és van, aki vezetni akar. TRS Autós Iskola. Minden kategória egy helyen. És ha uralni akarod a gépet, jöhetnek a vezetéstechnikai tréningek. TRS Autós Iskola. TRS. Vezess velünk!
7: Október 3-án irány László Major, a Fertőhanság Nemzeti Park majorsági napja, ahol 10 órától izgalmas programok várnak. Lovas fegyverbemutató, kutyás bemutató, RC modellek, gólyalábasok, mindez egyetlen napon. Próbáld ki a Futura kalandobozt, az ólomöntést vagy a kerámiázást, fedezd fel a környéket lovaskocsival vagy terepjárós túrán, nézd meg a divatbemutatót, a Báb Színházat, a Magyar Vizek halai kiállítást, nézd bele egy naptávcsőbe. Közben várnak a traktorok, vásári forgatag, és még rengeteg élmény. A nap végén pedig a Magyar Banda húzza a talpalávalót. Ne tervezz mást október 3-a szombatra. Vár a Nemzeti Park.
8: A nyárnak vége, de az akciók most kezdődnek. A Rollervilágban leszállítottuk az árakat. Új Kukirin, Xiaomi és más elektromos rollerek, kerékpárok és motorok most extra kedvezményekkel. Rollervilág Sopron, a várkerületen. Rollervilág.hu.
9: Ne fűsd az utcát! Szigetelj Thermomasterrel! Most a teljes hőszigetelő rendszer színfelár nélkül. Kérj ajánlatot! Ungarocell.hu.
10: Pizzataxi.pro. 23 féle vegán pizza, 44 féle normál pizza, a tészta minden esetben biolisztből készül. Felár nélkül teljes kiörlésű verzió is kérhető. 70-211-22-11. www.pizzataxi.pro. Vagy ha érte jönnétek, Sopron, Bánfalvi út 14, a Lidl mellett.
11: Hallottad? A Pakó House megnyitotta a Soproni hőszivattyú és klímacentrumot a Vándor Sándor utca 7-ben. Gyere be, nézd meg élőben az 5 különböző klímamárka legújabb modelljeit, és próbáld ki őket. Hőszivattyúkból is több modell közül válogathatsz. És ha azt hiszed, hogy tudsz tőlük olyat kérdezni, amivel zavarba hozod őket, hát nem, mert mindenre tudják a választ, ha klímáról vagy hőszivattyúról van szó. Soproni hőszivattyú és klímacentrum, Vándor Sándor utca 7.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most.
2: Rádió
3: 1. Folytatódik a Rádió 1 Live Mix az igazi mai slágerekkel. Csak igazi mai sláger megy.
2: Rádió 1.
3: A lemezjátszóknál Pure Beat.

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, ilyenkor hétköznap délutánonként 5-től 7-ig mixelve, két teljes órán át, mellettem a Pure Beat a lemezjátszói mögött. Végre hazajöttem, és a Rádió 1-et hallgatom, nagyon jó ez a műsor és a zenék is, imádom Pure Beat-et, üdvözlettel István Tarpáról.
1: Köszönjük szépen, kedves István!
0: És valaki az előző órában még azt írta, hogy simán visszatehetnénk még egy kicsit ennek a műsornak a címébe azt, hogy Summer Edition, mert hogy annyira jó az idő továbbra is. És hát marad a jó idő, marad az indián nyár, holnap meg lesz a 27 fok!
2: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
0: Napjúrbét, menjünk tovább!
1: Érkezik a Rádió egy egyik rezidense, Metzger Victoria és Gabriel Dancer újdonság, ami nem más, mint a One Kiss című track, egy jó kis rádiós dal. Már is mutatom, ezzel megyünk tovább itt, Alive Mix-ben. Megkaptáltam, Bird is már egy jó.

0: David Guetta egyik nagy-nagy felfedezetje, ez az olasz szupertehetség, úgy hívják őt, hogy Hypaton. Ez volt tőle az Out My Head a Rádió 1-en, a Rádió 1 Live Mixben. Pure Beat ezzel zárt ma. Még több Pure Beat a World Is My Radio Show-ban holnap este.
1: Igen, az előbb már a kicseknél ugye azt mondtam, hogy World Is My Radio Show, már készültem az elköszönő konfra, tehát holnap szerdán este 11-től érkezem ide a World Is My Radio Show-ba.
0: Nagyon köszi ezt az elmúlt két órát neked, maradjatok, Loi érkezik hamarosan, és a Get Lucky, aztán pedig kezdődik a Rádió 1 kívánság műsor, kulcsokat nyerhettek a Rádió 1 konténerhez, úgyhogy hallgassátok tovább a Rádió 1-et.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent visz. Ez a Rádió 1 konténer. Tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raval elektromos személyi autót, talán Gorenje háztartási gépeket, vagy egy 65 szolos Hisense TV-t, vagy akár egy 1 millió forint értékű Bosch Professional 18 voltos elektromos szerszámgép csomagot. Vajon mit rejt még a Rádió 1 konténer? Október 9-én minden kiderül a Duna Plázánál a Rádió 1 és Balázsi nagy konténernyitó partiján.

0: és megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs, ami mindent nyit.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Újra itt a Vervaked, az Orlentől. Próbáltad már a prémium dízel üzemanyagunkat? Most megint megteheted a normál gázolajárán. Tankolj az Orlennél keddenként prémium Verva dízelt a normál effekt a dízel áráért szeptember 29-éig. Sőt, az új Orlennappal további 10 forint kedvezményt kapsz literenként 20 liter tankolása felett. Orlen, mindig veled az úton.
3: Visszatért a keddi kosár a KFC-be. 12 csirkerész helyben fogyasztással csak 2790 forint. Várunk kedden a KFC-ben.
4: Az Állatok Világnapja nem csak a kicsi, a nagy, a tollas, a bundás és a pikkelyes állatoké. A Fresznapban ez a te napod is. Vásárolj legalább 15 000 forintért, és 15% kedvezményt adunk mindenre. Várunk üzleteinkben október 4-én az Állatok Világnapján. Részletek a fresznap.hu-n. Fresznap. Mindent a kedvencekért.
5: 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: Miért nem tud már írni a feleséged?
5: A világhírű regény alapján.
6: Egy író szavai legyenek őszinték, és egy kicsit rémisztőek. Őrjítő ez a ház.
5: Dakota Johnson, Anne Hathaway, Josh Hartnett, Verity.
6: Utolsó figyelmeztetés.
5: A mozikban.
7: Olajcsere! Kezdje a Bárti autónál! Minden 4 literes Castrol Edge 5V30-as motorolajhoz 2500 forintos, egy évig levásárolható Bárti autó vásárlási utolványt adunk ajándékba. Az akció szeptember 15-től szeptember 30-áig tart. További részletek a bartiauto.hu oldalon.
8: A 40. Diákolimpiai tanév alkalmából keressük az 1987-88-as tanévi bajnokokat, diákolimpiai érmes szülő-gyerekpárosokat, illetve a Diákolimpiában 40 éve dolgozó pedagógusokat. Részletek a Diákolimpia honlapján. Ünnepeljük együtt a 40 éves Diákolimpiát.
9: Kedves Ginny, akkor a három kívánságom. Legyen díjmentes a látásvizsgálat az Optic World-ben. Kapjon mindenki akár 50% kedvezményt szemüveg keretre vagy lencsére, és ez mind a 61 Optic World üzletben legyen elérhető.
10: Ezer évet kellett várnom az első értelmes kívánságra. Már is teljesítve. Részletek ajándéklátásvizsgálat.hu.
11: Asztal, ez mi volt?
12: Várj csak, ezt tudom. Kicsi, fürge, elektromos, és imádom. Ez a Leap Motor T03.
11: Leap Motor T03. Magyarország legolcsóbb tisztán elektromos új autója. 6.800.000 forinttól. Készletről azonnal. Leapmotor.net/hu.
13: Jöhet egy ajándék Big Mac. Október 1-e és 4-e között te is lecsaphatsz rá, ha Big Mac szendvicset vagy menüt vásárolsz a résztvevő Mackey éttermekben. Az ajánlat házhoz szállítás esetén nem elérhető. Részletek a mcdonalds.com oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
14: Dolce Vita Night Club Zehlendorf. Várjuk kedves vendégeinket Soprontól 10 kilométerre. Ingyenes belépés, magyar személyzet, diszkrét parkolás. Céges partik, legény búcsúk, zárt körű rendezvények. Dolce Vita Night Club Zehlendorf. Nyitva minden nap reggel 10 és hajnal 4 óra között. www.dolcevita-nightclub.eu.
15: Az ősz ízei most a tányéron bontakoznak ki. Vadak, muflon, szarvas, űz, minőségi prémium húsok, kiemelt biotermékekkel a Badahús Kft. Kínálatában. Látogasson el a www.badahús.hu oldalra, és válassza a valódi minőséget. Badahús. Frissesség és tudatosság minden falatban.
16: Élvezze a megszokott fehér rózsa minőséget a saját otthonában. Egy fárasztó munkanapon sem kell lemondania egy igazán kiváló ebédről vagy vacsoráról. Válogasson kedvenc fogásai közül, és rendeljen kényelmesen házhoz. Fehér rózsa házhoz szállítás Sopronban hétfőtől péntekig 11 óra és 21 óra 30 között. Tekintse meg teljes kínálatunk a www.fehérrózsa.hu oldalon, vagy rendeljen a 99-335-270-es telefonszámon. Fehér Rózsa étterem, Sopron, Pócsi utca 21.
17: Elit Garázs. Professzionális fóliák autókra, épületekre. Hővédelem és belátásvédelem a legszélesebb kínálatban. Kavics felverődésektől védő karosszériafólia valamint egyedi reklámfelületek tervezése és telepítése autókra és üzlethelyiségekre egyaránt. Ingyenes felmérésért keressen minket Sopronban, a Kelta utca 1 szám alatt, illetve telefonon, Facebookon vagy Instán is. Elit Garázs. Minőség szakértelemmel.
18: Ha kedvező áron kerítést szeretne, Hegykőn a Kispált keresse. 2D és 3D kerítésrendszerek, drótfonatok, vadhálók, gondozásmentes és alumínium kerítés lécek forgalmazása és telepítése. Komplett ajtók készletről, továbbá egyedi méretű kapuk gyártását is vállaljuk. Minőség és 35 éves tapasztalat. Ne feledje, ha kerítést szeretne, Hegykőn a Kispált keresse. Címünk Hegykő iparterület.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most.
1: Rádió
0: Indul a Rádió egy kívánság műsor Juhász Gergővel és az igazi mai slágerekkel.

0: A Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy, isteni zenék és játékok jönnek a következő egy órában. Halló, halló!
1: Halló, szia, én Józsi vagyok. Lányainknak szeretnék Rédátontól egy számot kérni, Emmának és Ritának.
0: Na, akkor Emmának és Ritának már pörög is a Blood Running Ray Daltontól itt a Rádió Egyen, és indítom is a következő játékot. Ha szeretnétek egy konténernyi ajándékot, most hívjatok tizedikként, és adok egy kulcsot a Rádió Egy konténeréhez. A számunk 0620 311 111.

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger.

0: A Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi ma is sláger megy, és nem tart már sokáig nálunk ez a fantasztikus játék. Jövő pénteken ugyanis kinyitjuk a Rádió Egy konténert. Már csak az a kérdés, hogy vajon kinek a kulcsával? Halló, halló!
1: Szia, Geri, Jani vagyok, játékra szeretnék jelentkezni.
0: Hello, Jani, bejutottál már valaha ebbe a játékba?
1: Hát veled már beszéltem egy párszor, meg Attissal is beszéltem, de ilyen harmadik, negyediknél sose jutottam följebb.
0: Aha, hát lehet, hogy most kicsit följebb jutottál.
1: Igen, én vagyok a tizedik.
0: Megmondom, ha előtte megmondod a Rádió Egy szlogent.
1: Rádió Egy, csak igazi mai sláger megy.
0: Erről van szó, na most kapaszkodj, meg vagyunk, mert te vagy a tizedik!
1: Úristen, de jó végre!
0: Hány próbálkozásnál tartasz, nagyjából számolod el?
1: Hát amióta megy a játék, megállás nélkül próbálkozom.
0: Hú, akkor szinte már 3 hete.
1: Hát igen, és tavaly is végig játszottam.
0: Tavaly szereztél kulcsot?
1: Nem, sajnos.
0: Na idén megvan, úgyhogy lehet, hogy te tudod majd kinyitni a Rádió Egy konténert jövő héten pénteken a Duna Plaza előtt, ott lesz a nagy konténernyitó parti Balázsékkal, és ugye van a Rádió Egy konténerében elektromos autó, családi utazás, okos tévé, klíma beszereléssel, egy csomó szerszámgép, rengeteg konyhagép, és ez még mindig nem a vége.
1: Tóhoz se tudok jutni.
0: Neked is nagyon drukkolok, újabb játék nagyjából 10 perc múlva ugyanígy nálam a Rádió Egy kívánság műsorban. Taylor Swift jön közben, és a The Fate of Ophelia.

megérkezett a Rádió egy konténer. Hallgassa a Rádió egy igazi mai slágereit, mert ha játszik, esélye lehet, hogy megnyeri a kulcsot a Rádió egy konténerhez. Csak igazi mai sláger megy. Rádió.

0: Itt a Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Rádió 1 kívánság műsor. Halló, halló.
1: Laci vagyok, szia. Purple Disco Machine szeretném.
0: Hello, Laci, kinek menjen?
1: Hát nem mondom, hogy mindenkinek, akik... De a barátaimnak küldeném.
0: Ügyes! Nem akarod kimondani a tiltott mondatot?
1: Igen.
0: Ezt nagyon jól teszed, mert már is kiejtettelek volna adásból. Ki a legjobb cimborád?
1: Sanyi, jó utat kívánok neki, most megy Ausztriába.
0: Na akkor neki szól mindjárt a Hurts, Purple Disco Machine és a Wonderful Life. És figyelem, indítom is az újabb játékot, lehet, hogy most nyerhetitek meg azt a kulcsot, ami majd kinyitja a Rádió 1 konténert. A 10. telefonálónak adom oda, a számunk 0620-3111-111.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: vagyok.
1: Sziasztok, én Gyuri vagyok.
2: Mi vagyunk a Diszkosi.
3: Köszönjük, hogy 2026-ban is a Rádió 1-et hallgatjátok, és így a 15-59-es korcsoportban a leghallgatottabb adó országosan ismét a Rádió 1 lett.
4: Eddig önök hallgattak, most a Rádió 1 hallgat önökre.
5: Újra jön
4: a Top 500. Foxpost applikációja támogatásával. Mondja el újra, mi a kedvenc dala, melyik előadóért rajong a legjobban, melyik nagy slágert hallgatná meg, és a rádió egy lejátsza a Top 500-ba. A Top 500-ban.
6: Mi hallgatunk önökre. Hívja a rádió egy Top 500 forró drótját. 0620 311 111. Írjon e-mail top500@radio1.hu, vagy üzenje meg Facebookon, mi a kedvenc dala. Szavazzon!

Eva Max. Rihanna. Minelli. Kamrád. Tiesto. Vagy valaki más. Valaki más. Határtalan a lista. Most újra megmondhatja, mi szóljon a rádió.

0: rovatával.
1: Az elmúlt 20 év legjobb 500 dalának listája. Újra jön a Top 500 a Rádió 1-en.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!

0: azok, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai slágerek.

0: A Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Halló, halló!
1: Hello, szia, én Anita vagyok, és nagyon szeretnék kócot nyerni.
0: Hello, Anita, jaj, de jó kezdés! Hát hogy lehet így idegbe tenni egy műsorvezetőt? Én akkor most mit mondhatnék neked?
1: Mert én is nagyon idegbe vagyok.
0: Ez kész?
1: Mert én nagyon szeretném, imádnám.
0: Ez kész zsarolás?
1: Rádió Egy, csak igazi mai sláger megy.
0: Ez pedig egy tökéletes szlogen. Anita, te vagy a tizedik, megvan a kulcs!
1: Ez most komoly! Szuper, nagyon jó!
0: Anita! Egyre izgalmasabbak ezek a hangok, amik most kijönnek belőled.
1: Nem hiszem el, komoly! Azért, mert én nagyon örülök neki, esküszöm, ez most minden álmom volt, hogy hátha sikerülne. Soha semmiben nem nyertem még, esküszöm neked, és még a kaparósokon sem volt, max a játékára nyertem vissza, és ez nekem már maga az esély nagyon sokat számít.
0: És nagyon-nagyon közeledik a konténernyitóparti időpontja jövő héten, pénteken, Balázsék reggel a Dunapláza főbejárata előtt. Ki fogják nyitni a Rádió Egy konténert, és ha a te kulcsod a nyerő, akkor minden a tiéd, ami csak a konténerben van.
1: Ó, atya Isten! Hát ennek nagyon örülök.
0: Szívből gratulálok és drukkolok neked is. A játék természetesen már holnap reggel folytatódik. Regál Lili érkezik közben itt a Rádió Egyen. És

0: A Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Lost Frequencies újdonságát kéri a következő telefonáló, aki nem más, mint...
1: Szia, Marian vagyok.
0: Szia, Marian, kinek menjen?
1: Páromnak, Ernőnek egy edzéshez, és üzenem neki, hogy kitartást, és sok erőt, nagyon szeretem.
0: Ez a dal a pillanat öröméről szól, úgyhogy kedves Ernő, éld meg azt az edzést, miközben most minket hallgatsz. Neked szól itt a Rádió Egyen Lost Frequencies és a Lady Doll.

0: A Rádió 1-et halljátok, utánam diszpósít, 9-től pedig World is Mine Radio Show egy csomó vadonatúj extra különleges zenével, amik nem szólnak sehol máshol. Ma Jaurit és Christopher terelgetem majd a lemezjátszók mögé. Juhász Geri kijelentkezik, egy óra múlva találkozunk. Jó pihenést addig, sziasztok!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent visz. Ez a Rádió Egy Konténer. Tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra

Resortban. Vajon mit rejt még a rádió egy konténer? Október 9-én minden kiderül a Dunaplázánál a Rádió 1 és Balázsi nagy konténernyitó partiján.

0: és megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját. És a rádió egy konténert. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs, ami mindent nyit.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Dolce Vita Night Club Zehlendorf. Várjuk kedves vendégeinket Soprontól 10 kilométerre. Ingyenes belépés, magyar személyzet, diszkrét parkolás. Céges partik, legény búcsúk, zárt körű rendezvények. Dolce Vita Night Club Zehlendorf. Nyitva minden nap reggel 10 és hajnal 4 óra között. www.dolcevita-nightclub.eu.
4: Ha ősz, akkor Oktoberfest a Kaszinó Sopronban is. Október 3-án igazi Oktoberfestes hangulattal várunk. Zenél a Lustige Burschen. Sör, perec, Oktoberfestes finomságok és összesen 5000 euró értékű nyeremények várnak. Addig is gyűjtsd a sorsjegyeket. Kaszinó Sopron. A szerencse csak rád vár.
5: Szevasztok, gyerekek! Válasszatok a Boma gondozásmentes kerítés megoldásai közül. Prémium utcafronti kerítésrendszerek széles választékban, amelyek egy kis hozzáértéssel könnyen telepíthetők, de ha kell, segítünk is. És ne felejtsétek a 2D és 3D kerítéseket sem. Szóval egy a lényeg, gyerekek! Kerítést csak is a Bomával készítessetek. Sopron, Somfalvi út 2. www.bomakerítés.hu.
6: Születésnap, csapatépítő, vagy egy baráti találkozó helyszínét keresitek? A Jégverem fogadóban megtaláltátok. Sopron belvárosában privát teret nyújtunk az ünneplésre. Nálunk nincs bérleti díj vagy elvárt fogyasztás, csak rendeljétek meg kedvenc fogásaitokat, és választhatok 3 egyedi hangulatú termünk közül. És a legjobb, az esemény végén a fuvarral sem kell foglalkoznotok. Sopronban és környékén díjmentesen hazaszállítjuk a társaságot. Privát élmény, házias ízek, Jégverem fogadó. Sopron, Jégverem utca. Részletek és ajánlatkérés jégverem.hu.
7: Van, aki csak jogsit akar, és van, aki vezetni akar. TRS Autós Iskola. Minden kategória, egy helyen. És ha uralni akarod a gépet, jöhetnek a vezetéstechnikai tréningek. TRS Autós Iskola. TRS. Vezess velünk.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: A műsor és a kényelmes csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
8: Diszkósít. Meghatározása. 100% tisztaságú. Magas BPM tartalmú. Adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon. Indulunk.
9: Disco Show. A rádió egyen. DJ Juniorral, Fanboy PG-vel és Bárány Attilával.
10: Ladies and gentlemen, madame, herr, madame, monsieur, hölgyem és uraim, fiúk, lánk, milyen tisztelt nagy adom a publikum. Ez a Disco Show Radio Show, a rádió egyen, csak igazi mai sláger megy. DJ Juniorral, Bárány Attilával és velem, Fanboy PG-vel.
11: Hello! Szevasztok, srácok, kellemes szép estét, hölgyek és urak! Indulunk, méghozzá teljes gőzzel előre, én Bárány Attila vagyok, és megteszek én is mindent, hogy jól érezzétek magatokat.
10: Szevasztok, szép estét mindenkinek, DJ Junior vagyok, és egy ilyen szép nap után itt vagyunk az estében, hiszen végig sütött a nap, zseniális időjárás van, igazi indián nyár, még itt szeptemberben, úgyhogy én is jó szórakozást kívánok mindenkinek.
12: Sam Felsz lemezével indulunk, és kívánunk kellemes rádiózást mindenkinek itt a rádió egyen, csak igazi mai sláger megy a Diszkosít Rádió Show-ban.

0: Ez a rádió egy csak igazi mai sláger, egy diszkosi rádió show 3D-ben DJ Junior-ra, Hanvai PG-vel és Bárány Attilával. Október 24-én érkezünk Békés Csabára, egy ottani fesztiválra, minden információ rajongói oldalunkon a Facebookon. Én pedig a hétvégén Németországban teljesítek szolgálatot. Kint játszom pénteken Stuttgartban, méghozzá egy Disco Magic vagy Magic Disco nevezetű helyen. Utána pedig megyek Straubingba, és szombaton a Phoenixben állok majd a lejátszók mögé.
1: Jó, hogy mondtad ezt a Németországot, mert pont valamikor augusztus közepén kerestek meg egy utlabulival kapcsolatban, ami mostanában lett volna, de ezt áttették november végére. Én nagyon bízom benne, hogy összejön, mert akkor, ha jól emlékszem, akkor nekem Frankfurt, és de lehet, hogy Stuttgart és Augsburg lesz, úgyhogy legyen ez így. A helyi magyarok ezek szerint még sokan vannak oda, akin és szeretnek eljárni szórakozni.
2: Nekem erről az az eszembe, hogy Nixugri Bukri, aga langsam spazieren, már is menjünk tovább egy diszkos, te sajátta, jön a Sorry, itt a rádió egy ilyen csak igazi mai slága.

0: 100% tisztaságú magas BPM tartalom, Madrén színűlő diszkosít a Rádió 1-en, itt van Bárány Attila, Hanvai Pidzsi Mixel, én pedig DJ Junior vagyok.
1: Tudjátok, mi a baj a Káposzta Fesztivállal? Na. Egyébként semmi, de az, hogy csak káposztát lesz.
2: Úgy mondjuk, az para.
0: Várj, egyébként ez nem teljesen igaz, mert öcsém kim volt a kedvesével, és azt mondta, hogy egy ilyen nagyon pici zacskóba vett dolgokat, nagyon drága volt.
1: Várj, de nem ez a lényeg, mert ez, ugye lehúzod ezt a programot, pedig ez nem igaz, hanem, hogy olyan kínálat van káposztából, hogy mindenféle káposztát. Erdélyiek jönnek, tehát erdélyi székelyek, magyarok, és főzik a káposztát különböző formában. Figyelj, bármilyen káposztát meg tudsz enni, a Füleden jön ki, és várjál, én mondom a magam részéről, annyi ismerős van ott, hogy nem tudsz úgy menni 5 métert, hogy ne kínáljanak meg, és a végén már tele vagy, mint a déli busz.
0: Én nem a káposztára mondtam, mert nyilván azt tudom, te jobban értesz, hiszen ott laksz. Öcsém azt mondta, hogy ilyen egyéb dolgokat vett, nem tudom, mik azok egyébként, és nagyon drága volt állítólag. De lehet, hogy ilyen kolbász, meg ilyeneket is árultak, azt nem tudom, ilyen hús dolgok, és az volt állítólag. Magához mérten is azt mondta, hogy drága volt.
1: Azt nem hiszem, a Norbinak semmi sem drága.
2: Én nagyon remélem, hogy volt roma káposzta is, ami egyébként úgy néz ki, mint a töltött káposzta, csak van mellette még benne kolbász, van mellette még egész hús, meg van mellette ügyebár darab hús is, illetve töltelék is, tehát abban minden van.
1: Hát szerintem te ezt vér szerint tudod. Én nem láttam ilyen sátrat, megmondom
0: őszintén. Én max meg tudom kérdezni.
2: Hát, hogyha volt, akkor ez tényleg igazi jó káposzta fesztivál volt. Menjünk most tovább, jön Iván Angel, azaz Gangó Bernadett, itt a Rádió 1-en, csak igazi ma is sláger megy, a Bad Time Soul, a Diszkosít Rádió Show-ban.

0: Fidzsivel. Jövök az ünnepeltekkel, névnaposokban többek között a Mihályok, Gáborok, Gábrielek, Gabriellák, Mikesek és Kapolcsok, szülőnapos pedig az ismerőseim közül egyedül szerdahelyi Roland. Isten éltesse az ünnepelteket!
1: Én azzal mennék tovább, hogy ugye beszéltünk már így a műsorban, hogy október 24-én érkezünk majd ugye Békés Csabára, ott nem káposzta lesz, de ott is valami étele kapcsolatos nagy fesztivál, és ez szerintem Magyarország egyik legnagyobb térségi fesztiválja, úgyhogy mi már nagyon várjunk. Közvetlenül egyébként a nagy színpadon, bent a sátorba a nagy koncert után fogunk fellépni, és ha jól emlékszem, akkor legalább 3 órán keresztül játszunk majd Diszkosit Legendset.
2: És hát egyébként ugye már egész este kolbászolni fogunk, ezt nyugodtan el lehet árulni, és több mint valószínű, hogy a következő dal, ami most érkezik itt a rádió egyen tőlem, Hambai PG-től, ott is fel fog kerülni, illetve be fog kerülni a játszóba. Jön James Hype az egyik vadonatúja.

0: minden információ rajongói oldalamon a Facebookon.
1: És beszéltünk az október 24-ről, de hogyha megyünk tovább az időben, akkor még decemberben is lesz legalább kettő, de lehet, hogy három darab diszkos itt. A kettőt az biztosan mondhatom, 4-én ugye Pécset leszünk, mindig ebben az időben lépünk föl, 5-én pedig a 21. születésnap majd Budapesten ér minket. Egyébként mondhatjuk, ez egy szülinapi hétvége lesz a 21.
2: Most pedig már is érkezik egy nagy klasszikus előadó, a Fét lesz egyik, mondhatni nagyon-nagyon klasszikus darabjának. Eden Beyer vadonatúj 2026-os Tech House verziója.
1: Nagyon
2: szerintem zseniális. Tessék rászosolni, ez itt a rádió, egy csak igazi mai slágermegy a Diszkosi Rádió Show-ban.

0: Ez a Diszkocsi Trédió Show, itt a rádió, egy ilyen 100% tisztaságú, magas BPM tartalma, Adrien színnől zenékkel, a Bárányjal, a Hanvaival, aki mixel, meg velem DJ Juniorra. Én annyit akartam mondani, hogy egy csomó tartalom kikerült a csatornámra, úgyhogy menjetek föl a YouTube-ra, ha még nem követtétek be, akkor tegyétek meg. Most például a héten ki fog kerülni, egyébként lehet, hogy már kint is van, de szerdán biztos, hogy kikerül majd egy DJ Junioros Made in Ibiza mix, amely több mint 2 órás. Ezt hallgassátok meg, szeressétek, és ha ugyanakkor osszátok meg.
1: Ilyen mixem nekem is van, fönt van egyébként a Mixcloudomon. Ahányszor a Juniorral csinálok ilyen bulit, akkor általában utána föl szoktam tölteni ezeket a mixeket. Nagyon tanulságos, mert egészen speciális módon láthatja Ibizát az én szememen keresztül.
0: Most pedig menjünk tovább egy olyan előadóval, aki iszonyatosan nagy rekordokat döntögetett világszerte a nyáron, és nyugodtan ki lehet jelenteni, az ő dala volt a legnagyobb sláger, legalábbis dance kategóriában, de ezen túlmutat az, hogy a nevével kapcsolatosan ugye már a Grammy-díj is felmerült, az elkövetkező hetekben ki fog derülni, hogy valóban ott lesz a jelöltek között. De hát jön az előadó, Imal Angel és az I'm Alive.

0: zenélek a hétvégén egyébként, én sehol nem játszok, illetve dehogy nem. Pénteken egy leány búcsún, illetve egy legény búcsún, szombaton pedig ott leszek ugyebár a legény és a leány esküvőjén is. Ugye már susurról van szó, az én fogadott hugomról, és hát hatalmas buli lesz a hétvégén. Vasárnap azt sem tudom, hogy hol leszek, szerintem nagyon be fog italozni.
1: Figyelj,

0: és Traubikban, igen. Minden információ a rajongói oldalamon, a Facebookon, Bárány Attila voltam. Holnap este én jövök és zenélek majd nektek itt a diszkósiban. Sziasztok!
1: Én DJ Junior voltam, egy új hobbim van, a saját házamat festem. Tehát ez szok történni 3-4 napon, ez tiszta festék leszek, úgyhogy én nem megyek sehova, viszont itt leszek, de minden DJ Junioros elérhető a YouTube csatornámon, illetve a 2026 nyári remixek kikerültek abba a bizonyos pakba, amelyet a Facebook rajongói oldalon megtaláltok. Legközelebb csütörtökön mixelek itt a Rádió Egyen, ezzel búcsúzom, szevasztok!

0: A műsor és a kényelmes csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Dolce Vita Night Club Zirkendorf. Várjuk kedves vendégeinket Soprontól 10 kilométerre. Ingyenes belépés, magyar személyzet, diszkrét parkolás. Céges partik, legény búcsúk, zárt körű rendezvények. Dolce Vita Night Club Zirkendorf. Nyitva minden nap reggel 10 és hajnal 4 óra között. www.dolcevita-nightclub.eu.
4: Ha ősz, akkor Oktoberfest a Kaszinó Sopronban is. Október 3-án igazi Oktoberfestes hangulattal várunk. Zenél a Lustige Burschen. Sör, perec, Oktoberfestes finomságok és összesen 5000 euró értékű nyeremények várnak. Addig is gyűjtsd a sorsjegyeket. Kaszinó Sopron. A szerencse csak rád vár.
5: Nyomtató bérlés rendszergazdai szolgáltatás, szervíz, egyedi IT megoldások, kamera és beléptető rendszerek egy helyen.
6: www.masterpartner.hu.
5: Keressen minket megújult irodánkban, Sopronban, a Lófuttató út 16-ban. Masterpartner, az ön megbízható partnere az informatikában.
2: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
7: A nejem szerint úgy horkolok, mint egy ork. Ettől nem tudott aludni. Míg kicsi volt a lányunk, az ágyában aludtam 2 évig, ő meg az anyukájával. Mostanra nagyobb lett, így megnyertem a díványt. Szájtapasz.
8: Most volt róla cikk, hogy már ebbe páran elhunytak.
7: Nem halsz bele.
8: Szájtapaszba.
7: Ragazd le a szádat.
8: Igen.
7: Nem fulladsz meg.
8: De megfulladt.
7: Minden hülye meghal valahogy, Feri, azért ez nem állt. Tehát azért egy hülye meghalt.
8: Nem egy.
7: Százak haltak meg, ugye?
8: Ezrek!
9: Egy falu nem ébredt fel reggel.
7: Egy falut használta az ortapasz, szájtapasz. Hidd el, hogy jó a szájtapasz.
9: De te horkolsz, Balázs?
8: Már szájtapasz.
9: Már nem, már halott.
7: Erről a környezetemben kiélőket kell megkérdezni. Egyébként igen, de van visszajelzés, szájtapasz használok.
9: Hol a szájtapasz?
7: Ide teszek egyet magamra is.
9: Seki sebe,
7: érted? Reggelre felfújódok, értem, hogy én Michelin baba.
8: A csiamagot... Leveszi, figyelj, akkor...
9: Minden nap megeszi 4 kiló csiamagot, és mindenit leragasztja.
7: Leragasztom mindenit, gondolod, de hogy nézek ki reggel, érted?
9: Túlnyomás azért az van.
7: Van egy zsinór, és így vissza kell húzni a falról.
9: Jaj, Istenem. Benni, engedd le apádat!
7: Szúrd meg egy villával. Igen. Tényleg jó a szájtapasz. Mindig ez van, hogy bejön valami, és akkor azt valamilyen hozzáértő szaklap megfúrja. Igen, hogy nyitott gyomorszájban, és hájsz egy kicsit éjszaka.
8: Igen, azt, a ref itt írja.
7: Hát ilyenek van, akkor ne. Hát azt nyilván ne.
8: A refluxos, tessék.
7: Na jó, hát most ha vannak egyéb panaszaid, nem azt mondom, hogy egészséges ember, vagy csak horkolsz.
8: Tessék, Magyarország 70%-a nem használhatja a szájtapaszt, mert az alkoholfogyasztás után sem szabad.
7: De most én nem az alkeszekre mondtam, hogy okay.
9: Még egy kurlacikám,
8: krónikus allergiások. Éjszaka beüt az allergia, eldugul az orrod, ott a vége. Nem kezd föl!
2: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: A műsor és a kényelmes csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
2: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért-hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio Show. A

0: itt Magyarország iránymutató esti mix műsora, a World Is Mine Radio Show. Hello mindenkinek, nagyon jól fogtok szórakozni, ha minket hallgattok. Két DJ jön, három órányi élő mixel és rengeteg újdonsággal, és mivel kedv van, szokás szerint technózni is fogunk, ebben természetesen Jauri segít. Hello Jauri, kezdjük el!
1: Hello Geri, szép estét kívánok mindenkinek! Jön Tame Impala és a Dracula a World Is Mine Radio Show-ban.

The show is yours on Radio 1. World is Mine Radio Show.

0: Ez a World is Mine Radio Show.
1: A lemezjátszóknál Gyauri!
0: Na most szólj hozzá a Facebookon. Facebook.com/Rádió egy Hungary.
2: DJ, yeah. Teach me a lesson.

0: Nagyon köszönjük, hogy ma este is itt vagytok és minket hallgattok. Nálatok a rádió egy szól is benne a Word is Mine Radio Show Jauria lemezjátszói mögött. Nézzük, hogy mi érkezik most.
1: Marlon Hosted egyik, hanem a legújabb dala, a Get Back. Ez egy ilyen nagyon jó kis, ilyen funky, nagyon pattogós dal. Szerintem simán be tud indítani bármilyen bulit. Úgyhogy kezdjük el szépen beindítani a kedd estét is. Megyünk tovább a Word is Mine Radio Show-ban, a rádió 1-en.

World is Mine radio show on Radio 1.

Ez a World is Mine Radio Show. A lemezjátszóknál Gyauri! Na most szólj hozzá a Facebookon! facebook.com/radioegyhungary

0: kedvesték, kösz, hogy itt vagytok és minket hallgattok. Nálatok a rádió egy szól is benne a World is Mine Radio Show. Jauri a lemezjátszói mögött, Medúza, David Guetta, Hugel, ők mind-mind jönnek vadi új zenékkel 10 után. Úgyhogy maradjatok mindenképpen.
1: Bírod még? A World is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en. The World is Mine Radio Show.

0: A műsor és a kényelmes csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: Én Jóri vagyok.
1: Mi vagyunk a diszkosi.
2: Köszönjük, hogy 2026-ban is a Rádió 1-et hallgatjátok, és így a 15-59-es korcsoportban a leghallgatottabb adó országosan ismét a Rádió 1 lett.
3: Eddig önök hallgattak, most a Rádió 1 hallgat önökre.
4: Újra jön
3: a Top 500. A Fox Post applikációja támogatásával. Mondja el újra, mi a kedvenc dala, melyik előadóért rajong a legjobban, melyik nagy slágert hallgatná meg. És a Rádió 1 lejátsza a Top 500-ba, a Top 500-ban.
5: Mi hallgatunk önökre. Hívja a Rádió 1 Top 500 forró drótját 0620 311 111, írjon e-mail top500@radio1.hu, vagy üzenje meg Facebookon, mi a kedvenc dala. Szavazzon!

0: rovatával. Az elmúlt 20 év legjobb 500 dalának listája. Újra jön a Top 500 a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Dolce Vita Night Club Zehkendorf. Várjuk kedves vendégeinket Soprontól 10 kilométerre. Ingyenes belépés, magyar személyzet, diszkrét parkolás. Céges partik, legény búcsúk, zárt körű rendezvények. Dolce Vita Night Club Zehkendorf. Nyitva minden nap reggel 10 és hajnal 4 óra között. www.dolcevita-nightclub.eu.
3: Ha ősz, akkor Oktoberfest a Kaszinó Sopronban is. Október 3-án igazi Oktoberfestes hangulattal várunk. Zenél a Lustige Burschen. Sör, perec, Oktoberfestes finomságok és összesen 5000 euró értékű nyeremények várnak. Addig is gyűjtsd a sorsjegyeket. Kaszinó Sopron. A szerencse csak rád vár.
4: Nyomtató bérlés rendszergazdai szolgáltatás, szervíz, egyedi IT megoldások, kamera és beléptető rendszerek egy helyen.
5: www.masterpartner.hu.
4: Keressen minket megújult irodánkban, Sopronban, a Lófuttató út 16-ban. Master Partner, az ön megbízható partnere az informatikában.
0: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
6: A nejem szerint úgy horkolok, mint egy ork. Ettől nem tudott aludni. Míg kicsi volt a lányunk, az ágyában aludtam 2 évig, ő meg az anyukájával. Mostanra nagyobb lett, így megnyertem a díványt. Szájtapasz.
7: Most volt róla cikk, hogy már ebbe páran elhunytak.
6: Nem halsz bele.
7: Szájtapaszba.
6: Ragazd le a szádat.
7: Igen.
6: Nem fulladsz meg.
7: De, megfulladt.
6: Minden hülye meghal valahogy, Feri, azért ez nem áll. Tehát azért egy hülye meghalt.
7: Nem egy.
6: Százak haltak meg, ugye?
7: Ezrek!
8: Egy falu nem ébredt fel reggel.
6: Egy falut használta az ortapasz, szájtapasz. Hidd el, hogy jó a szájtapasz.
8: De te horkolsz, Balázs?
7: Már szájtapasz.
8: Már nem, már halott.
6: Ez erről a környezetemben kiélőket kell megkérdezni.
8: De egyébként
6: igen, de van visszajelzés, szájtapasz használok.
8: Hol a szájtapasz? Jelen pillanatban hol
6: ide teszek egyet, meg van rajta.
8: Seki sebe.
6: Seki sebe, érted? Reggelre felfújódok, érted, hogy én Michelin baba.
7: A csia magot. Leveszi, figyelj, akkor...
8: Minden nap megeszi negyed kiló csia magot, és mindenit leragasztja.
6: Leragasztom minden, mert gondolod, hogy nézek ki reggel, érted?
8: Figyelj, túlnyomás azért az van.
6: Van egy zsinór, és így vissza kell húzni a falról.
8: Jaj, Istenem. Menj, engedd le apádat!
6: Szúrd meg egy villával. Igen. Tényleg jó a szájtapasz. Mindig ez van, hogy bejön valami, és akkor azt valamilyen izé hozzáértő szaklap megfúrja. Igen, hogy nyitott gyomorszájban, és hájsz egy kicsit éjszakát.
7: Itt írja.
6: Hát ilyened van, akkor ne. Hát azt nyilván ne.
7: A refluxos, tessék.
6: Na jó, hát most ha vannak egyéb panaszaid, nem azt mondom, az egészséges ember, vagy csak horkolsz.
7: Tessék, Magyarország 70%-a nem használhatja a szájtapaszt, mert az alkoholfogyasztást után sem szabad.
6: De most én nem az alkeszekre mondtam, hogy izé...
8: Még egy kurlacikám, most nem mehet a
7: krónikus allergiások. Éjszaka beüt az allergia, eldugul az orrod, ott a vége. Nem kezd föl!
0: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor és a kényelmes csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
0: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio Show. A Rádió 1.

0: mindenkinek, imádni fogjátok nálunk a zenét továbbra is, még egy órán át Jauri, aztán 11-től Christopher a lemezjátszói mögött. Hello Jauri, menjünk tovább, mivel kezdődik ma a második szett.
1: Hello Geri, szép estét kívánok mindenkinek, Faithless és Bibi Rex a közöse, a New Religion, itt, a World Is My Radio Show-ban.

0: Loco Loco, ő volt Gordo, aki nem is olyan régen még Carnage néven alkotott. Itt a Rádió 1 és a World is Mine Radio Show kedeste Jauria lemezjátszói mögött 11-ig, aztán Christopher az év producere is jön még 11 és éjfél között, most pedig érkezik az Adriatic.
1: Aki ismer, azt tudja, hogy mennyire szeretem az Adriatic munkásságát, és hogy előszeretettel pörgetem tőlük az újdonságokat. De hát ilyen dal a következő is, ez a Coming Home, itt a World is Mine Radio Show-ban, a Rádió 1-en.

Ez a World is Mine Radio Show. A lemezjátszóknál Gyauri! Na most szólj hozzá a Facebookon! facebook.com/radioegyhungary.

0: Itt a Rádió 1 és a Word is Mine Radio Show. Tudjátok, a műsor, ahol minden este bemutatunk nektek új zenéket és új előadókat is. Ebben ma a 11-ig Jauri segít, rengeteg friss megjelenést hoztunk. Lost Frequencies érkezik, és szerintem tőle ez az új dal. Hát ez egyszerűen zseni.
1: Elég is slágergyanús. Ez a Live It All címet kapta, úgyhogy szépen bele is megyünk a zenébe. Én kívánok további jó szórakozást mindenkinek. Ez a Rádió 1-en, a Word is Mine Radio Show.

0: Rádió Egyet halljátok, ez a World is Nine Radio Show Jauri a lemezjátszói mögött, és hát az ő segítségével ilyenkor keddenként bizony belekóstolunk a technóba is.
1: Szépen így, ahogy tőlem már megszokhattátok, így kedd esténként az óra második felére azért elkezdünk egy kicsit gyorsulni, és hogyha erről a trances vonalról van szó, akkor nekem abszolút a number one favorit az Marlon Hofstadt, úgyhogy hozom tőle mindig a friss megjelenéseket, ez a következő is ilyen, ez a Breed, itt a Rádió Egyen, a World is Nine Radio Show-ban.

0: Itt a Rádió 1 és a World is Mine Radio Show kedveste. Jauri mind a két mai szettjét vissza tudjátok hallgatni a weboldalunkon és az applikációnkban. Nincs reklám, nem állunk le egy pillanatra sem. Jön az év producere, Christopher.
1: A műsor és a kényelmes csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: A műsor és a kényelmes csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
3: Felkészültél.
4: Felkészültél.
3: Védj egy nagy levegőt.
5: Radio 1 Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarország.

0: show starts now.
1: Hello mindenkinek, így van, befutott az év producere Christopher, tehát a lemezjátszók mögött a következő egy órában. Szevasz Christopher, induljunk el!
2: Hello, hello, üdvözlöm én is a kedves hallgatókat, ciao Geri! Így van, induljunk is el Alex Kenji-nek egy újdonságával, a Bamboléjó, ezzel nyitom itt az órát a Rádió 1-en, World is My Radio Show.

0: Rádió Show, tudjátok, a műsor, ahol minden este bemutatunk nektek új zenéket, új előadókat, sőt, új zenei stílusokat is. Az év producere Christopher a lemezjátszói mögött. Egy vadi új megjelenés érkezik, egy feldolgozás, ismerni fogjátok.
1: Egy nagyon nagy kedvenc dalom érkezik, Florence and the Machine és a Sweet Nothing D.O.D. remixében hozom nektek. Zseniális feldolgozás lett, nagyon-nagyon tetszik, és igyekszem minél több helyen játszani. Rádió 1, World is my Radio Show, let's go!

instant light.

0: Mekkora rádiós dancslágert gurítottak nekünk medúzái 2026-ban, és ez volt a Do Wanna Go Home. A rádió egyen a World Is Mine rádió showban, itt mellettem Christopher a lemezjátszói mögött, most pedig Green Velvet érkezik. Hogy tetszik ez a dal?
1: Imádom, nekem Green Velvet egyébként is egy nagy kedvencem. Zseniális volt már a 90-es években is, ugye, meg az a hang, azok a elvetemű dolgok, amiket csinál, ugye több projektbe is, zseniális. És az, hogy annak idején ugye volt egy ilyen kis zöld valami a feje tetején, hát zseniális, úgyhogy én nekem nagyon nagy kedvencem évek óta, és ez a dal, ez egy abszolút szerintem égköve az elektronikus zenei iparnak. Méghozzá La La La Land és Medusa remixében hozom ezt most nektek itt. Hát, gyerekek, magáért beszél a dal. Rádió egy World Is My Radio Show. Let's go!

Brain cells.

0: A gyermekkórus még mindig fantasztikusan működik a pop és a dance dalokban. Ez volt Rafael és a Gotta Be Cool a Rádió 1-en, a World Is Mine Radio Show-ban. Christopher a lemezjátszóknál, jelenleg ugye ő az év producere Magyarországon, és a legfrissebb saját zenéd jön.
1: Így van, méghozzá Bajanának az utóhatására jött rétre. Előszeretettel pörgetem most itt a rádióba, és egyébként klubokban is egyelőre még teszteljük, és nagyon kíváncsi vagyok a véleményetekre. Tehát Metszaszari, Christopher, Tukum, csak itt a Rádió 1-en, World Is Mine Radio Show.

0: Camel Fett egyik legfrissebb megjelenése So Good a Word Is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en kedd este. Hát remélem jó leső érzés volt meghallgatni ma is a műsort, tudtok belőle repetázni a weboldalunkon és az applikációnkban a Mixek fülben, úgyhogy köszi szépen mindenkinek a figyelmet, Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé, holnap szerdán jövünk megint élőben 9-től. Jó éjszakát, szép álmokat, ciao.
1: A Word Is Mine Radio Show már a véget ért, de holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ élőben, csak itt a Rádió 1-en.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.
2: A műsor és a kényelmes csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió
0: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi

Rádió egy csak igazi mai sláger megy, accentek folytatódik most a buli, jön a Sarah-val és Misha Millerrel közös Don't Leave. Ha ismerős a dallam, az nem a véletlen műve, mert hogy ennek az eredeti a 2010-es években jött ki, ugye akkor Kylie volt a címe. Na azóta az Accent név Adrián Színe szóló projektje, nagyon sok mindent kipróbált már időközben, volt például Disney figura hang, GeForce rákcsálók egyik figurájának a román hangja ő volt, és az X-Faktorban is zsűrizett. Jön már is a Don't Leave.

0: Rádió 1 csak igazi mai slágermegy és egy igazán érzelmes dance-pop ballada folytatásban Robin Schulz, Barbs és a Better Times. 2014-et írtunk, amikor a Mr. Props féle Waves dal remixért Robin Schulz megkapta élete első Grammy jelölését. Ez az 57. Grammy gálán volt. Better Times, hozom már is Robin Schulz dalát.
1: A Rádió 1-en a legnagyobb a zenei változatosság. Rádió 1.

A Rádió Egyen csak igazi mai sláger megy. Most Alex Foren dalát indítom. Ez a Fever Dream. Mindig olyan hangzása van Alex Foren dalainak, mint hogyha éppen ünnepelne valamit. Bő egy hete a születésnapját ünnepelte, szeptember 18-án lett 26 éves. A dalaiban pedig a felesége iránt érzett szerelmét ünnepli folyamatosan. Ebben is Fever Dream. Alex Forent hozom most.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai slágermű.

Ez a Rádió 1. Itt csak igazi mai slágermű. Most például Kygo, ő volt az első DJ producer, aki zenélhetett olimpiai záró eseményen. Ugye mindig Tiestót szoktuk emlegetni. Kygo a Riói olimpián zenélt a záró eseményen, ez 2016-ban. Tiesto pedig még az aténi olimpián és a nyitó ceremónián. Ennyi a különbség. Egyébként zuhogó eső volt végig. Kygo szettje alatt is, de hát hatalmasat bulizott mindenki. Most a One Republic-kal közös dalát hozom. Ez a Chasing Paradise.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szó.

Rádió 1, csak igazi mai slágermegy, a mikrofonnál Kis Márti. Üdv mindenkinek! Lóit hozom egyenesen Németországból, ő egy Z-generációs énekesnő, és nekem olyan visszahúzódó lánynak tűnik, de ez lehet, hogy csak a látszat, mert hogy nagyon közel állnak hozzá a tévés show műsorok. Hát egyrészt egy ilyenben tűnt fel annak idején a The Voice Kids német verziójában, illetve tavaly előtt megnyerte a német állarcos énekest pandának öltözve. Hozom már is Lóit!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság

0: a Rádió Egyet hallgatják.
1: Kiemelkedően fent van a púzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekerni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Belga DJ a folytatásban Lost Frequencies, mintha csak tegnap lett volna, hogy bemutatkozott az Are You With Me dalával, de hát az nem tegnap volt. Rengeteg slágert köszönhettünk neki az idők során. Head Down, The Feeling, Back to You, Where Are You Now, Rise, Summer Days, Melody, fú, Reality, hát azt ki ne hagyjuk. És ez a dala, A Livi-ról, hát ezt nagyon szeretjük, a 2026-os nyári fesztivál szezonban nagyon-nagyon

0: miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Mert nagyon jó zenék mennek nálatok. Legért nagyon szeretem a Zestit, mert jók a poénjai. Napközben meg nagyon jól feldobjátok a hangulatot.
2: Szeretem. Szívben vidám leszek tőle, jó? Jó zenék mennek.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
3: Rádió 1.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi